Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most egy a Dal 2026-ban is hallható zenével folytatjuk, méghozzá Aranyi Timitől. Ez a Kígyó című dal, amihez egy remek videóklip is készült, a zenét pedig már is mutatom neked én itt a Petőfén.

még nagyjá is lehetsz. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci. A Flow Wolf remek dala szólt az imént, aminek a címe Boldogság. Ezt most már is követi a Pankasztik és a Hosszú volt a nyár.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Az elmúlt percekben Szirtes Dávid Emelem poharam című dala szólt, amit most már is Balázsföldi Virág idei zenéje követ, az Úgy meséi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most Szebényi Dániel Vigasztaló című dala szól 2023-ból, amivel korábban egyébként a Dal című műsorban is találkozhattál már. A zenéhez egy videóklip is készült, amit én szintén ajánlok mindenkinek. Nálunk most azonban természetesen a zene szól.
1: Mindig

Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem, de érzem, itt vagy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most egy újabb remek dallal folytatjuk az éjszakát, ami nem más, mint a rendkívül tehetséges Bari Laci friss idei zenéje. Ez a Talán itt a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az imént Balogh Eszter énekelt, akitől Maradék című zenéjét hallhattuk, amit most már is Horányi Juli követ, és Come Along című dala.

0: 2000-es évek slágereit is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában Beretka Ádám következik, és idei Színek című zenéje, amit a dal 2026-ban is hallhattál már tőle korábban, most pedig én hozom neked itt a Petőfin. A zenéhez egyébként egy remek videóklip is készült, amit én szintén ajánlok mindenkinek, nálunk most viszont a hangzóanyag következik.

0: is még így.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és még pár remek darra a mikrofonnál Fekete Laci, most Pál Balázs Kármen és az Oliver from Earth-vel is ismerős Patocska Oliver közös dala következik, az Álmok. Ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Másért hagytál ott, tudom, igen. Nem az az én kezem.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt még nyárias idő várható, délután azonban egy hideg front érkezik. Vidékfejlesztési programot indít a kormány, rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Récsen között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putin méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Itthon vidékfejlesztési programot indít a kormány, először 100 kis településen, mintegy 100 000 embert érintve próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. A valahamért legalacsonyabb, 1 cm-es vízállást mértek a Dunán Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a budapesti vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett. Valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál. Az előrejelzések szerint a hétvégén emelkedni fog a vízszint.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másútt is számíthatunk esőre. A hajnali 10-15 fok után napközben még 30-35 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Itt vagyunk a hét közepén, hiszen egy szerdára ébredünk ma, 2026. szeptember 9-e van, elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok, természetesen magyar zenei kedvencekkel, ezúttal is Jude Law, Lil Frak, Lej, ez a kezdünk.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: A tömegben áll, de nem vegyül.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép jó reggelt kívánok, jó ébredezést. Egy kicsit már a délutánra tekintünk előre, hiszen megkezdődött a héten a Petőfi Rádió Hajrá Magyarok című műsorának új évada, amelyben minden nap, minden hétköznap élő stúdiókoncertek várnak 13 órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, akár nézheted is. Ma majd a Héba csapata érkezik hozzánk, egy fiatal, energikus zenekarról van szó, egyedi stílusukkal, friss hangzásukkal törtek be az underground zenei szcénába. Dalaik érzelmes szövegekkel és fülbemászó melódiákkal íródnak, csibészes tánczene és lírai balladák egyaránt megtalálhatók a repertoárjukban. Élő fellépéseik dinamikusak, és a közönséget is mindig sikerül bevonniuk a zenei élménybe. A zenekar aktívan koncertezik hazai klubokban, és a nyári fesztiválokon is találkozhattál velük, vagy akár a külföldi utcákon, például Rómában, mert hogy ez is közel áll hozzájuk. Úgyhogy érdemes velünk tartani majd 13 óra után is. No, de most még itt vagyunk a kora reggelben, az ébredést pedig már is segíti Sosehol, Sofia és Fluor dala. Ez a keserű, itt a Petőfi.
2: Akinek fáj,

alatt álom képben, félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hitelő

sem figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsi, az összcsön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: társam nagy szeretet csak szétszedne.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, itt vagyunk kisasszony napjának másnapján. Sokfelé annak idején másnap is tartották a női munkák tilalmát, úgy hitték, aki ilyenkor mos, annak kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég, úgyhogy az e fajta munkákkal akkor ezen a napon még csak óvatosan. Jönnek már is a legfrissebb információk, aztán várlak vissza Zsagárral a hírek után. Wings of Love, a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
3: A véget ér a nyárias idő, kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról, megszűnik a vármegye és a főispán elnevezés.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Récse között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. Az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Magyar Péter hozzátette, a cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit.
4: Erős Magyarország ma sem létezhet erős helyi közösségek nélkül. Ma nem templomépítési kötelezettséget írunk elő. Valami egészen mást mondunk. Azt mondjuk 10 településnek, hogy üljetek le egymással. Nézzétek meg, hogy mire van valóban szükségetek. Beszéljetek azokkal, akik ott élnek. És mondjátok meg ti, hogy mire van szükség. Mi pedig forrást adunk hozzá. Ez lesz a Szent István program alapja.
3: A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Megszüntetni a kormány a megyei közgyűléseket. Magyar Péter miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a megye települései semmit nem profitálnak a közgyűlések munkájából. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért van szükség a teljes átalakítására.
4: A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működnek. Közpénz ATM-nek használják önök a megyei közgyűléseket.
3: A megyei önkormányzatok országos szövetségének elnöke, egyben a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés elnöke szerint a miniszterelnököt félretájékoztatták. A megyei közgyűlések nem kifizető, hanem befizető helyek. Pajna Zoltán hozzátette, olyan programokat valósítanak meg, amelyekhez európai uniós forrásokat használnak fel. Több olyan pályázatuk is van, amelyeket a vármegyei önkormányzat nemzetközi csoportja finanszíroz, számos település támogatva ezzel.
5: Ha vicces akarok lenni, akkor kerestem az ATM-et, de ahogy itt szétnéztem a Hajdú-Bihari vármegyei önkormányzatnál, itt nem kifizető helyet, hanem befizető helyet találtam, ha ezt számokba is elmondhatom. Mi a magyar államtól a központi támogatásból 390 millió forintot kapunk. Nem 10 milliárdos támogatása van a vármegyei önkormányzatoknak. 390 egy évben, de ha a 19 vármegyét nézzük, az is 5,9 milliárd forint, tehát lényegesen kevesebb.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter azt közölte, a diplomaták a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese szerint a külügyminiszter indoklása azt jelentheti, hogy a kiutasított tisztviselők hírszerzéssel foglalkoztak.
6: Az, hogy egyidejileg 10 orosz hírszerzőt utasít ki Magyarország, ez a két oldalú kapcsolatok történetében egyedülálló lépés, eddig nem történt ilyesmi hasonló nagyságrendben. Moszkvát érzékelhetően meglepte a kiutasítás. Oroszország az ilyesmire jellemzően úgy szokott reagálni, hogy az adott ország, amely kiutasította Oroszország diplomatáit, Moszkva annak az adott országnak a diplomatáit utasítja ki válaszul. Hogy pontosan milyen számú magyar diplomatát utasítanak ki, ha valóban ez lesz a válaszlépés, ezt minden bizonnyal néhány órán, legkésőbb néhány napon belül tudni fogjuk.
3: Kemény választ fog adni Moszkva kiutasításra, így reagált a budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, az országgyűlésben a Tisza kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét, és ha kell, diplomáciai eszközökkel is megvédik azt.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírpercek.
3: Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló teszten egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Emellett a legkiválóbban teljesítők aránya csökkent, ezért a miniszter szerint át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét.
8: Nem túlzás azt állítani, hogy van egy globális válság az oktatásban. Hogy a régióban azért vannak országok, akik jobban teljesítettek nálunk, pedig hát ugyanonnan indultunk. Nézzük a cseheket, lengyeleket vagy az észteket. Tehát ilyen értelemben azért azt gondolom, hogy a régióban leszakadni látszik Magyarország.
3: Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. A következő időszakban nyílt pályázaton kell kiválasztani a közmédia és az MTI új állandó vezetőjét, tette hozzá a tárca vezető. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Erről döntött az országgyűlés. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A mostani döntés célja, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek, következetesek és egyértelműek legyenek. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce a Dunán, Budapestnél. Az országos vízügyi főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádiónak elmondta, ez nem azt jelenti, hogy a Duna 1 cm mély a magyar fővárosnál. Valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély. Siklós Gabriella hozzátette, a hivatalos mérce úgynevezett nullpontját még a 19. században rögzítették, és a mai napig ehhez mérik az aktuális mélységet.
9: Ennek a nullpontnak a meghatározásakor, tehát ahova a vízmérce 0 cm-et helyezték, az addig ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, és aztán azt a nullpontot annál még valamivel mélyebbre helyezték. Tehát nem gondolták azt, hogy ennyire alacsony lesz majd a vízállás, ez akkor hihetetlennek tűnt. Most pedig odaértünk, hogy gyakorlatilag a 19. században legalacsonyabbnak tartott részeket most már elértük, és ezért olvassuk le most azt a budapesti vízmércét például, hogy 1, 2 vagy 3 cm-es a vízállás.
3: A szóvivő kitért arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján jelentős csapadék várható a napokban a Duna felsőbb vízgyűjtő szakaszain Németországban és Ausztriában is, így a hétvégén emelkedhet a vízállás a budapesti szakaszon.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még országszerte derült száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. A reggeli 10-15 fok után napközben 30-35 fok várható.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Japán 84-63, Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyeddöntős a magyar csapat, az ellenfél holnap 11 óra 30 perctől az Egyesült Államok lesz. Peckó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még benn maradó helyen áll a másodosztályban. Peckó 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Brugge Aston Villa 2-3. Hazai pályán nyert a Real Madrid 2-1-re az Internacionale ellen. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában. Együttese 3-2-es vereséget szenvedett a német Dortmund otthonában. Lille Betis 2-3 és Porto Manchester City Haaland duplájával 0-2. A legjobb 16 közé jutott a Bournemouth az angol ligakupában, miután 4-0-ra verte a Lincoln együttesét. Tóth Alex csereként állt be a 62. percben. Megnevezték az aranylabda jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem található, ellenben 9 PSG játékos igen. A világ első fehér orosz Arina Sabalenka bejutott a legjobb 4 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután 3 játszmában legyőzte a cseh Linda Noskovát. Matthew Brennan 4. szakaszgyőzelmét aratta a spanyol országúti kerékpáros körversenyen a Vueltán. 16 szakasz után a Movistar spanyol kerekesen más az élen, Walter Attila az 55. Köszönöm a figyelmüket!

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok. Már is hetet mutatnak az időjelzők, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán pedig válnak vissza magyar kedvencekkel, jelesül a felső 10 000-rel. Az Ádámoknak pedig mindenképp kívánj boldog névnapot a mai napon, ha van a barátok között, rokonságban, ismerősök körében, hiszen ők ünnepelhetnek. Isten éltesse őket, boldog névnapot kívánok én is. Semmi pánik, ezzel pedig megyünk tovább a hírek után, mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője.
0: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: A társadalmi célú reklám után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rá tabletta, vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Délelőtt még nyárias idő várható, délután azonban egy hideg front érkezik. Megszüntetné a megyei közgyűléseket a kormány. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani a főváros felé az autópályák bevezető szakaszain, valamint a 10-es, 11-es és 31-es főúton is. Műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Récsel között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Megszüntetné a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Visszaállítják a megyei és a kormány megbízott elnevezéseket. Erről döntött tegnap az országgyűlés. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a külképviselet munkatársai a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Az orosz külügyi szóvivő a budapesti bejelentésre úgy reagált, Moszkva kemény és fájdalmas választ fogadni a kiutasításra. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putin méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Ismét $100 közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a $99, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai létesítményeit és olajszállításait.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. Napközben még 30-35, késő este 20-28 fok várható.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt és jó ébredezést kívánok, hogyha pedig már úton, akkor csak türelmesen, figyelmesen, ma is kiváltképp az óvodák, bölcsődék, iskolák környékén, hiszen indul a reggeli csúcs így hét után. 2026. szeptember 9-e van, szerda, kezdünk a felső 10 000. Semmi pánik!
2: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Ez a Halló Magyarok.
1: Kalandoz egész évben aktívan
0: a Balatonnál.
2: Most vasárnap csodaszarvas családi napot rendeznek Gyenes Diáson, mely elsősorban a gyermekes családokat szólítja meg, tartalmas élménydús időtöltést kínálva. Na, a Festetics Imre Élményközpont kiterjesztett valóságot alkalmazó kiállítása játékos formában mutatja be az erdők és a vadon világát, miközben testközelből ismerkedhetsz meg őshonos házi állatokkal és hazai nagy vadfajokkal. Az állatok etetése és simogatása különösen emlékezetes élményt jelent a gyerekek számára. Az élményközponthoz pedig tartozik egy közel 8 hektáron elterülő állatpark is, sok-sok felfedezni valóval. Látványetetések, hagyományőrző bemutatók, játékos, tudományos programok, terápiás kutyák bemutatója és sok egyéb élmény vár minden korosztályt. Az őszi vasárnap ideális alkalom tehát egy tartalmas kirándulásra, ahol a tanulás, a játék és a természetjárás harmonikusan kapcsolódik össze. A ma reggeli harmonikus utazás körülményeiről pedig a továbbiakban a tankcsapda gondoskodik, akiket pénteken majd Pécsen is láthatsz. Itt a Mennyország turista Petőfi.
3: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: műsorvezető Habóczki Máté.
1: 7:30 lesz, jó reggelt kívánok, jönnek már is a legfrissebb információk, aztán pedig még a Balaton partján maradunk egy kicsit, és újabb születi mulatságot veszünk szemügyre. Harry Mafia, Viszlán Volk, ez pedig kísér minket tovább, mindjárt a hírek után, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt még nyárias idő várható, délután azonban egy hideg front érkezik. Megszüntetné a megyei közgyűléseket a kormány. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra, torlódásra kell számítani a főváros felé az autópályák bevezető szakaszain, valamint a 10-es, 11-es és a 31-es főúton is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a külképviselet munkatársai a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Az orosz külügyi szóvivő a budapesti bejelentésre úgy reagált, Moszkva kemény és fájdalmas választ fogadni a kiutasításra. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány, a miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogást választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Feljelentést tett a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt a miniszterelnökség. A beadvány szerint az Orbán kormány által létrehozott szervezet 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben 30 belső munkatárs szintén ezért a területért volt felelős. Megújult a Nemzeti Közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal. Ezentúl egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Újabb állomásához érkezett a kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kanada között. Washington leállítja számos alkoholos ital és tejtermék, valamint a motorkerékpárok importját északi szomszédjától. Közben életbe léptek az Egyesült Államokkal szemben megemelt kanadai vámok, mintegy 20 milliárd dollár összértékű árucikre vonatkozóan.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. Napközben még 30-35, késő este 20-28 fok várható.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: életed.
1: Ez a Halló Magyarok.
2: Kalandoz egész évben aktívan
1: a Balatonnál.
3: A szeptember akkor szüreti mulatság, szombaton többek között Balatonszárszón is. A hagyományos őszi esemény a település egyik kedvelt közösségi rendezvénye, amely a szüreti időszak hangulatát idézi meg zenével, tánccal, közös ünnepléssel. A szüret, vagyis a szőlő betakarítása és az új bor készítésének időszaka hosszú múltra tekint vissza Magyarországon. A régi szüreti ünnepségek a munka lezárását jelentették. Ilyenkor a közösség együtt köszönte meg a termést, majd zenével, tánccal és mulatsággal ünnepelte az őszi betakarítás végét. Balatonszárszó szüreti mulatsága ezt a hagyományt idézi meg mai formában. Ha a főszezon után balatoni programot keresel, akkor ez is jó választás. Akár csak a magyar kedvencek, amik elkísérnek egészen a hétvégéig, a következőkben itt a Carbon Fools újdonsága, Johnny Lost, a Petőfi.
2: Ez

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: Petőfi Rádió.
1: Csókolom, megérkeztem. Por utánam, köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben, vizes talpal.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt Tónondival a hideg, hát most még annyira nagyon nincs hideg, hiszen az országos hőmérsékleti átlag 18,9 Celsius fok, de alig, hanem a mai, az utolsó igazán nyárias napunk. Mindjárt meghallgathatjuk a részleteket, hiszen jönnek a legfrissebbek, mert 8 órához érkeztünk, aztán Kovalszkijék zenélnek a Petőfim.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt még nyárias idő várható, délután azonban egy hideg front érkezik. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Továbbra is erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani a főváros felé az autópályák bevezető szakaszain, valamint a 10-es, 11-es és 31-es főúton is. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét térségében. A 84-es kilométer közelében az átterelt belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Műszaki hibás teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Récsák között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a külképviselet munkatársai a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Az orosz külügyi szóvivő a budapesti bejelentésre úgy reagált, Moszkva kemény és fájdalmas választ fogadni a kiutasításra. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a közel-keleti térség energetikai létesítményeit és olajszállítását. Itthon eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek határában egy nádas, cserjés és bokros, bozótos terület égett, mintegy 50 hektáron. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd a nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. Napközben még 30-35, késő este 20-28 fok várható.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 9-én szerdán. Bízom benne, hogy sikerült odaérni az intézményekbe épségben, és mehet a ráhangolódás a mai feladatokra. Kovalszki meg a Vega, lehetetlen nincs, ez a kezdő.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Kai Sanders András éneket nekünk, ez volt a Take Me Back Home, 8:18 a pontos idő, szép napot, jó reggelt kívánok. Az M5-ösön Budapest irányába Kecskemét elkerülő szakaszán a 84-es kilométernél a kiépített teredésben egy autó szalagkorlátnak ütközött, az átteret belső sáv zárva, itt 1-2 kilométeren torlódásra készülhetsz. Ettől függetlenül szerencsére nagyobb fennakadás nincs az országutakon és a fővárosban sem, hogyha neked mégis van infód, akkor már a SMS-ben, Messengeren vagy Viberen jöhet a Petőfinek. A berlini női kosárlabda világbajnokságon a magyar válogatott végig magabiztos játékot bemutatva 84-63-ra legyőzte Japán tegnap, ezzel bejutott a negyed döntőbe, ahol csütörtökön az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő és 33 meccses győzelmi sorozattal büszkélkedő amerikaiak várnak a magyar csapatra, ami 28 év után szerepel újra VB-n és 40 évet követően végez ismét a legjobb 8 között, úgyhogy minden elismerést megérdemel az együttes. Ami pedig a mai sportprogramot illeti, ezúttal vízilabda a középpontban. Kora este 18 órától majd férfi OB1 első fordulójában a Vasas a Ferencváros csapatát fogadja. A találkozót az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n élőben láthatod. A következőkben pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez. Vár ránk ezúttal a Halott Pénz csapata, akiket a jövő héten majd Rácz Almáson, illetve Debrecenben is láthatsz. Valami van a levegőben, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Rózsa Magdi zárta ezt a fél órát, hiszen 8:30-hoz érkeztünk, úgyhogy már is jönnek a hírek. Magdi egyébként szombaton Újfehértón koncertezik majd. Hogyha arra jársz, akkor érdemes lehet beugrani. A hírek után pedig Frank vár ránk nyitott szemmel, hamarosan a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt még nyárias idő várható, délután este azonban egy hideg front érkezik. Megszüntetné a megyei közgyűléseket a kormány. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani a főváros felé az autópályák bevezető szakaszain, valamint a 10-es, 11-es és 31-es, továbbá az 51-es főúton is. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A 84-es kilométer közelében az átterelt belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Műszaki hibás teher autó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Récsák között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megszüntetné a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszert teljesen át kell alakítani, mert a települések semmiért sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Erről döntött tegnap az országgyűlés. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a külképviselet munkatársai a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Az orosz külügyi szóvivő a budapesti bejelentésre úgy reagált, Moszkva kemény és fájdalmas választ fog adni a kiutasításra. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csak nem 440 ezer magyar. Összesen 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarner-öblöt, Isztriát vagy Zadart és környékét választották úti célnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még napos száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. Napközben még 30-35, késő este 20-28 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Lábas Viki énekelt nekünk és édesítette meg ezt a szerda reggel 8:43 a pontos idő. A nap első felében pedig mindenütt, illetve keleten egész nap derült napos csapadékmentes időnk lesz. Ugyanakkor a déli óráktól kezdve a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarra is. Este észak-nyugat felől hideg front érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható eső, zápor, zivatar. Hát addig, hanem ez az utolsó nap az őszben, ami még a nyarat is felvillantja, úgyhogy élvezzük ki az utolsó nyárias napsugarakat. A szeptemberi eleji meleg időjárás pedig kedvez a szúnyogoknak is. Na, a családi házas övezetekben fejlődő inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog jelenléte több területen jelentős. Ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakó környezetükbe. Na, az inváziós szúnyogok lárváinak élőhelyei szervezett biológiai beavatkozással nem elérhetők, mivel azok túlnyomó része magántelkeken alakul ki, úgyhogy fontos, hogy a kertedben létrejött kisebb állóvizeket mindenképpen szüntesd meg, fedd le, feltéve, hogyha nem akarsz szúnyogokkal körülvett telken élni. No hát, úgy látszik, a szúnyogok azért nem csak a nyáron lehetnek velünk, minden esetre az Animal Cannibals-zel most a nyári időszakot idézzük. Budapest nyáron, most a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, az Intim Torna illegál zene, nekünk 2 perc múlva 9 órához érkezünk. Csodálatos szép napot kívánok! Az Intim Torna illegál csapatát egyébként októberben majd Budapesten láthatod egy nagy koncerten. A következő óra elején pedig nálunk hallhatod Hien, Who Matters, ezzel indulunk 9 után itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pihenj egy kicsit.
4: Gondolkodj pozitívan.
3: Menj el sétálni, szedd össze magad.
5: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
8: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
9: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
8: Vas hiányban is hatásos?
9: Persze. A magas vastartalmú biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
8: Fel kell iratnom?
9: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Délelőtt még nyárias idő várható, délután azonban egy hideg front érkezik. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes hulladékgyűjtési akciót.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A 84-es kilométer közelében az átterelt belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Műszaki hibás teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Récsák között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai dróntámadásoknak Oroszországban és Ukrajnában is. Az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, 2 civil egy ukrán-moldovai határátkelőnél, egy nő Herszonban, 2 pedig Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29 pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán dróntámadásban. Közben az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Itthon szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát terméket hirdető cégeknek. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Azok a vállalkozások, amelyek ezt nem tudják igazolni, szankcióra számíthatnak a versenyhivataltól. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. Napközben még 30-35, késő este 20-28 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: 9 óra után is számíthatsz ránk, illetve a magyar kedvencekre, hiszen egész nap elkísérnek, akár online a világ bármely pontján. Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 9-én szerdán. Kezdünk ezúttal Hien és a Who Matters.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: beszéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 9:17 a pontos idő, szép napot kívánok. Az M0-áson történt egy baleset a déli szektorban, az M1 M7 felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében egy autó és egy teherautó ütközött a 25-ös kőnél, a belső sávot lezertek. Lassan-lassan azért lehet, hogy itt lesz némi torlódás, vigyázz magadra. Ezúttal irány Szeged, ahol Deák Zsuzsanna üvegművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Kiskunsz galériában a mai napon. Az időbe zárt fény című tárlaton egymás mellé kerülnek különböző korszakai szakmai útjának meghatározó állomásai, az üvegművészettel kapcsolatos kísérletei, önálló tárgyai, építészeti munkái, valamint legújabb, személyesebb hangvételű alkotásai. Külön fejezetet kap a Rebuild Glass projekt, amely fenntarthatósággal, valamint az építészeti üveghulladék újraértelmezésével kapcsolatos kutatások eredményeit foglalja össze. Az újrahasznosított üvegből készült tárgyak, bútorok és kísérleti felületek azt vizsgálják, hogyan kaphat egy korábban már felhasznált anyag új életet, új funkciót és új jelentést. A jubileumi tárlat egyik legújabb és legszemélyesebb rétegét pedig a női lét kérdéseivel foglalkozó munkák jelentik. Mindezt október 10-ig látható tehát Szegeden. S ha már női lét, akkor jöjjön a Liana zenekar, ahol négy srác társaságában Kató Lilla viszi a prímet. Újdonságuk a Keleti nap, ezt hallgatjuk most a Petőfin.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, egy perccel járunk fél tíz után, vigyázz magadra. Hogyha úton vagy az M0-áson, a déli szektorban, az M1-es, M7-es felé vezető oldalon, Dunaharaszti térségében egy autó és teherautó ütközött a 25-ös kilométernél. A belső sávot lezárták, és ne feledd, hogy Makón rendezik a hagyományos hagymafesztivált, emiatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, a forgalmat itt mellékutcákra terelik. Vigyázz magadra, hogyha erre jársz, és természetesen légy türelmes, hogyha pedig infód van, akkor hozd meg a Petőfivel is, SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Makó helyett pedig most irány Miskolc, ahol szombatig tart a Cinefest, azaz a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Még számos érdekes eseményt és alkotást elcsíphetsz, pénteken pedig szintén Miskolcon megkezdődik az Ars Sacra Fesztivál is, mely jövő vasárnapig 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál. Képzőművészeti kiállítások, lelkiségi programok, koncertek, beszélgetések, zarándoklat, szentmise egyaránt a lehetőségek között. Mindez természetesen zenei események is kísérik, például egy utcazenével egybekötött flashmob, vagy épp az Erdő hangjai című klasszikus zenei koncert. Ha már Miskolcon jársz, ne hagyd ki az Avashegyet, az avasi pincesort, vagy épp a diósgyőri várat sem. Tökéletes őszi kirándulási célpont, egyedül barátokkal, családdal. Bármerre jársz határon túl, vagy innen, kísér a Petőfi, vagy akár a világ bármely pontján, online is veled tartunk. A következőkben Bertalamival, itt az Igaz, Hamis a Petőfi.

legújabb magyar zene.

0: Tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Idén szeptember 25-26-án rendezik a kutatók éjszakáját, országszerte változatos programkínálat vár. A Semmelweis Egyetem például látványos kísérletekkel, előadásokkal és interaktív laborlátogatással is készül. Bepillantást nyerhetsz egy molekuláris biológiai kutatólabor mindennapjaiba. Megismerkedhetsz laboratóriumi módszerekkel, korszerű kutatási eszközökkel és mikroszkóppal figyelheted meg az idegsejteket. Azt is bemutatják, mi történik az emberi testtel a halál után, mik a különböző gyógyszerformák előállításának lehetőségei, vagy épp hogyan történik a gyógyszerkészítés egy intézményi gyógyszertárban, mint ahogy az is kiderül, mi történik a betegekből származó szövetmintákkal és műtéti anyagokkal a végleges diagnózis megszületéséig. Egyes programok korhatárhoz kötöttek, úgyhogy érdemes utána nézni. A bővebb információt megtalálod a kutatókészakája.hu oldalon. Nálunk pedig megtalálod a magyar zenei kedvenceket. Itt van például a Dark Shell csapata, akikkel a hétvégén Almádiban is találkozhatsz. Szól a Blitz a Petőfi.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és jó utat kívánok földön, vizen, levegőben egyaránt. Hogyha netán vonatoznál, akkor mondom, hogy mától szeptember 22-ig Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt nem közlekednek a vonatok, helyettük többféle MÁV busszal utazhatsz. Hogyha egyébként végeznek a munkálatokkal, akkor majd több perccel csökken várhatóan a menetidő, valamint kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, javul a menetrendszerűség a munkálatoknak köszönhetően. Hát kitartás, sok türelmet kívánok addig is, már is jönnek a további részletek, akár az országutakról, és természetesen várlak vissza 10 után is magyar kedvencekkel. Road Movie All Stars Sopron felé, mindjárt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
7: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Délelőtt még nyárias idő várható, délután azonban egy hideg front érkezik. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét térségében, a 84-es kilométer közelében az átterelt belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gödöllő térségében karbantartási munkákat végeznek, a 34-es és a 32-es kilométer között szakaszosan lezárják a külső sávot, a munkaterület mögött már 3 kilométeres a torlódás. Távolabb, ugyanebben az irányban, már a bevezető szakaszon, az M0-ás csomópont után a 11-es kilométernél baleset történt az M3-ason, a külső sávot lezárták. Az M0-ás déli szakaszán a Dunaharaszti térségében egy teherautó és egy autó ütközött az M1-es felé vezető oldalon, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
9: Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai dróntámadásoknak Oroszországban és Ukrajnában is. Az orosz csapásokban legalább 5-en meghaltak, 2 civil egy ukrán-moldovai határátkelőnél, egy nő Herszonban, 2 pedig Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29-en pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán dróntámadás. Közben az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putin méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Ismét $100 közelében emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a $99, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a közel-keleti térség energetikai létesítményeit és olajszállítását. Itthon sűrűbben és nagyobb kapacitással jár majd a H7-es Héva hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények a megszokott 3 helyett 6 kocsival. Egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányában.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Délelőtt még napos száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. Napközben még 30-35, késő este 20-28 fok várható.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Már meg is kezdődött a mai utolsó 60 percünk, hiszen elhagytuk a 10 órát 2026. szeptember 9-én szerdán. Hajrá a melóban, az utakon csak figyelmesen, türelmesen vigyázz magadra és a többi közlekedőre is. Sopron felé vesszük az irányt, a Road Movie All-Stars-a.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: rossz idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt, szép napot kívánok. Munka mellett érdemes tervezgetni a kirándulásokat, kiállításokat akár. Ma például Budapesten nyílik egy a Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galériában, ahol a szöveg nélküli könyvek és képtörténetek a Silent Bookok világát mutatja be, a képmesék, a történet a tiéd című új tárlat. A Silent Book egy különleges műfaj, amely képzőművészeti és irodalmi alkotás egyben, olyan képtörténet és szöveg nélkül elmesélt dráma, amelyben az alkotások önálló nyelvként működnek. A vizuális történetmesélést nem csupán passzív olvasóként kezel, hanem aktív alkotótársá tesz, hiszen a kiállítás képeinek értelmezése során saját tapasztalataidat, emlékeidet és egyedi képzeleted mozgósíthatod, így minden olvasás új történetet hoz létre. A kiállításon karakterekkel, ismerős és képzeletbeli helyszínekkel, aktuális társadalmi kérdésekkel, valamint a humor különböző vizuális formáival találkozhatsz. Mindezt egyébként november 7-ig látogatható, tehát érdemes lehet megtekinteni. A következőkben pedig vissza a zenei tárházhoz, ebből is egy immár 20 éves darab következik. A Heaven Street 7-nál Tudom, hogy szeretsz titokban, itt a Petőfi.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt, jó munkát kívánok! Az ebéd utáni időszakban pedig munka mellé jön majd a stúdiókoncert. Ezúttal is egy órától a Héba egy fiatal energikus zenekar, mely egyedi stílusával és friss hangzásával tört be az underground zenei szcénába. Dalaik érzelmes szövegekkel és fülbemászó melódiákkal íródnak, csibészes tánczenei és lírai balladák egyaránt megtalálhatók a repertoárban. Élő fellépéseik dinamikusak, és a közönséget is mindig sikerül bevonniuk a zenei élménybe. Na, a zenekar aktívan koncertezik hazai klubokban és a nyári fesztivál akkor is találkozhattál velük, vagy akár külföldi utcákon, például Rómában, mert hogy ez is közel áll hozzájuk. Hát mindenről mesélnek majd bővebben is, egy órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon nézheted is a koncertet. Most pedig a Kelemen Kabátban formációt hallgathatod, Ekküvel itt a Maradjatok gyerekek a Petőfin.

0: ahhoz idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, közeledünk 11 órához, amikor is, majd Máka Tavár programajánlatokkal. Aztán természetesen ma is lesz koncert, ahogy említettem, az imént a Héba zenekar játszik nálunk Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, élőben nézheted is az előadásukat. Aztán természetesen Szikora Tomi vár este 7-től kívánságműsor, 9-től Kultúrfitness. Szóba kerül a független zenei kiadók rendezvénye a Magyar Zeneházában, illetve a felelős állattartás is. A Vándorbotban pedig este majd Méringer Marcival beszélget Fekete Laci 11 órától a Szabadság Szerelem című albumról. Úgyhogy tarts velünk akkor is, s ha már szóba került, akkor következzen is most Méringerékkel a Szabadságdal itt a Petőfén.
1: Ez

0: műszakot indítani tudni kell.
1: Ez a reggeli műszak is elindult, és alig hanem a következő nyárig ez volt az utolsó igazán nyárias reggelünk, úgyhogy remélem kellőképpen elraktároztad a napsugarakat, lassan lehet készíteni a melegebb pulóvereket is. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habóczki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk, addig is bármerre jársz, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
4: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vén nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
6: Délelőtt még nyárias idő várható, délután azonban egy hideg front érkezik. Ma éjfélig lehet kitölteni a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Újabb járatokat kellett törölni a brit reptereken.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M0-áson Dunaharaszti térségében az M1-es felé vezető oldalon. A 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Az M3-as a Budapest felé vezető oldalán Gödöllő térségében karbantartási munkát végeznek. A 34-es és a 32-es kilométer között szakaszosan lezárják a külső sávot. Az aktuális munkaterület mögött 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Műszaki hibás teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Récsák között. Az 50-es kilométernél kell útszűkületre számítani. Két kis teherautó ütközött a 4-es főúton Hajdúszoboszló közelében. A 200-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
6: Elutasította az Európai Unió törvényszéke az Orbán kormánynak azt a keresetét, amellyel megpróbálta megakadályozni, hogy a befagyasztott orosz vagyonból származó bevételeket az ukrán fegyveres erők támogatására fordítsák. A párt az előző kabinet azért indította, mert egy tartózkodása miatt kihagyták a döntésből. A törvényszék arra hivatkozva utasította el a keresetet, hogy az nem tartozik az uniós bíróság hatáskörébe. Itthon ma éjfélig lehet kitölteni a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Eddig több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. A kérdőív legfontosabb témái között szerepel az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyorshajtások vagy a visszaeső szabálysértők szankcionálása. A kérdéssor az egyeztetés.kormány.hu oldalon érhető el. Csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A Szociális és Családügyi Minisztérium összesítése szerint mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást fiatalok foglalkoztatására, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és vendéglátásban csak nem 5000-en kaptak munkát. Újabb járatokat kellett törölni a brit repülőtereken. Az országos légi irányítás adatfeldolgozó rendszerét estére kijavították, de nagy mértékben feltorlódott a forgalom. Ma délelőtt összesen 280 járatot töröltek, többségüket a londoni Heathrow repülőtéren. A kiesés budapesti járatokat is érint.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják. Sporttörténeti siker született Berlinben. A magyar női kosárlabda válogatott ugyanis bejutott a világbajnokság negyed döntőjébe. A nemzeti együttes tegnap este a VB rájátszásában Japánt győzte le remek játékkal 84-63-ra. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon, és holnap az Amerikai Egyesült Államok vár rá. Varga Barnabással és Vitális Milánnal a soraiban győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát az AEK-n. A görög bajnok hazai pályán 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen, mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában, együttese viszont 3-2-re kikapott a német Dortmund otthonában. Hazai pályán nyert tegnap a Real Madrid is méghozzá 2-1 az Inter ellen. A másik három találkozón viszont vendégsiker született. Az Aston Villa, a Klub Brugge, a Betis pedig a Lille-t egyaránt 3-2-re, míg a Manchester City a Portót 2-0-ra győzte le. A negyeddöntőben búcsúzott a férfi címvédő Carlos Alcaraz az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A spanyol játékost a hazai közönség előtt szereplő Ben Shelton győzte le 5 szettben. A mérkőzés New York-i idő szerint hajnali 3:30-kor ért véget. Shelton az elődöntőben Francis Tiafoe-val találkozik majd. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Eleinte napos, száraz idő lesz, majd a nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. Napközben még 30-35, késő este 20-28 fok várható.
4: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 11 után ma is indul az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánlója, aktuálisan hozom, hol és mi minden vár rád. Például igazi szüreti mulatság, egészen pontosan az ország leghosszabb szüreti menete. Máshol a jazz több irányzatából válogatnak, és lesz rendvédelmi nap is, jönnek a részletek.
0: Itt egy újabb óra.
4: Kizáró.

0: Az a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki haza talál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki haza talál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

0: sosem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Keresem, kutatom, begyűjtöm a legjobbakat, és ilyenkor részletezem ebben az órában. Aktuálisan hozom tehát a kínálatot, te csak figyelj! Van egy olyan esemény, aminek a csúcspontja minden évben egy igazi szüreti felvonulás, az ország leghosszabb szüreti menete. Ez lesz majd a Badacsonyi szüret, vagyis három napon át egyébként a szőlő, a bor és a hagyományok kerülnek a középpontba ezen az eseményen. Majd a felvonulás vasárnap délelőtt 10 órakor indul Badacsony Tomajban a Kert utcából, és a 71-es számú főút Badacsony Tomaj és Badacsony közötti szakaszán halad végig. Több száz fős látványos menetre kell gondolni, környékbeli települések küldöttségei, néptáncegyüttesek, magyarországi borrendek, hagyományőrző csoportok, kopjások, huszárok, zászlóforgatók, gólyalábosok, tűzsonglőrök, lovasfogatok és fúvózenekarok alkotják ezt a színes forgatagot. Már csak ezért is érdemes megkokocskálni. A szüret egyébként Badacsonyban mindig is ünnep volt, a bőség, a közösség és az összetartozás jelképe. A története pedig 1964-ig nyúlik vissza, ekkor rendezték az első televízió által is közvetített szüreti ünnepet. Az esemény azóta is tehát méltó alkalmat teremt arra, hogy megünnepeljük a helyi borosgazdák és szőlőművelők egész éves munkájának gyümölcsét. A program kínálat évről évre természetesen bővül, miközben a rendezvény megőrzi folyamatosan hagyományőrző jellegét és közösségformáló erejét. Mára tehát a Badacsonyi szüret az idegenforgalmi szezon ünnepélyes lezárásává vált. Sok izgalmas programmal készülnek, és Péter Stramek is ott lesz, például ő tart majd koncertet. Ne feledd tehát, Badacsonyi szüret, itt a Petőfin, pedig már is jönnek további programötletek. Van, ahol a jazz több irányzatából válogatnak, máshol pedig látványos rendőrségi, tűzoltósági és mentőszolgálati bemutatókkal is készülnek. Mindjárt megtudta a szövet is a részletekről, közben itt van bőbb.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Most szombaton tartják a Zuglói Jótékonysági Gasztró Fesztivált és a Rendvédelmi Napot, ami egy ingyenes esemény főzőversennyel, rendvédelmi bemutatókkal, családi programokkal, koncertekkel és még tombola sorsolással is készül. A fesztivál bevételével idén is jótékony célt lehet támogatni, hiszen a befolyt összeg a Betesda gyermekkórházat segíti. A gasztronómiai programok mellett pedig, ahogy korábban említettem, rendőrségi, tűzoltósági és mentőszolgálati bemutatókat is tartanak. Ezen kívül egyes járműveket és felszereléseket közelebbről is meg lehet nézni. Mellettük ugrálóvára, kézműves foglalkozások, arcfestés várja az érkezőket, a fellépők között pedig ott lesz az Apacuka zenekar, Desperado és Timi, Kózsó is az Álmok futók, valamint a Cosmix, lesz főzőverseny és nemzetiségi bemutatók, illetve jubilami közös tortázás. Zuglói Jótékonysági Gasztró Fesztivál és a Rendvédelmi Nap, ez is feljegyezheted, ha pedig kíváncsi vagy, hol és milyen programok várnak rád még, akkor tarts velem, ne feledd, 11 és 1 óra között hétköznaponként itt a Petőfin az itthon otthonban tudhatod meg, hogy hol és mi minden vár rád. A jazz több irányzatából válogat, például a Józsefvárosi Jazz Fesztivál, erről is mindjárt többet megtudhatsz itt a Petőfin, addig is a folytatásban jön a Carso Coma.

0: stúdióban.
1: Meghat a szép napot, jó munkát, kellemes időtöltést. Itt a szeptember, a szüret időszaka, ez sok program kapcsolódik, hamarosan részletezem őket, de azt se felejtsük, hogy Budapesten a Józsefvárosi Jazz Fesztivál is vár. Hamarosan egy háromnapos, ingyenesen látogatható esemény két helyszínen, a Rákóczi téren és a Rákóczi téri vásárcsarnokban. Itt ismert előadók, fiatal tehetségek és különböző jazz formációk fogják egymást váltani, és minden nap délután 4 órától kezdődik az esemény, és estig követik egymást a koncert. A program a jazz több irányzatából válogat, hiszen a fellépők között egyébként hazai és nemzetközi előadók egyaránt szerepelnek. Még pénteken többek közt a Barus Bence Henten projekt, a Symbiosis 5, a Balázs Belemér Group, Malek Andrea közreműködésével, a Jágerbandi Szólisztik, a Canaro és az Egri János Junior Trio lép színpadra. Szombaton az East Gypsy Band nyitja majd a programot, aztán jön a Gáspár Károly Trio, és tulajdonképpen óráról órára más fellépő gondoskodik a jó hangulatról, így tehát biztos, hogy nem marad zene nélkül a Józsefvárosi Jazz Fesztiválon szeptember 11, azaz péntek és vasárnap között. 0-30-30-30-380, ne feledd, itt ezen a számon, SMS-ben vagy Viberen, te is írhatsz jó program ötleteket, hiszen egyre jobban közelít újra a hétvége, hogy mi mindennel tölthetjük meg, ez mindig kiderül 11 és 1 óra között itt a

0: Munkavégzés miatt az M3-ason Budapest felé Gödöllő térségében van egy kis torlódás, az M5-ösön szintén Budapest felé Kecskemét térségében, illetve Újhartyán és Inács között. Makon pedig a hagyományos hagymafesztivál miatt lezárták a 43-as számú főutat a 31-es kilométernél, a forgalmat mellékutcákra terelik. Jönnek a további friss hírek, majd Ákos is velünk lesz.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Útjára indult idén már a 20. Coop Rally a minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán itt van velem a Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagja, dr. Rédei István. Ez már a 20. rally. Mi az elmúlt két évtized eredménye?
9: Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény egy olyan fórum, ami nem csak a termékekről, hanem a szállítók és a kereskedő kapcsolatáról is szól, ami nagyon-nagyon sokat segít nekünk abban, hogy jobban tudjuk kommunikálni megfelelő módon, akár a polcokon, akár szóban, vagy bármilyen más módon, hogy ezek a magyar termékek igenis megbízhatóak, igenis jó minőségűek, és a magyar fogyasztók számára mi ezeket mind ajánljuk. A rendezvény maga úgy vélem, hogy tartalmában és hangulatában is talán az egyik legnagyobb az országban, ami a magyar élelmiszer körül zajlik, és nagyon jó érzés együtt lenni a szállítókkal, akikben a szándék természetesen ugyanúgy ott van, hogy ők szeretnének bizonyítani, hogy tudnak a magyar gyártók, a magyar termelők megfelelő minőségben és a magyar fogyasztók igényei szerint termékeket gyártani.
8: A Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagját, dr. Rédei Istvánt hallottuk. Javában zajlik az idei Coop Rally, a minőségi magyar termékekért a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye. E kapcsán itt van velem a Fornetti Kft. Kereskedelmi ügyvezetője, Kelemen Szilárd. Idén, mint házigazdaállomás vesznek részt a rallin. Miért vállalták ezt a fontos szerepet?
10: Alapvetően a Coop-pal a Fornetti már több évtizedes együttműködést tudhat maga mögött. Legutóbb 2016-ban voltunk állomás, úgyhogy azt gondolom, hogy egy évtized után eljött az ideje, hogy újraállomás legyünk. Stratégiai partnerség a miénk, ami mindig is túlmutatott a termékbeszállításon. Olyan koncepciót alakítottunk ki az elmúlt években a Coop-pal, ami azt gondolom, hogy nagy mértékben hozzájárult ahhoz a piaci szerephez, ahol ma a Coop van, és ezt alapvetően a jövőben is szeretnénk tovább folytatni. Mindig azért dolgoztunk, hogy megpróbáljunk az egyszerű beszállítónál egy komplexebb szolgáltatáscsomagot vagy szerepet betölteni a Coop életében, és nagyon bízom benne, hogy ezt a Coop is így gondolja, én úgy gondolom, hogy sikerül.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Nyugat felől beborul, estére egy hideg front érkezik. Több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak tavaly óta. Ma kezdődik a 35. Budapest Borfesztivál a Budai Várban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Baleset történt az M0-áson Dunaharaszti térségében, az M1-es felé vezető oldalon. A 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Dolgoznak az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gödöllő térségében. A 34-es és a 32-es kilométer között szakaszosan lezárják a külső sávot. A munkaterületnél 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Átépítik a terelést az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Távolabb az Újhartyán és Inács közötti szakaszon szalagkorlátot javítanak. A 44-es és a 36-os kilométer között az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot, mögötte több kilométeres torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, hírja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
11: Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Csökkent a TISZA támogatottság, amiközben nőtt a párt nélküliek aránya, derül ki a mobil és webalkalmazásra épülő European kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra esett szeptemberben a kormánypárt támogatottsága, a Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya 15-ről 18%-ra nőtt. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak tavaly óta. Egy ingatlan hirdetési portál szerint Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. Szeptember elején a használt lakások átlagos négyzetméter ára a fővárosban 1,4 millió, a megyeszékhelyeken 877 ezer forint volt. A legdrágább vidéki város Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján. A kutyák elzárására kéri ügyfeleit az E.ON, az áram- és földgáz szolgáltató. Azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég mérőóra leolvasói, minden negyedik esetben kutyatámadás miatt. Ma kezdődik a 35. Budapest Borfesztivál a Budai Várban. A magyar pincészetek mellett idén az amerikai kontinens borvidékei kerülnek a középpontba. Kaliforniától Chilén és Uruguayon át Brazíliáig számos különlegességet lehet kóstolni. A négynapos fesztiválon vezetett kóstolók, gasztronómiai programok is lesznek, esténként pedig koncertekkel várják a közönséget.
5: Petőfi Rádió, időjárás.
11: Eleinte napos, száraz idő lesz, majd egy nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. Napközben még 30-35, késő este 20-28 fok várható.
5: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az utolsó nyárias nap ebben az évben, holnaptól hidegfront változtat meg mindent, esik kihasználni a lehetőséget, sétálni, nagyot fagyizni, aztán jöhet a folytatás, finom kemencés ételek is várnak, illetve ha úgy érzed, erős ember versenyre is benevezhetsz. Már is jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
5: Kizár

0: Zenei zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, ez te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó vége.

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Minden hétköznap megtudhatod 11 és 1 óra között, hol és milyen programok válnak rád. Ha úgy érzed, erőt teljében vagy, akkor már is itt van egy lehetőség. Erős ember verseny is lesz például Kisújszálláson, a Kivilágos Kivirratik Fesztivál keretében. A Városháza Parkban sok egyébbel is várnak, főzőversennyel indul majd a nap, és köszöntőket is tartanak, valamint kihirdetik a legszebb konyhakertek és a Virágos Kisújszállásért verseny eredményeit. Aztán vár a Mesterségek utcája és a Zöld Sátor is, emellett megrendezik a legnagyobb termények versenyét. A főző sátraknál pedig az UV Trio fog zenélni. Egyébként a nagy színpadon délelőtt és kora délután helyi csoportok fogják majd váltani egyest. Lesz néptáncgála, örömtánc bemutató, találkozhatsz fúvós együttessel, fellép a délutáni programban Nyári Kálmán, a Szolnoki Szigligeti Színház művészei és Agádi Szilvia is. Este pedig többek közt az Iri Mafia ad koncertet, majd DJ gondoskodnak a jó hangulatról. Ne feledd tehát, Kivilágos, Kivirratik Fesztivál és Szálláson a Városháza Parkban. Itt a Petőfin, pedig most a Junkies, és jönnek további programötletek.

0: nálunk. Minden nap.
1: Aktuálisan hozom a kínálatot, neked nem kell tehát figyelni, keresni, kutatni a programok között, csak figyelni, aztán kedvedre választani, és majd az élménybeszámolót megtartani nekünk. Számunk 0630303380, ide lehet küldeni SMS-eket és Viber üzeneteket, és akkor már is figyelj, hiszen lesz egy olyan esemény, aminek középpontjában idén is a kemencében készült ételek állnak. A kemencés napot Noszvajon tartják majd, és a főzőverseny résztvevői a falu különböző portáin készítik el a fogásaikat, ezekből az ételekből lehet természetesen majd kóstolni is. A szabadidőparkban pedig egésznapos családi programok lesznek, közben szafari busz járja a falut, tehát így is felfedezheted. A délutáni színpadi programok a Noszvai Pittypank hagyományápoló egyesület műsorával kezdődnek, majd aztán a Babszem Jankó gyerekszínház lép fel. Látható, hallható lesz továbbá Kis Alexandra retro zenés műsora, majd a Sound of Spirit ének együttes szerepel a színpadon. A főzőverseny eredmény hirdetését tombola sorsolással tartják meg, az esti programban pedig Happy Gang és Vitamin koncert is lesz, illetve majd utcabáz elje a kemencés napot. Sőt, este kapcsolódik egy szabadtéri vetítés is, a Hogyan tudnék élni nélküled című zenés filmet játsszák a kemencés napon Noszvajon. Jó programötletekért tarts velem 11 és 1 óra között, hiszen mindig ilyenkor részletezem, hol és mi minden vár rád. A Petőfin közben megjött a Girlhood is.

0: Otthon, otthon van programod. A stúdióban
1: Megkata, aki mindig hozza aktuálisan az előttünk álló programokat, 11 és 1 óra között hétköznaponként, tehát megtudhatod, hol és mi minden vár rád. Szüret, ugye ennek az időszaka érkezett el, így érdemes meglátogatni az Egri borvidéket, hiszen Szüret a Szépasszony Mögyben címmel tartanak majd programot, ahol vezetett pincetúrával, nyitott pincékkel, mustkóstolással és izgalmas szüreti játékokkal várnak. Fafarangás, kézműves barkácsolás, vízhajtású kötélverő bemutató, agyagozó és fazekas kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés is van a programban. Között, de készülnek kisállatsimogatóval, a Húri Horgas Csibészek pedig interaktív élőzenés gólyalábas utcaszínházi produkcióval. Fellép továbbá az Agyagbanda, lesz szüreti körmenet a Szépasszonyvölgyben, ünnepélyes köszöntő és szüreti koszorú megáldása, néptánc bemutató és táncház, majd a végén a Bohemian Betyárs garantálja jó hangulatot. A Szüret a Szépasszonyvölgyben nevű program keretében Egerben. Nyársopátiban is tartanak szüreti mulatságot, ott lovas és fogatos felvonulással, zenés táncos műsorokkal, gyerekprogramokkal, kóstolókkal, valamint szüreti bográcsos főzéssel várják az érkezőket, marha és birka pörkölt készül majd, az esti órákban pedig nyári Károly és nyári Edit műsora lesz látható, hallható, és Wilcox is ott lesz nyársopátina szüreti mulatságon. Itt nálunk a Petőfin pedig Diaz és Menta előtt Rácz Gergő és Orsovai René.

0: Petőfi Rádió minden magyar gőzerővel készülnek már a fiatalok itt a másik stúdióban, hiszen hamarosan indul az élő stúdiókoncert. Egyedi stílussal és friss hangzásvilágukkal fognak minket elvarázsolni. Vannak érzelmes szövegek, fülbemászó melódiák, csibészes tánczene és érzelmes balladák. Ez mind megtalálhatók a repertoárjukban. Héba a zenekar. Egy és kettő között ők adják ma az élő stúdiókoncertet. A hírek után már is kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Nyugat felől beborul, estére egy hideg front érkezik. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása Paksnál. A német kancellár szerint hónapokig készítették elő a lipcsei dróntámadási kísérletet Oroszországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Átépítik a terelést az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Távolabb az Újhartyán és Inács közötti szakaszon szalagkorlátot javítanak. A 44-es és a 36-os kilométer között az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot, mögötte több kilométeres torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívüli lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Már tárgyal a kormány a MOL vezetőivel arról, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Ezt a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán a kormányülés előtt. Magyar Péter hozzátette, a kabinet ma egyeztet az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Kitért arra is, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése is, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie, fogalmazott a kormányfő. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenékküszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Így viszont biztosította az atomerőmű hűtővíz ellátása és zavartalan működése. Újra kiírják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesi pályázatát, döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellevviteli elnökhelyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az új kiírásban pontosítják a pályázati feltételeket. A felhívásokat még ma közzéteszik a bizottság honlapján. Hónapokig készítették elő a lipcsei dróntámadási kísérletet Oroszországban, közölte a német kancellár. Friedrich Merz a Bundestag vitájában azt mondta, hogy a merénylet kísérlet kifejezetten Németország ellen irányult, és csak a véletlenen múlt, hogy nem történt jelentős anyagi kár és személyi sérülés. Oroszország korábban tagadta, hogy közel lenne a lipcsei repülőtérnél történt drónincidenshez. Az orosz külügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy az ilyen vádak egy valódi háború kezdetét jelentik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharos sáv okozódik a szél. Napközben még 30-35, késő este 20-28 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra után indul az élő stúdiókoncert, ha van lehetőséget, be is nézhetsz hozzánk az elsősorból. Figyeleted az eseményeket a Petőfi Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján. A fiatal, energikus zenekar egyedi stílusával és friss hangzásvilágával.

0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Héba zenekarral, a srácok már is láthatók a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Na hát, ami már is megfogalmazódott bennem, hogy 7 fiatal srácot összeereszteni, azért az merész vállalás. Hát, hogy itt elszabadulnak az energiák, de mondjuk jó, mert akkor ezt le tudjátok vezetni a hangszereken. És mondjuk ez így átfordítjátok a zenébe?
3: Főként az a cél.
1: Igen, ettől vagytok olyan lendületesek.
2: De jól működik, igen.
1: Jól működik. Jó a set. Ki volt az ötletgazda ebben? Hogy mi legyen rajtatok?
2: Lett egy személyi szabunk, Zubornyák Emese, úgyhogy köszönjük neki innen is a fellépőszetteket.
4: És a felajánlást.
2: Úgyhogy ez is így hozzáad már a Héba stílusához, hangulatához.
1: Van egy kis csajos support. Egyébként soha nem volt opció, hogy lányt bevegyetek a bandába?
4: De volt, egyébként volt is egy lánytagunk, Zsóter Zita, ő hegedül az első albumunkon, ami hát végül úgy alakult, hogy fúvós szekciónk lett, és egy fiúzenekar lettünk.
1: És hogy találkoztatok?
4: Hát mi unokatestvérek vagyunk, testvérek, és a többiek pedig hát testvérek más anyától. Ők egyébként ikrek, ott hátul a horvát tesók, és nagyon jó barátok vagyunk, és hát gimistársak, meg stb.
1: Na, szuper menő. Milyen hangszerek vannak nálatok, miket hoztatok? Lehet, hogy van, amit még nem fedeztem fel. Gyorsan a hallgatóknak mondjátok el, akik esetleg képben. Van egy trombita, egy szaxofon. Gitárok,
2: igen,
1: dob.
2: Klasszikus gitár, elektromos gitár.
5: Basszus gitár, darbuka, csörgő.
2: És hát igen, a dobosunk a stabil alatt.
1: Aha. Na hát akkor tessék zajongani itt nekünk a Petőfi Rádióban. Mivel szóljon, fogtok kezdeni, és egy kis háttérinfót is mondjatok a dalról, ami elsőként fog szólni.
4: A Lánycsók című dalunkkal fogunk kezdeni, ami most jelent meg nemrégiben egy singleként, és egyébként a legújabb kislemezünknek a nyitó dala. És hát ez így a... Hát ilyen úgymond önmagadat elfeledt bulizásról szól, hogy igazából kicsit így elfeledkezünk a bulikban a saját életünkről és a problémáinkról, és aztán amikor arcon csap, hát az egy fájdalmas érzés.
1: Jaj, ez is benne lesz.
4: És a másnap...
1: Miért kell elrontani?
2: Hangulat az jó.
4: A hangulata az marad, az üzenete az a legtöbbnek ilyen.
2: Ilyen
4: legtöbb
2: mélyebb,
4: dalunknak.
2: Uh-huh. Úgymond.
4: De biztosan nagyon élvezni fogjátok, mert mi is élvezzük.
1: Na, az a lényeg, igen. Akkor ez át fog jönni remélhetőleg. Lánycsók, ez jön tehát elsőként itt a Petőfin élőben, a Héba zenekartól, akiket látod is, a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Héba zenekarral, hát így kell indítani. Hatalmas Máriától már is érkezett az üzenet. Minden látható ilyenkor 1 és 2 óra között a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Hát mint kiderült, stylistotok vagy hát nem is stylistnak nevezzük, de
1: nevezhetjük annak.
0: Szóval van, aki készíti nektek a ruhákat. A hegycap bajuszhoz kinek az ötlete volt? Ugye ezen a vonalon.
2: Ez így jött szerintem. Nem akarom az érdemet vagy a babérokat learatni, hogy én kezdtem volna, de valahogy így alakult, úgyhogy...
3: Sebő köztünk a legidősebb talán, a úgyhogy nálam nőtt ki először a bajusz.
0: A legbajszosabb, igen, a bajusz sűrűségéből lehet talán látni, hogy ki a legidősebb, ugye? Na jó, innen folytatjuk már is a Petőfin, szeretném hozzászólni a műsorhoz, megteheted a Facebook oldalunkon, vagy a 0-30-30-30-380-as számom, a Héba zenekar adja az élő stúdió koncertet.
4: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: Energiával teli hét fiatal srác a Hiba zenekar, akik megjárták a Fülesbagoly tehetségkutatót, és bár a dobogóra nem sikerült felkerülni, viszont tök jó díjakat szereztetek be, és elismeréseket, például lehettek a kampuszon, aztán ugye kaptátok ezt a Petőfi Rádiós lehetőséget, és Ábel például a legjobb frontember díját viszont bezsebelte, úgyhogy gratulálunk. Köszönjük. Legjobb frontember, szerinted mi egy frontember feladata?
2: Hát a frontember feladata összetartani 7 embert, magamat is beleértve, mert magamat is össze kell tartanom ahhoz, hogy ez így menjen. Igazából a próbák és a dalok alakulásán a legtöbb, általában az én szavam dönt, de hát nálunk igazából ilyen szempontból demokratikus a társaság, mert mindenki kiváló zenész, és kiváló ötleteik vannak, és a próbák általában ilyen dalíró sessionök szoktak lenni, de a legtöbb dalt én szerzem, és valószínűleg ezért is lettem én a frontember.
1: Mert ugye belülről te ezt így látod, hogy frontember, de külsőleg mondjuk a közönség másként lát egy frontember, tehát neked mondjuk kommunikálni kell a közönséggel, és hát, nem tudom, tehát ilyen szempontból díjaztak, vagy amit így belülről érzel, tehát mi számított ebben a díjban?
2: Igen.
1: Ami eldöntötte, hogy te vagy benne a legjobb.
2: Hát szerintem a kommunikációban van mit fejlődnöm. Én nagyon a zenébe bele zuhanok, miközben játszunk. Egyébként inkább szerintem a zenekar irányítása a színpadon. Tehát, hogy ki mikor érkezik, ha bármi történik, akkor álljunk vissza a helyünkre, akkor ez általában én így sas szemmel figyelem ezt.
1: És ez működik szép szóval?
2: Igen. Szerintem, hát nem tudom, hogy működik.
1: Akkor szerencsések vagytok. Hát azért tényleg ennyi fiút irányítani nem lehet egyszerű feladat.
2: Hát nem is, úgyhogy mindenki irányítja igazából saját magát, mert ez egy közös cél.
1: Úgyhogy... És mennyi ideig szoktatok próbálni, hogyha belecsaptok, vagy van egy fix idő, amit meghatároztok, vagy ilyenkor azért nagyon el szoktatok csúszni, hogy néz ez ki?
2: Nem szoktunk elcsúszni olyan szempontból, hogy van egy heti egy fix próbánk, és az általában 3 vagy 4 órás, és ha szünet van, akkor 4, egyébként 3 órát végig zenélünk, és akkor, hogyha alkotunk, akkor arról szól a 3 óra, hogyha gyakorlunk, akkor meg egy az egybe mindent gyakorlunk 3 órán át.
1: És hogy érzitek egy ilyen 3-4 órás session után, azért az elég fárasztó, mindig elégedettek vagytok, vagy azt érzitek, hogy valamire megint így elterelődött a fókusz, és pont mondjuk a lényegre nem koncentráltatok.
3: 3-4 óra után jön elő igazán így az ember kreativitása, amikor már megvoltak a számok eljátszása, a gyakorlás után a kicsit
1: és így akkor van egy ilyen lelazultabb tudatállapot.
3: Jobban felszabadul, amikor kicsit így fáradtabb az ember.
2: Mint amikor másnapos az ember, akkor nagyon vicces dolgok jutnak
1: eszébe. Nem tudom, miről beszél. Na, most folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet, aztán természetesen még beszélgetünk is. A következő dalnak a címe az, hogy Mártír, hát ezt nagyon nem kell magyarázni, de én nagyon szeretnék azért a dal történetéről egy kicsit megtudni.
4: A Mártír című dalt, ezt én írtam, a szövegét. Hát ez egy finoman szóval kicsit lehozós szám, de a bűntudatról szól leginkább. Igazából egyszer volt egy ilyen élményem, hogy tettem valami olyat, amit nagyon megbántam, és utána nagyon rosszul éreztem magam ugye napokig, és csomószor így elképzeltem, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, ha történne velem valami rossz, és akkor így helyreáll az univerzum rendje. És ez egy nagyon bizarr gondolat, és annyira furcsa volt, hogy gondoltam, írok róla egy szöveget, és ebből az élményből született ez a dal.
1: Aha, milyen a fogadhatás egyébként?
2: Nagyon jó, nagyon sokan szeretik.
4: Szokták szeretni.
1: Szóval tudnak vele azonosulni.
2: Abszolút.
1: Na halljuk, Mártír élőben itt a Petőfi Rádióban a Hiba zenekartól, akiket láthatsz is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Különleges egyedi stílusa alá a Héba zenekart hallatod élőben itt a Petőfi Rádióban, ma tőlük kapjuk az élő stúdió koncertet. Ha szívesen üzenél nekik, hozzászólnál a műsorhoz, akkor itt vagyunk a Petőfi Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornánkon. Számunk pedig 06303030380, ide is lehet üzenni SMS-ben és Viberen. A vonzás törvényében egyébként hisztek? Most ugye mártírdal után csak így eszembe jut.
1: A
0: vonzás törvényében, hogy amit sokszor elmondasz, vagy sokszor így elképzelsz, magad elé ezt bevonzod?
1: Hát igen, szerintem így indirekt módon ez előfordulhat, hogy vagy az is lehet, hogy csak amúgy is megtörténne veled, csak emiatt észreveszed, mert annyit gondoltál valamire.
2: Filozófiai gondolat.
0: Igen. Na hát ez volt a Mártír című dal, és a folytatásban lesz majd egy versfeldolgozás is, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ezt milyen köntösbe bújtatjátok. Hamarosan ezzel folytatjuk itt a Petőfi.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
1: egy nagyon különleges, egyedi stílust képviselő csapat, a Héba zenekar, akiket láthatsz is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Mert zeneileg honnan, milyen előadóktól inspirálódtatok, hogy alakult ki a saját stílusotok?
2: Hát alapvetően ilyen házi buliba kezdtünk el közösen zenélgetni, szerintem a Kistehén, Cseh Tamás vonal, úgyhogy a régi...
3: Manu Chao,
2: igen, így a... Itt ez a régi vonalas alternatív világzenei.
3: Quimby, Kispál, Gimes, magyarok is.
2: Igen, úgyhogy kb. Ebből kezdtük el így otthon, aztán egy szépen lassan kitágult a zenei világ, mi is egyre több irányba érdeklődtünk, úgyhogy így valahogy ebből állt össze az alapja, tenne minél több új irányt felvéve, meg zenészekkel játszva igazából megszületett ez a hangzás.
1: És volt olyan stílus, amit kipróbáltatok, de így éreztetek, hogy nagyon nem működik, vagy nem?
3: Hát olyat tudok mondani, amit kipróbáltunk és működött. Nagyon szerettünk cigányzenét játszani. Mai napig szeretjük igazából, és nagyon sok világzenei zenét, spanyol, olasz, akármilyen afrikai zenét szeretünk megtanulni, meg inspirálódni. Olyan, ami nem vált volna be, igazából szerintem van egy olyan kiforrott zenei stílus bennünk, amit igazából így nem nyúlunk ahhoz, ami nekünk nem tetszik.
1: Uh-huh. És akkor mindezekhez, hogy jött a versfeldolgozás?
3: Hát a versfeldolgozás szerintem egy alapvető formája így a alternatív magyar zenének, szerintem így a Kispál és a Borzban is igazából lovasi verseit zenésítették meg, vagy ha mondom Cseh Tamást, akkor igazából ott is Bereményi Géza verseit ő dolgozta fel, és igazából mi nagyon szeretünk így is dolgozni, és a versfeldolgozás onnan jött, hogy Vecsei Miklós megkért minket, hogy dolgozzunk fel két csóri dalt, és meg is tettük. És ezek most a kedvenc új dalaink.
1: És ez hogy működik, hogy van egy ilyen felkérés, és akkor előkapjátok a kötetet, elkezditek lapozni, hogy hú, na akkor...
2: Szóval, valahogy így nézett ki. Azért végpörgettünk pár verset, ugye egyiket azt én szereztem, másikat Ábel, úgyhogy azért volt benne ilyen kutató munka, úgymond, hogy melyik vershez hogyan tudunk kapcsolódni, milyen zenei világot láttunk meg benne.
3: Gyűjtés önmagában egy pár hét volt, és amikor megvolt a vers, akkor nekem például azonnal jött, hogy mi az ötlet. Tehát nekem egy ilyen egy nap alatt megszületett a kíséret, a groove, meg ezek pedig a próbán egy közös kísérletezés keretein belül.
1: És szerintetek egy versfeldolgozásnál mi az, amit szabad, mi az, amit nem? Tehát, hogy mennyit tartotok meg az eredetiből, mennyit tesztek ti hozzá?
3: Szerintem
1: van
3: lehet...
1: erre ilyen szabály?
3: Hát én nem tudok szabályról kifejezetten, de szerintem attól függ, milyen a vers. Hogyha nagyon fontos részt kihagysz, akkor igazából nem érted a verset. Szerintem.
1: Hát csak ugye most nem biztos, hogy neked is az a fontos, ami
3: igen,
1: nekem egy versben.
3: Igen, és én pont kihagytam egy verszakot ebből a versben. De nem azért, mert nem szép, meg nem azért, mert nem szeretem, egyszerűen zeneileg alakult, és egyszerűen nem fért már bele több szöveg. Tehát, hogy nekem nagyon fontos az, hogy azért zeneileg oda tegyünk egy verset, mert nem színész vagyok, és nem verset akarok szavalni, hanem zenét adok át, amivel átadom az érzést, ami a zenében, vagy a versben megtalálható.
1: És akkor, hogy látjátok, lesz még majd a jövőben ilyen versfeldolgozás, hogy hasonló?
2: Biztos, hogy találunk ilyen szép verseket.
1: Na hát akkor, amit hallatunk most, Csóri Sándor El akarom hagyni című versének feldolgozása. Ez is lett a címe, El akarom hagyni, élőben hallatjuk itt a Petőfin, és láthatjuk ugye Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon a Héba zenekart.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Élő stúdió koncertet hallatsz itt a Petőfin, a Héba zenekarral. Ez volt Csóri Sándor című versének feldolgozása, az El akarom hagyni, és mennyivel másképp jön át egy ilyen vers az embernek, mennyivel könnyebb megtanulni, mennyivel nagyobb kedvet csinál hozzá egy zenész, hogyha megzenésít ilyen jól például egy verset, mint hogy ezt is csináltátok. Hát gratulációk folyamatosan érkeznek, és egyébként hallgatói kérések is. Zola írta például, hogy neki sokkal jobban tetszik a vers ezen előadása, mint ha csak úgy olvasgatná a sorokat, és hát nagyon izgalmas kérdés. És jöttek még, úgyhogy hamarosan ezzel folytatjuk, és persze még újabb dalokkal itt a Petőfin a Hibával. Tarts velünk!
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: Nagyon különleges, egyedi stílussal rendelkező, energiával teli hét fiatal srácból álló csapat, a Héba zenekar, akiket te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és a YouTube csatornáján. Hogy ez kiderült, hogy Ábel a legjobb frontember díját nyerte el nemrég a Fülösbagoly tehetségkutatón, és kifogadtam, hogy mitől is lehet legjobb egy frontember, és ezzel kapcsolatban Balú kérdezte, hogy egy fellépésen, ha az első sorban van hét jó csaj, ti is ugye heten vagytok, és mind, vagyis az is mind a frontemberi, vagy ilyenkor mi alapján van a felosztás?
2: Demokratikusak vagyunk alapvetően, nekem van barátnőm, úgyhogy egyik sem, és a többiek eloszthatják maguk között.
1: Na, milyen jó felelet.
2: Aki szingli, jó frontember, ne? A jó frontembert ne zavarjanak meg a nők, szerintem ez a fontos szabály.
1: Hoppá, na egyébként kifejezetten aktívak vagytok a közösségi felületeken. Mit vettetek észre, milyen tartalom az, amire a legjobban harapnak?
2: Az élő zenélés. Igazából van egy félmilliós megtekintésű videónk, amit teljesen random a konyhába, ilyen szedett-vedett hangszerekkel játszunk, és azt nagyon szeretik az emberek.
1: Mert ugyan, mintha ott lennétek az embereknek a hétköznapjaiban, nem gondolom, ezért működnek ezek. És egyébként civilben kiáll legtávolabb a művészvilágtól, ki az, aki teljesen más szakmában mozog a hétköznapokban?
2: Ez senki.
1: Senki?
3: Most már mindenki eléggé így ebbe a világban.
2: Dobosunk képzőművész, egyébként mi a Pityuval, Darbukással kaszkadőr és filmművészek vagyunk, Ámos zenészek, és programszervező és zenész. Uh-huh. Szóval igazából mindenki művészettel foglalkozik.
1: Na, menő, hát akkor tulajdonképpen a hobbi egybe fonódik.
3: Ez a legjobb.
1: Mindennel. Ez nagyon jó. Igen, szerencsések vagytok, hogy ez így van. És akkor jött még egy másik kérdés Máriától, hogy rap szövegeket írtatok már?
2: Nem szoktunk.
3: Nem, de ugye ez az előbbi szám azért elég ez stílus volt, úgyhogy ez is egy ilyen új irány. Ki tudja még mit hoz a jövő, úgyhogy meglátjuk.
1: Na hát álmodozós dalotok van több is, kezdtetek egy ilyennel, ami után ugye arcon csap a valóság, ez is kiderült, hogy azért az álmodozásnak na, véget kell vetni, tehát nem úgy van az, hogy csak álmodozunk, aztán minden szép és jó. Szóval a lánycsók valami hasonló volt, mint a most következő. Ennek a címe Hold táncos, kicsit meséltek a hátteréről?
2: Igen, szerintem ez a szám abban különbözik, hogy ez sem a fröccsökről, sem a nőkről nem szól, ez inkább amikor elalsz, és azt, hogy nagyon mélyen, és egyszerűen elrepülsz a holdra, és ott táncolsz, szárnyalsz az álmaidban, és aztán egyszer csak, hát arcon csap a ébresztő óra, mint ma reggel minket is.
1: Na most a holtáncos jön élőben itt a Petőfi, meghallgatjuk. Ha szeretnél csatlakozni hozzánk és látni az első sorból a koncertet, akkor a Petőfi Rádió Facebook oldala és YouTube csatornája itt van. A Héba zenekartól jön a holtáncos.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncertet a Petőfi Rádióban a Hívó zenekarral. Hol táncos? Ezt hallottuk. Veronika egyik kedvence egyébként, ő már is jelezte itt a Facebookon. Aztán van egy másik hallgatónk, aki nemrég csatlakozott. Óriási ezek a srácok, most zenélnek, de láttam őket muzsikálni is, ha még nem volt, egy kis Buena Vista. Jobb. A kíváncsiak most kicsit majd odém, vagy ha visszajönnek, akkor lehet, hogy ezt is eljátsszák, de most más meglepetésünk van a végére. Szuperek a srácok, közben Orosz Károly írja, aki egyébként kamionozik és folyamatosan járja az országokat, és mindig velünk van az élő stúdió koncertek alkalmával. Most épp Aténból hallgat minket, és azt írja, hogy...
1: Jó kis Görögország.
0: Igen, hogy a stílus és a zene felettív érdekes és különleges. Gratulál nektek.
1: Köszönöm.
0: És akkor itt már beindult a találgatás is, hogy hé, basszus, vagy hétfőn balhé, vagy csak hébe, hát hóba zenéltek. Hát van
1: kinek,
0: több opció is. Hogy honnan a név. Na, hé, a zenekar már is folytatja tovább itt a Petőfin, az élő stúdió koncertet tarts velük.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: All right. Hajrá, magyarok! Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Hiba zenekar, akik itt a Petőfi Rádióban tulajdonképpen egy egész órát megkaptak, rólatok szól, ugye most itt a 1 és 2 óra között az élő stúdió koncert, a Fülesbagoly tehetségkutatóján nyertétek ezt a lehetőséget, és egyébként aktívan koncerteztek, tehát hazai klubokban, utcákon, akár külföldön is meg lehet titeket találni, ilyen is volt már, vagy nyári fesztiválokon. Mi várható még az elkövetkező időszakban?
2: Hát október 23-án egy nemzeti Héba koncert.
3: Úgyhogy ott élőben is hallhattok minket, várunk titeket sokszor.
2: Majd a Facebook oldalunkat, ott mindent kirakunk.
3: Facebookon, Instagramon, ott megtaláltok mindent.
1: Most a koncertezés a fő irány, vagy azért menet közben születnek új dalok is?
2: Szeretnénk most felvenni egy újabb kis lemezt, lehetőleg 4, de biztosan 3 dallal, és hát reméljük, hogy az ősszel ez meg fog történni.
1: Uh-huh. Na, sok sikert hozzá, hajrá, hajrá! És itt van Szabesz, aki azt írja, hogy nagyon könnyedek ezek a dalok, vagányak, és tele vannak energiákkal, úgyhogy jó veletek együtt rezegni. És akkor végül, de nem utolsó sorban, az első és egyben legnagyobb slágereteket hoztátok el, a Sámán békát. Azért pár szót még fűzzetek hozzá gyorsan, mielőtt elkezditek.
2: Hát szeretnénk elmesélni nektek egy történetet egy békáról, aki egy sámán, aki szivogatja a vérünket, és a nyakában lánca tej fogad.
3: De a hangulata az igazi dél-amerikai zenét idéz, és ez egy igazából egy jó barátunknak a verse és szövege alapján született meg, az egyik első számunk, úgyhogy...
1: Most pedig itt a Petőfin, a Sámán Béka, a Hiba zenekartól élőben.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Majdnem összejött a végére a közös ugrás. A Sámán Békát hallottuk a Hibától, ez volt a zenekar egyik legfontosabb védjegye tulajdonképpen, és azzá vált ez a dal. Nagyon szépen köszönjük. A közösségi felületeken minden további info az érkező koncertekről, ahogy ezt megtudhattuk, és egy nagyon különleges kérdés a végére. Ha lehetne választani, melyik világsztárt hívnátok előzenekarnak? Ezt kérdezte egy hallgató.
1: Én Manu Chao-t.
0: Jó, hát teljesüljenek az álmok, azt kívánom. Köszönjük nektek további sok-sok sikeres koncertet. Köszönjük szépen ezt a különleges egyedi világot, amit képviseltetek. A Hívó Zenekar élő stúdió koncertje újra megnézhető Facebook oldalunkon, és hamarosan a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. A folytatásban pedig mindjárt itt a Brains.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
5: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
4: Vashiányban is hatásos?
5: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
4: Fel kell iratnom?
5: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Idén már 20. alkalommal rajtolt el a Coop Rally, a hazai élelmiszeripar országos szakmai rendezvénye. Ennek kapcsán itt van velem az Unió Coop ZRT vezérigazgatója, Tóth László. Miért vállalták, hogy a rallin, mint házigazda állomás vesznek részt, és miért pont a tarcali üzlettel?
7: A tarcali üzlet azért került most helyszínként meghatározása, mert az üzletet az év elején nyitottuk újra. Egy nagyon alapos felújításon esett át, nagyobb lett a boltnak a értékesítési alapterülete, egy modern napjának megfelelő felszereltséggel. Tarcáról annyit tudni kell, hogy egy 2500 körül lélekszámú község a Tokaj hegyalján, nagyon szép kis rendezett település, és a központba helyezkedik el ez a bolt, és úgy gondoltuk, hogy ezt az üzletet érdemes megmutatni a Coop Rally részvevőjének.
6: Az Unió Coop ZRT vezérigazgatóját, Tóth Lászlót hallottuk.
8: Javában zajlik az idei jubileumi Coop Rally a minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán már itt van velem a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője, Pap István. Miért vállalták, hogy az idei jubileumi rallin, mint házigazda állomás vesznek részt?
9: Ez nagyon nagy megtiszteltetés. Eleve nem, hogy házigazda, hanem mint részvevő is, és ráadásul egy jubileumi rendezvény, a 20. A kapcsolatunk, a Coop lánca, megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jó. Hát az Észak-Koptálat Oszlászló barátom, mert barátomként tudom nevezni, tényleg olyan kapcsolatunk van, hogy nincs olyan, amit ne tudnánk az ők részük kérését megoldani, vagy fordítva, amit mit szeretnénk kérni. És nekem nagyon-nagyon nagy öröm az, hogy egy magyar áruházlánc, magyar, ráadásul én egy családi vállalkozás vagyok, és egy ilyen magasan rendezvényen, mint záró házigazda tudom fogadni majd a részegőket. Nagyon izgulunk, nagyon készülünk. Számomra ez meghatározó dolog, és példamutatásként szeretném majd ezt, hogy úgy lássák, hogy egy két igazi partnernek így kellene viselkedni.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Este érkezik a hideg front, több kilométeres dugók az M5-ösön, tárgyalnak a MOL vezetőivel az üzemanyagárak megfékezéséről.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Erős a forgalom, emiatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen, a Tatabányától kiépített terelésben, a Budapest felé vezető oldalon a 60-as és a 20-as kilométer között. Átépítik a terelést az M5-ösön Kecskemétnél Budapest felé a 84-es kilométer előtt, most 1-2 kilométeres a sor. Távolabb Újhartyán és Inács között szalagkorlátot javítanak a 44-estől a 36-os kilométerig. Itt is több kilométeres a dugó, az ellenkező oldalon is dolgoznak, Röszke felé a 24-es kilométernél, itt 2-3 kilométeres a torlódás, aki bármi rendkívülit lát az utakon. Írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: A kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölt a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenék küszöbről is. Moszkva megfelelő választ ad Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországról történt kiutasítására, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Dmitri Peszkov közölte. A történteknek negatív következményei lesznek a kétoldalú kapcsolatokra. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter tegnap jelentette be, hogy a kormány kiutasítja az orosz nagykövetség 10 munkatársát. A kutyák elzárására kéri ügyfeleit az E.ON. Az áram- és földgáz szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég mérőóra leolvasói, minden negyedik esetben kutya támadás miatt. Perceken belül elfogták azt a fiatalt, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast. A 18 éves gyanúsított a Veselény utca Erzsébet körút megállónál a belső combját vágta meg többször egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben, és előállították.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Késő délutántól a Dunántúlon már befelhősödik az ég, estétől szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye. Holnap felhős idő, valószínű több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél estétől megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Addig is éjjel 13-19 fok lehet, majd napközben 21-29 fok valószínű.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szuper jó szerda délután, 2 elmúlt pár óra, míg a nyárból, hiszen már délután előfordulhatnak záporok, zivatarok, ahol nyugat felől megérkezik majd a hideg front. Na, használjuk ki az időt, hoztam jó kis újdonságokat és a legjobb magyar slágereket. Indít a Blitz!
2: Itt egy újabb óra! Kizárólag

Igazi nyári buli hangulat, kis fesztivál életérzés lenkének köszönhetően itt a Petőfin. 30 fok fölött a hőmérsékletek, de már nem sokáig. Idegfront vett véget a nyárias időnek, és már ahogy látom a radarképen, nyugat felől érkeznek azok a záporok, zivatarok, amik miatt elsőfokú figyelmeztetés lépett életbe. Hát majd nagyjából ugye délutáni, késő délutáni esti órákban várható zápor, zivatar, egyébként éjfélig nagyjából a Duna vonaláig érhetnek el. Esernyő, esőkabát holnap legyen, itt a Petőfin pedig újabb magyar slágerek, Kis Kevin és Marics Peti előtt itt a Super Stereo.

Petőfi Rádió, minden magyar. Szeptember 9-e van, az Ádámok napja. Ne felejtsd majd el őket köszönteni, ha még eddig nem tetted. Mucsi Zoltánt is Isten éltesse, a Jászi Mari Díja színész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja ezen a napon született. Nagyon sok boldogságot kívánunk. És egyben Latinovics Zoltánra, a magyar színjátszás meghatározó alakjára, a közönség és a szakma által egyaránt nagyra becsült sokoldalú művészre is emlékezünk, aki ma lenne 95 éves. Örök nyomot hagyott a színpadon és a filmvászon egyaránt, születésének évfordulója alkalmából pedig majd vasárnap, szeptember 13-án délután pályáján a korai figyelemre méltó filmjét, az Alfa Romeo és Júlia című alkotást adja a Duna, egy könnyed, vicces és romantikus szerelmi komédiát, tehát majd vasárnap 14 óra 5 perctől. Itt a Petőfin pedig legfrissebb alkotásával jön Paulina.

Petőfi Rádió, minden magyar, és legalább 10 fokot ugrunk majd vissza a hőmérsékletben. Holnap érkezik a hidegfront, vagy már az esti órákban, és aztán hoz csapadékot is. Péntek

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 2 perc és már 3 óra, Mikia Gyuri jön a legfrissebb hírekkel, majd egy kicsit visszacsöppenünk a 60-as, 70-es évek zenei világába. Itt lesz velünk az Iron and the Parasol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Pihenj egy kicsit.
4: Gondolkodj pozitívan.
3: Menj el sétálni, szedd össze magad.
5: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Este érkezik a hideg front, több kilométeres a dugó az M0-áson és az M5-ösön is. Egyeztetnek a MOL vezetésével az üzemanyagár megfékezéséről.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset történt az M0-as déli szektorán Gyálnál, az M4-es felé vezető oldalon a sérült járművek a belső sávot foglalják el, mögöttük 2-3 kilométeres a torlódás. Ugyancsak az M0-ason, de már az északi szektoron, az ellenkező M5-ös felé vezető oldalon felborult egy autó a Megyeri hídon. A külső sávot lezárták, mögötte arra szólnak a járművek. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen, a Tatabányától kiépített terelésben, a Budapest felé vezető oldalon a 60-as és a 20-as kilométer között. Átépítik a terelést az M5-ösön Kecskemétnél, Budapest felé a 84-es kilométer előtt, most 1-2 kilométeres a sor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: A kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölt a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. Tárgyalnak a MOL vezetőivel, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását, jelezte a kormányfő. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Újabb 2 ember tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Kiesett a címvédő Carlos Alcaraz New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Bödebíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A magyar csapat a bukaresti torna szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik. Másnap a Houston pedig Dánia vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. A negyed döntőben búcsúzott a férfi címvédő Carlos Alcaraz az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A spanyol játékost a hazai közönség előtt szereplő Ben Shelton győzte le 5 játszmában. A mérkőzés New Yorki idő szerint hajnali 3:30-kor ért véget. Shelton az elődöntőben Francis Tiafoe-val találkozik majd. Női egyesben pedig Jessica Pegula lesz majd a világ első Arina Sabalenka ellenfele az elődöntőben. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: késő délutántól a Dunántúlon már befelhősödik az ég. Estétől szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye. Holnap felhős idő, valószínű több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor, a szél estétől megerősödik, néhol viharossá fokozódik, addig is éjjel 13-19 fok lehet, majd napközben 21-29 fok valószínű.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A ma is lehet egy különleges délután, a legjobbakat. Három elmúlt itt a Petőfi, már is az egyetem zenetörténet egyik legforradalmibb, legszínesebb és leginkább meghatározó korszakát fogjuk idézni. Alapjaiban változtatta meg a kultúrát a 60-as, 70-es évek zenei világa. Ezt hozza az Ivan and the Parazol.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Ilyen ez az élet, ez van. Hát nem tudhatjuk, hogy meddig tart, ezért is mondják ugye, hogy minden napot élj meg úgy, mintha az lenne az utolsó. Ma az egyik legsikeresebb és legtermékenyebb magyar énekes, zeneszerző és zongoristára emlékezünk, aki közel 150 dal szerzője és előadója volt. Máté Péter halálának van ma az évfordulója is. Na, a több magyar zenésztárszához hasonlóan ő ott állt a világ siker kapujában. Végül mégsem dúsgazdag nemzetközi sztárként folytatta pályafutását, hanem nagyon-nagyon fiatalon egy budapesti értelmi koncertje után mindössze 37 évesen hunyt el, szívrohamot kapott. Változatos pályája során Szocsiban és Athénban is ért el fesztivál helyezést, előadói díjat is nyert, például a párizsi Sanzon versenyen, fellépett többek közt Kubában is, Kanadában is. Szerzeményei közül a Hazám, ez azért Vannak a jó barátok, az Ez majdnem szerelem volt, a Zene nélkül mit érek én, és az Elmegyek című örökzöld slágerek évtizedekkel, ugye még ma is a halála után óriási népszerűségnek örvendenek. Neked melyik a kedvenced? Írd meg a 0630303380-as számunkra. Egyébként 2018-ban Máté Péter díjat alapítottak a könnyűzenei és jazzművészek elismerésére, ami állami művészeti középdíj lett. Máté Péter tehát nem feledjük, itt a Petőfi, most pedig jön egy kis zivatar megelőlegezve. Az előttünk álló időjárás, Pál Benyámin dalát hallhatjuk.

Petőfi Rádió minden magyar, az élő stúdió koncert, ami 1 és 2 között történik nálunk minden hétköznap, visszanézhető, újra meghallgatható. Ma egy igen különleges zenei világot hozott nekünk a Héba zenekar, ők Vanázs voltak el, és a mai nap még sok meglepetést tartogat, például az esti órákban fontos beszélgetések lesznek a felelős állattartásról, illetve szóba kerül a hazai független zenei szintén legfontosabb éves találkozója, aminek az ötlete még 2017-ben egy olyan időszakban született, amikor a zene hallgatás egyre inkább digitális platformokra költözött, a fizikai hanghordozó pedig sokak számára már a múlt technológiájának tűnt. Azóta, hogy a vinil reneszánszát éli, az esemény pedig hagyomány lett, évről évre, így tehát a hétvégén újra több mint 60 kiadó mutatkozik be, több száz friss, limitált és gyűjtői kiadványjal, egész napos zenei és szakmai programokkal is készülnek, valamint koncertekkel, DJ-szettekkel, díjátadó is lesz a hazai független zenei szintén legfontosabb éves találkozóján. Szani Roland majd erről is beszélget az esti órákban a Kultúrfitness. Mi pedig ismét egy újdonsággal folytatjuk, jön az új.

Petőfi Rádió, minden magyar, a forgalom pedig egyre sűrűbb, ahogy megyünk bele a délutánba. Ne feledd, hogy a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét még ma éjfélig kitöltheted, ha eddig nem tetted. Egyébként már több mint 340 ezeren jelezték véleményüket és küldték vissza a válaszaikat. A legfontosabb témák között az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyorshajtások vagy a visszaeső szabálysértők szankcionálása szerepel. A kérdéssor az egyeztetés.kormány.hu oldalon érhető el.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, újabb energiák, pedig 4-től a Petőfi csúcsban. Szikora Tomi készen áll, ma is lehet nála játszani és nyerni. Petőfi is ajándékcsomagot, a kívánság műsorban pedig kihasználva lehetőséget, akit szeretnél annak üzenni és meglepni kedvenc magyar slágerével. A továbbiakban is változatosan pakoljuk a legjobbakat. Mindjárt itt a Leander, szép délután!
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obi-ban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obi-val.
4: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Este érkezik a hideg front, több kilométeres a dugó az M1-esen és az M5-ösön is. Ma indul a borfesztivál a Budai Várban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M0-as északi szektorán a Megyeri hídon. Az M5-ös felé vezető oldalon felborult egy autó, a külső sáv zárva, arra szólnak a járművek. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen Tata és Biatorbágy között, Budapest felé a 72-estől a 20-as kilométerig. Az ellenkező irányban Herceghalomnál terrautóval ütközött egy kocsi, a 28-as kilométernél a külső sávot lezárták, 3-4 kilométeres a torlódás. Átépítik a terelést az M5-ösön Kecskemétnél Budapest felé a 84-es kilométer előtt, most 1-2 kilométeres a sor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Fél méternél is nagyobb a Dunai fenéküsze duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután tájékoztatott erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valahamért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenéküszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. A századvéges megbízásokról döntő titkosított kormány határozatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak. Egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelése 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. A kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül, ezért helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, így reagált a Fidesz. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Ma kezdődik a 35. Budapest Borfesztivál a Budai Várban. A magyar pincészetek mellett idén az amerikai kontinens borvidékei kerülnek a középpontba. Kaliforniától Chilén és Uruguayon át Brazíliáig számos különlegességet lehet kóstolni. A 4 napos fesztiválon a gasztronómiai programok mellett esténként koncertekkel is várják a közönséget.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Késő délutántól a Dunántúlon már befelhősödik az ég, estétől szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, eső. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel csak néhol lehet eső, zápor. A szél estétől megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Addig is éjjel 13-19 fok, jöhet majd napközben 21-29 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Szerda délután 4-kor, szerintem már belátható távolságban van a munkaidő vége. Számíthatsz rám a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Na, nehogy nyereményjátékot indítok, Petőfi Rádiós ajándékcsomagatét. Nyerd meg te, mindjárt mondom a részleteket.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék. Üres itt minden,

0: hogy ilyen jó a hangulat. Petőfi Rádió minden magyar, és hogy nálad is jó legyen, ne bosszankodj feleslegesen, folyamatosan mondjuk a forgalmi infókat neked.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Zikó Grácsban hallgat minket, köszi, hogy írtál, Ildikó pedig Nyírbátorból csekkolt be hozzánk, hogy most indul hazafelé autóval, úgyhogy neki is játszom a következő dalt. Ez csak természetes, én pedig a közlekedési infokra egész délután számítok, 20 percenként folyamatosan informálunk téged. Figyelem az M0-áson, az M5-ös felé a Megyeri hídon felborult egy személyautó, a külső sávot lezárták és tart a helyszínelés. Mindezt át az M0-áson, a Megyeri hídon, ahol az M5-ös felé vezető oldalon felborult egy személyautó. Az M1-esen Budapest felé Tata térségében 11 kilométeres torlódás van. Hogy pontosan miért, várom az infókat, hogy van-e ott baleset, vagy csak a kiépített terelős előtt ennyire összetorlódott a forgalom, tehát 11 kilométeres az araszoló kocsisor az M1-esen Budapest felé Tata térségében. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél átépítik a terelést, emiatt egy sávot lezártak, és 1-2 kilométeres torlódás van, tehát az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél, és baleset történt a 49-es főúton Csenger térségében. Egy személyautó és egy kis busz karambolozott a 49-es kilométernél. Egy sávon megy a forgalom. Tehát baleset Csenger térségében, a 49-es főúton, a 49-es kilométernél. Te merre tartasz éppen, merre vezetsz? Az egész országból várom a közlekedési infókat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Nyíradonyból, Kőszegről, Kaposvárról, hívj most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: És hogy jó legyen az utazás, gondoskodunk a hangulatról. A playlisten most az Ocsomácsó dala, ma jó nekem. Hamarosan pedig játékot indítok, figyelj, nyerj Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és bevásárlótáskát tartalmaz. Mindjárt mondom a játék részleteit. Reggel

A nyár egyik legnagyobb kedvence, Imago Mundi Estelente, Petőfi Rádió Minden Magyar. Játékot ígértem, szóval játék indul. Figyelj, amikor meghallod a zenék közötti felhívást, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 0630303380-on, írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót és dalcímet. Ha gyors vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és már is tér a Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Ugyanilyen egyszerű. Játék néhány perc múlva.

0: Tankcsapda, ez az a ház, 6 perccel fél öt után a Petőfi Rádióban minden magyar, ez volt a délután nyerőzenéje, amely Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér a leggyorsabb üzenet küldőnek. Remélem, hogy neked akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on, elküldted nekünk üzenetben, hogy Tankcsapda, ez az a ház, és ha gyors voltál, mindjárt téged hívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 20 percenként folyamatosan informálunk téged a közlekedésről a Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, 11 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé Tatánál, de egyébként konkrétan Tata és Biatorbágy között több helyen belassul a haladás, éppen ezért érdemes az 1-es főúton kerülni, már a komáromi csomópontban. Tehát 11 kilométeres dugó van jelenleg Tata térségében az M1-esen Budapest felé. Makón most rendezik a hagyomány hagymafesztivált, emiatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főútat a 31-es kilométernél. Itt a forgalmat mellékutcákra terelik, mindezt át Makó belterületén a 43-as főúton, ahol lezárás van a 31-es kilométernél. De én az egész országból várom a közlekedési infokat. Dolgozzunk össze, és adj hírt Komlóról, Füzesabonyból, Ceglédről. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játszunk, játszunk, játszunk, hiszen nemrég játék indult. Ott volt a zenék közötti felhívás, és hogy ki volt a leggyorsabb üzenetküldő, az most fog kiderülni. Már is őt hívhatom, aki esélyt kap a nyereményért, a nyeremény csomagért, amely egy Petőfi Rádiós komplett ajándékcsomag. Hello, szia, én a Petőfi Rádióból hívlak, Szikora Tamás vagyok.
1: Szia!
0: Autóban vagy? Utazol éppen?
1: Igen, igen, úton vagyok.
0: És közben hallottad a játék felhívást, ugye?
1: Így van.
0: Akkor mondd kérlek, hogy melyik szám hoz neked szerencsét?
1: A tankcsapdától az ez az a ház.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenjét tudod?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, akkor egy felkészült nyertessel van dolgom, mert gratulálok neked!
1: Köszönöm szépen!
0: Te nyertél Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, ez bögre.

0: Petőfi Rádió minden magyar, szerda délután 5-kor, tudom, már mindenki a hétvégéről álmodozik. Amit csak lehet, én mindent megteszek ez ügyben. Például játszom mindjárt az Animal Cannibals dalát, itt a péntek.
1: Péntek az én napom, a testem a zenére hangolok, meg egy jó itar, amit szürcsölök, de minek is kéne több,
2: hey. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét kultúrában.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Este esővel érkezik a hideg front, óriási az araszoló sor az M1-esen. Tárgyalnak a MOL vezetésével az üzemanyagárak megfékezéséről.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen Tata és Biatorbágy között. Budapest felé a 72-estől a 20-as kilométerig, Tata térségében 11 kilométeren át araszol a sor. Aki teheti, a Komárom Kisbér csomópont és Budapest között kerüljön az 1-es úton. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A kormány három hónap alatt mintegy ezer milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Közben megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie, tette hozzá. Már tárgyalnak a MOL vezetőivel, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását, jelezte a kormányfő. Kiemelte, hogy a kormány célzott és hatékony segítséget fog nyújtani a gázolaj meghajtású autók sofőrjeinek. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára Dmitrij Peszkov, megerősítette. Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Olajterminálra és hadihajókra mértek csapást az ukrán erők az oroszországi Novoroszibirszkben. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg Kijevben, Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Halálos vasút baleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba szállítani, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Késő délutántól a Dunántúlon már befelhősödik az ég, estétől szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye. Holnap felhős idő, valószínű több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél estétől megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Addig is éjjel 13-19 fok jöhet, majd napközben 21-29 fok valószínű.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 5 óra után is számíthatsz ránk. Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Na, ezt a szerdát is majdnem kipipálhatjuk. Már csak egy kis lendület kell a célig. Ebben pedig segít nekünk az Animal Cannibals. Tartja bennünk a lelket. Itt a péntek.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáról

0: mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
2: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen.
2: Legyél szína szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az úr.

0: Petőfi Rádióban, minden magyar. Ez volt a Hello Hello. Útközben is jó választás, hogyha minket hallgatsz.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban a leggyorsabban tőlünk kapod az útinfókat. 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, több kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé Tatánál. Az útinform azt írja, hogy aki csak teheti, már a komáromi csomópontban jöjjön le a pályáról az 1-es főútra, mert több kilométeres dugó van, tehát Tata térségében az M1-esen Budapest felé, és konkrétan Tata és Biatorbágy között több helyen arra szól a kocsisor. A 86-os Moson udvar közelében egy személyautó az árokba hajtott, a 186-os kilométernél egy sávon megy a forgalom, mindezt át a 86-os főúton Moson udvar közelében, ami pedig a főváros híreit illeti, baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca előtt a külső sávban. Tehát baleset a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca előtt. Várom a további közlekedési infokat az egész országból, Nyéklátházáról, Gyuláról, Kenderesről. Hívj most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Ha most indulnál hazafelé, akkor tökéletes az időzítés, mi adjuk hozzá a zenét, mindjárt a Carbon Fools dalát itt a Hideaway, előbb viszont a Kacai és az Ahogy szeretném.
3: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó, őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ha valaki azt mondja magáról, hogy szeretem az őszt, akkor a következő napok időjárása neki kedvezhet. Már érkezőben a hidegfront, a Sopron, Pécs vonaltól nyugatra. Konkrétan már több helyen esik az eső, és csupán 20 fok van. Ellenben azért az ország nagy része még most is 30-valahány fokos. Nézve az előrejelzést, holnap után sok helyen csapadék vár ránk, 18-22 fokkal. A hétvége már viszonylag nyugodtabb időt ígér, de 22-24 fok lesz, és úgy tűnik, hogy idén már nem tér vissza a 30-valahány fok. Zenében annál inkább, mert Lábas Viki dalaszol most a Petőfi Rádióban, itt a 30-valahány.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Zaporozsec, Mezőmisi, köszi. A Petőfi Rádióban minden magyar. Ki az, akiben egy piros lámpánál várakozik? Ma már ez mennyire természetes, már mint a jelzőlámpák. És furcsa, hogyha nincs egy kereszteződésben, de azért ez nem mindig volt így. Sőt, a régi jelzőlámpák nem is így néztek ki, mint ahogy most. A szerkezet nagyjából 6 méter magas volt, és inkább hasonlított egy vasúti jelzőre, mint egy mai közlekedési lámpára. Egyébként a berendezés tetején piros és zöld színek voltak, és gázzal működő lámpák kaptak helyet. A rendszer pedig nem automata volt, hanem egy rendőr állt mellette, és kézzel kezelte a mechanikát. Egészen addig, amíg egyszer fel nem robbant ez a lámpa, megsebesült a rendőr, és innentől kezdtek el gondolkodni a cserén. Egyébként a világ első közúti forgalomirányító fényjelzését Londonban a parlament közelében üzemelték be még 1986. decemberében, és ami pedig az első magyar közlekedési lámpát illeti, Budapesten a Rákóczi út és a Nagykörút kereszteződésében volt, vagyis a Blahalúza térnél, 1926-ban üzemelték ezt be. Na szerinted hová kellene ma még jelzőlámpa? Várom a kommenteket!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként aktuálisan tájékoztatunk téged a közlekedésről. Figyelem, az 1-es főúton Moson-Szent Miklós térségében 4 személyautó ütközött össze a 145-ös kilométernél. Emiatt van forgalomkorlátozás, tehát az 1-es főúton Moson-Szent Miklós térségében 4 személyautó ütközött össze a 145-ös kilométernél. A 86-os főúton pedig Moson udvar közelében egy személyautó az árokba hajtott, éppen ezért itt forgalomkorlátozás van a 186-os kilométernél, mindez tehát a 86-os főúton Moson udvar közelében. De várom a további közlekedési infokat is, például, hogy Mizu az M1-esen, hiszen korábban Tata térségében volt torlódás Budapest felé. Ha itt vagy, várom a híred, de nem csak innen, hanem az egész országból. Ócsáról, Túrkevéről, Kazincbarcikáról hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Nem csak vezetés közben jó választása minket hallgat, hanem tanulás közben is. Anasztáziától kaptam üzenetet, hogy ő éppen készül a holnapra, és hogy neki játszom a következő dalt, hogy jobban menjen a tanulás. Quimby, ajajaj!

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél több

Petőfi Rádió minden magyar. 9. ó 9-én ma boldog névnapot kívánunk az Ádámoknak. Köszöntsd őket rajtunk keresztül. Már csak egy óra és kezdődik a kívánság műsor. Várom az üzenetet 06 30 30 30 380. Addig

0: 0630 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Este elsővel érkezik a hideg front, tárgyalnak a MOL vezetésével az üzemanyagárak megfékezéséről. Újabb letartóztatások az NK támogatások ügye kapcsán.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-esen Tata és Biatorbágy között. Budapest felé a 72-estől a 20-as kilométerig. Tata előtt a 68-as kilométernél egy lerobbant kis teherautó veszteg el a belső sávban. Itt 2-3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölt a miniszterelnök még a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Közben megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie, tette hozzá. Már tárgyalnak a MOL vezetőivel, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását, jelezte a kormányfő. Kiemelte, hogy a kormány célzott és hatékony segítséget fog nyújtani a gázolaj meghajtású autók sofőrjeinek. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölt az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. A szeptember 2-ai alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Újabb 2 ember tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A szél estétől megerősödik, néhol viharossá fokozódik, és szorványosan fordulhat elő esőzápor, zivatar. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye. Éjjel 13-19 fok, jött majd holnap napközben 21-29 fok valószínű. Akkor már felhős idő lehet. Több órás napsütéssel csak néhol jöhet esőzápor.
1: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 6 óra van, de lassan belecsúszunk az estébe. Számíthatsz ránk a folytatásban, itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Ki az, aki útközben hallgat minket? A Karzon komadalát neked játszom, ez most az osztálytalálkozó.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: A dal, amit jól esik hallgatni vezetés közben. Méringer Marci, Késő már. Itt a Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, kigyulladt egy személyautó az M0-ás déli szektorán az 1-es főúti csomópont felé vezető oldalon az 1-es kilométernél. Emiatt van tehát forgalomkorlátozás az M0-áson, az 1-es főúti végcsomópont előtt az 1-es kilométernél. Baleset van Moson-Szent Miklós térségében az 1-es főúton, 4 személyautó ütközött össze a 145-ös kilométernél. Tehát baleset az 1-es főúton, Moson-Szent Miklós térségében a 145-ös kilométernél, a 65-ösön pedig Ságvár közelében 3 személyautó ütközött össze, a 74-es kilométernél egy sávon megy a forgalom. Baleset tehát a 65-ös főúton, Ságvár közelében a 74-es kilométernél. Te merre jársz éppen, merre vezetsz? Ha valamilyen fennakadást tapasztalsz, akkor jelezd rajtunk keresztül a többi Petőfi Rádió hallgatónak, hiszen nagyon sokan vagyunk együtt. Adj hírt Abonyból, Martonvásárról, Sajó Szentpéterről. Hívja 061-759-6060-on. Köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Azt a kutya mindenit. Mármint ez a dal cím, amit mindjárt játszok a Petőfi Rádióban, újdonság következik Filótól. Előbb viszont egy nagy zene, Bialex-től. Kedvesem, ezt indítottam.

Petőfi Rádió minden magyar. Ha valaki lemaradt az augusztusi csillaghullásról, akkor figyelem, ma este ismét néhány szép hulló csillag vár ránk, csak egy megfelelő helyet kell találnunk hozzá, mert hogy jönnek az Epsilon Perseidák. Persze közel sem olyan látványos lesz, mint az augusztusi csillaghullás, de azért adhat nekünk néhány fényes és gyors meteort. A hold fénye sem zavarja majd az észlelést, éppen ezért új holdhoz közeledünk, így halványabb tagokat is megpillanthatunk majd, hogyha az időjárás engedi, mert hogy érkezik a hideg front, így az ország nyugati része már felhős lesz, de keleten azért még elcsíphetjük, tehát éjszaka az Epsilon Perseidákat. Este 8-tól hajnal 4-ig a meteorok az égbolt bármely részén várhatóak, így akár most is érdemes lehet kémlelnünk az eget, és kívánni nagyokat. Igen, mindez ma éjszaka.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Munka után a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. A Petőfi Rádiótól kapod a leggyorsabban a közlekedési híreket. Kigyulladt egy személyautó az M0-ás déli szektorán az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon az 1-es kilométernél. Ezért forgalomkorlátozás van, tehát az M0-ás déli szektorán az 1-es főúti végcsomópont felé az 1-es kilométernél. Baleset történt a 65-ösön, Ságvár közelében három személyautó ütközött össze a 74-es kilométernél, ezért forgalomkorlátozás van. Mindez tehát a 65-ös főúton, Ságvár közelében, ahol baleset van a 74-es kilométernél. Budapesten pedig baleset nehezíti a közlekedést a Baross téren befelé a felüljáró előtt a belső balra kanyarodósában. Mindez tehát a Baross téren befelé a felüljáró előtt a belső balra kanyarodósában, ezért van a környéken nagyobb tordódás. És te merre vezetsz éppen, merre tartasz, mert rád is számítok, sőt mindenkire, az egész országból várom a közlekedési infokat. Lajosmizséről, Balmazújvárosból, Csákváról, hívja 061-759-6060-on, nagyon köszi előre is.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Figyelem, hamarosan kezdődik az élő kívánság műsor, amelybe várom az ötleteket, hogy mit hallgassunk. Hívja 061-759-6060-on.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélkül.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. 7 és 9 között ma is élő kívánságműsor. Te mondhatod meg, hogy melyik dal legyen a következő és kinek játszom. Várom az üzeneted 06 30 30 30 380. Itt az első. Sziasztok, Rencsi vagyok, és a következő dalt Vasaljára szeretném kérni a drinkbárba, hogy jobban menjen a munka. Szép napot kívánok mindenkinek. Rencsi és a csapat, az első dal a tiétek a kívánságműsorban. We Are Rockstars, rólunk szól.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 06 30 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Az ország nyugati felére már megérkezett a hideg front. Egyeztetés indult a MOL vezetésével az üzemanyagárak megfékezéséről. Újabb letartóztatások az NKA támogatások ügyében.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Kigyulladt egy autó az M0-ás déli szektorán, az egyes út felé az egyes kilométernél irányonként váltakozva halad a forgalom. Korábban kamionnal ütközött egy kistárautó az M1-esen Biatorbágynál, Hegyeshalom felé a 19-es kilométernél, már mindkét sávon lehet haladni, de a több kilométeres dugó csak lassan oszlik. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ušakov úgy vélekedett, hogy segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Már tárgyalnak a MOL vezetőivel, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását, jelezte a kormányfő. Magyar Péter kiemelte, hogy a kormány célzott és hatékony segítséget fog nyújtani a gázolaj meghajtású autós sofőrjeinek. A szeptember 2-ai alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Újabb két ember tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Kiesett a címvédő Carlos Alcaraz New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Böde Bíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A magyar csapat a bukaresti torna szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik. Másnap a helyosztón pedig Dánia vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. A negyeddöntőben búcsúzott a férfi címvédő Carlos Alcaraz az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A spanyol játékost a hazai közönség előtt szereplő Ben Shelton győzte le 5 játszmában. A mérkőzés New Yorki idő szerint hajnali 3:30-kor ért véget. Shelton az elődöntőben Francis Tiafoe-val találkozik majd. Női egyesben pedig Jessica Pegula lesz majd a világ első Arina Sabalenka ellenfele az elődöntőben. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front. Az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adtak ki. Éjjel 13-19 fok lett, majd holnap napközben 21-29 fokig melegedhet a levegő. Akkor már felhős idője, de több órás napsütéssel, és csak néhol lehet eső, zápor. A szél több felé megerősödik.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7-től élő kívánságműsor 9-ig, közel 120 percen át te mondhatod meg, hogy melyik dalt játszom és kinek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, nyitva a vonal, hívj 061-759-6060, vagy akár küldj SMS-t, ingyenes Viber üzenetet.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És várom a hívásod is 061-759-6060. Szia Tomi, szeretnék kérni egy számot a kis csapatomnak, akikkel most jövünk haza a nyaralásból. Írja Moncsi, meg azt is, hogy az M7-es jól járható. Moncsi, merre nyaraltatok, merre pihentetek? Várok egy csapatfotót tőletek Messengeren. Küldjétek el a Petőfi Rádiónak üzenetben, mi pedig az egész csapatot meglepjük most a következő dallal. Szia Tomi, Marina vagyok, a kis majmócámnak szeretném üzenni, hogy amiben belekezdtél, kérlek folytasd. Imádlak, ölellek, csókollak. És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már nem én mondom, hanem te.
3: Zsolti, Kevin, Máté, Ádám, és ennyi.
2: Na és mit csináltok?
3: Igazándiból csak kiültünk beszélgetni.
2: Oké, srácok, köszönöm, bandázás közben is minket hallgattok. Ez a dal a tiétek. Fluor, Mizu, a

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: De mielőtt tovább mennénk, friss útinfók.
0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Baleset történt ugyanis az M1-esen Moson-Magyaróvár térségében a határ felé vezető oldalon, sőt pályazárat vezettek be a 163-as kilométernél. A torlódás már több mint 3 kilométer, tehát pályazár van az M1-esen Moson-Magyaróvárnál Hegyeshalom felé. A 163-as kilométernél történt a baleset. Én várom a további közlekedési infokat is az egész országból. Fonyódról, Bábolnáról, Szarvasról. Hívja 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
0: Petőfi Rádió.
2: És hogy kinek játszom a következő dalt, azt már nem én mondom, hanem te.
3: A legjobb barátomnak, Ádámnak.
2: Mert névnapja van, Isten éltesse Ádámot! Őt köszöntjük most a Petőfi Rádióban.

0: igaz.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Rengeteg az üzenet. Hello Tomi, gondolatolvasó vagy. Imádom ezt a számot. Neked írtam már az SMS-t, hogy ezt kérjem. Puszi Betty Szombathelyről írja a 1924-kor, amikor a Cowboy Summer ment. Betty, örülök, hogy ma este is a Petőfi Rádióval töltöd a kívánságműsort. Sziasztok, Luca vagyok. Anyukámnak szeretném küldeni a következő dalt, és üzenem neki, alig várom, hogy szombaton találkozzunk és megpuszilgassam. Csatlakozott a műsorhoz Gergő is, aki rajtunk keresztül szeretné megajándékozni a szerelmét, Fruzsinát, ugyanis kicsit összevesztek, így megígérte neked, hogy küld egy dalt a rádióban, úgyhogy remélem, hogy minden oké, és hogy lesz egy szép estétek, megalapozzuk ezt. De hogy még kinek játszom a következő dalt, Dash Young Fly kiskece, azt már te mondhatod?
4: Itt a kollégáknak. Épp a munkába tartunk hazafele.
3: Na és kaphatok keresztneveket?
4: Gabi, Csabi, Dani.
3: Köszi, ciao, szia. Ez a dalat.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Jó napot kívánok, én a pánikszerű északváltó ruhakeresési hivataltól jött piackutató vagyok, és azt szeretném öntől megkérdezni, hogy szerinte a sárgarépa vagy a fehérrépa jobb úszó-e?
2: Hát figyelj, szerintem a sárgarépa, nem?
3: Hát jó a válasz, valószínűleg a bétakaroti miatt. Uh-huh. Köszönöm szépen, ennyi lett volna a kérdésem.
2: Ez lett volna akkor a felmérés, én pedig másban is nagyon szívesen állnék a rendelkezésére.
3: Olyan? Hát köszönjük szépen.
2: Na, hát figyelj, profi voltál egyébként, azt kell mondjam. Honnan jött a szöveg?
3: A Pécsről, Pécsről.
2: Pécsről jött a szöveg, és ChatGPT, az barátod volt, aki megírta?
3: Hogyne, igen, igen. Ő segített nekem a vicc megírásában.
2: De figyelj, szerintem tényleg tökéletes volt. Tehát simán elmehetnél valami hasonló munkakörbe. Nem gondolkozol rajta?
3: Gondolkoztam már rajta, igen. Bár, hát köszönöm szépen a dicséretet.
2: Jó a beszélőkért, neked ezt így végigvinni. Mondjuk az első másodpercben azt hiszem, hogy valamilyen telefonos csalásról van szó. De aztán megnyugodtam, hogy csak átverés. Figyelj! Játszok neked egy zenét, jó? Hogy szólítatlak? Mi a keresztneved?
3: András vagyok, András vagyok. Köszönöm szépen.
2: Na kösz, hogy hívtál. Ciao, szia.
3: Csöcső.
2: Mégpedig Majka dalát. Ez a Csúcson túl a Petőfi Rádióban, és nem csak neked játszhatom, hanem Csorbásra, Natinak. A Petőfi Rádióban a kívánság műsorban. De mást is szívesen meglepünk. Én itt vagyok, veszem fel a telefonokat. Hívja 061 759 60 60-on, akár most.

0: Rádió Kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Valakit pedig én hívok most, akinek van átadandó üzenetem. Lottinál csörgök.
3: Lotti,
2: jó estét kívánok. Háló, szia Lotti, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, ez pedig a Kívánság műsor, és kaptál egy üzenetet.
3: Igen.
2: Vagy már tudsz róla? Vártad a hívásom?
3: Nem.
2: Mert egy meglepő üzeneted érkezett, csak azért kérdeztem, hogy azt hittem, hogy már a babus szólt neked, hogy Tomi fog téged hívni a rádióból, mert hogy ő üzen nekem. Figyelj, felolvasom az egészet, és akkor kicsit segíts nekem megfejteni. Azt írja nekem, hogy szia Tomi, kérlek hívd fel Lottit, és mondd meg neki, hogy nagyon szeretem, köszönöm az üzenetet, amit írt, és minden jót kívánok neki, és legyen nagyon sokáig boldog. Több mint 2 hónap után ma írt először. Kérlek, csak annyit mondj neki, hogy babus üzeni ezt.
3: Hát jó, köszönöm szépen.
2: Hú, 2 hónap csend volt köztetek?
3: Aha, igen.
2: Aha, és mi történt? Összevesztetek, vagy ennek így kell lennie? Csak egy kicsit értsem a sztorit.
3: Hát igazából ennek így kell lennie.
2: Uh-huh. És hogy ma írtál neki?

0: édesnapja miatt.
1: És ma van a szüli napja?
0: Hát volt.
1: Most volt, aha.
0: Nemrég.
1: Aha, és hogy ma jött akkor az ötlet, hogy ír neki, és nem a születésnapján?
0: Hát, gondoltam, mégis csak felköszöntöm.
1: De akkor megbeszéltétek, hogy no contact, nem lesz beszélgetés köztetek, nem lesz írogatás. Ez igen, volt az igen. Előzménye akkor ennek?
0: Igen, ez.
1: Na hát figyelj, igen, nehéz szitu ilyenkor, most akkor köszönsd, ne köszönsd, mi legyen, hogy legyen, főleg meg, hogyha a másik többet akar. Nyilván nem látok bele a sztoriba, mint amit leírt nekem most itt a babus, de te szeretnél neki mondani valamit a rádión keresztül?
0: Nem, köszönöm, én elmondtam mindent.
1: Jó, oké, rendítsek. Figyelj, ő egy dallal üzen neked itt a Petőfi Rádióban, egy 4-es street számot kér, úgyhogy ez következik neked.
0: Köszönöm.
1: Szép estét neked, szia-szia.
0: Hello.
1: Hát nem lehet mindig happy finish a vége. 4-es street legyen úgy, mint rég. Ez szól a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsorban. Ma is 9 óráig te mondod meg, hogy mit hallgassunk. Messzi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Nikitől kaptam a következő üzenetet, aki a kolléganőjét, Editet szeretné felköszönteni a születésnapján. Együtt dolgoznak 9-ig. Isten éltessen! A hősök és a halott pénz között a mindjárt a tiétek.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét kultúr

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front. Baleset miatt pályazár van az M1-esen. Egyeztetés indult a MOL vezetésével az üzemanyagárak megfékezéséről.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Kigyulladt egy autó az M0-ás déli szektorán. Az egyes út felé az egyes kilométernél irányonként váltakozva halad a forgalom. Baleset történt az M1-esen Moson-Magyaróvárnál, ezért Hegyeshalom felé a 163-as kilométernél pályazárat vezettek be. A tolódás meghaladja 3 kilométert. Aki teheti, térjen le a Moson-Magyaróvár Szombathely csomópontban, majd a 86-os és az egyes úton Moson-Magyaróváron át a balesetet kikerülve a Hegyeshalom kelet csomópontban vissza tudnak térni a pályára. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ma ismét egyértelművé tette, hogy nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenéküszöb építése miatt, közölte a bizottsági szóvivő. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Ausztria paksi fenéküszöb építkezés miatt tett bejelentést Brüsszelben. Több szervezet is kifogásolta azt, hogy a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ušakov úgy vélekedett, hogy segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Több mint 1000 gyermek halt meg Bangladesben a március közepén kitört kanyarú járványban. 100-nál igazolták a fertőzést, a többi gyereknél a betegségre jellemző tünetek voltak. Eddig 20 millió adag védőoltást adtak be a nemzetközi sürgősségi oltási kampányban, de a tömeges oltás ellenére továbbra is halnak meg gyerekek kanyarúban Bangladesben.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front, az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adtak ki. Éjjel 13-19 fok lett, majd holnap napközben 21-29 fokig melegedhet a levegő. Akkor már felhős idő jöhet, de több órás napsütéssel, és csak néhol lehet eső, zápor. A szél több felé megerősödik.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 után is folytatjuk, még van közel 60 percet, hogy elmondd, kinek szeretnél dalt kérni, kit szeretnél meglepni, melyik zenével és miért. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, én várom az üzenetet, SMS-ben Viberen 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: 0659 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infókat is, mert tőlünk ilyenkor is friss útinfókat kapsz. Figyelem, az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében újabb baleset történt. Egy kamion és két személyautó ütközött össze, a 163-as kilométernél ismét pályazár van, 5 kilométeres a dugó. Tehát baleset az M1-esen Moson-Magyaróvárnál Hegyeshalom felé. A legfrissebb infunk az, hogy itt pályazár van, kerülni az 1-es főúton tudsz. Vigyázz magadra! Várom a további infokat, együtt vezetünk, együtt utazunk, és játszom a kedvenceket. Szia Tomi, szeretném kérni Gipó Cirkusz, Szirota Jennifer, Gyerek kicsi című dalát. Mária Nostrára szeretném küldeni a mindenségemnek. Üzenem, hogy legyen erős, mert én is az vagyok. Puszi. Összekötünk titeket ezzel a dallal. Gyere kicsi, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szülinapi köszöntőt kaptam Viberen. Sziasztok, Peti vagyok Szentendréről. Ma van az egyik legkedvesebb barátunk, Hédel Krisztiánnak a születésnapja. Szeretnénk megköszönni a munkáját és kedvességét, amit értünk tesz. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és köszönjük a sok-sok finomságot, írja Peti, Zsuzska és Boldizsár. Kedves Krisztián, Isten éltessen téged! Téged ünnepelünk a folytatásban. Anditól is Viber üzenetet kaptam, ők vezetés utazás közben hallgattak minket a családdal, a kisfiának Bencének a hátsőrésre, valamint a férjének Csabának választotta a következő dalt. Ezt a számot, Pornograszt, már nem szédülök, de hogy még kinek játszhatom, azt már te mondhatod?
3: Igen, a szerelmemnek úgy hívják, Spánia.
2: Üzesz neki valamit?
3: Hát igazából itt van mellettem, nagyon szeretem, és igazából egy.
2: Akkor ez a zene most a tiétek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Dóri küldött nekem üzenetet. Szia Tomi, én még sosem kértem dalt rádióban. Azt sem tudom, hogy kell csinálni. Küldesz nekem egy zenét? Dóri, nagyon jól csinálod, csak így tovább. Küldök természetesen. És hogy még kinek, az most derül ki. A vonalban. Szia, hogy szólíthatlak?
3: Szabi.
2: Szia Szabi, hol hallgatsz minket, mit csináltok?
3: Hát menjünk hazafele éppen, aztán itt az autóba.
2: Aha, az mit jelent, hogy haza? Honnan, hová tartotok?
3: Hát Egerszegről.
2: Zalaegerszegről?
3: Nagykanizsára.
2: Aha.
3: Igen.
2: Az mennyi ilyen, 35-40 perc kb. Autóba?
3: Hát igen, igen.
2: Na és mit csináltatok Egerszegen?
3: Hát egyet vásárolni kellett.
2: Hát akkor elkísérünk titeket, nagyon köszi, hogy hívtál, vigyázzatok az úton.
3: Köszönöm.
2: Marics Peti és Kis Kevin új dala a tiétek. Itt az Elszáll az idő. Ez.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Jó estét kívánok, Lolita vagyok.
2: Szia,
3: számot hallgatlak. Számot szeretnék küldeni anyósomnak, apósomnak, meg a páromnak.
2: Nem hagyták is senkit?
3: Nem.
2: Mi lenne az üzenet nekik?
3: Hogy nagyon szeretem őket.
2: Fél lábbal még a nyárban lógunk azért. Te újra kezdenéd az idei nyarat? Vagy most már jöhet a hidegebb őszi idő?
3: Hát újra kezdeném a nyarat.
2: És melyik az a nyári program, amit újra élnél?
3: A születésnapomat.
2: Na, mikor van?
3: Július 8-án.
2: Akkor remélem, hogy jól megünnepeltétek.
3: Igen.
2: Örülök, hogy velünk vagytok, és akkor küldök nektek zenét nem sokára, jó?
3: Jó, rendben.
2: Franciskától Viber üzenetet kaptam, aki rajtunk keresztül szeretné meglepni a keresztanyukáját, Ildikót, a születésnapodon. Isten éltessen téged! És mi mással is ünnepelhetnénk, mint a kedvenc daloddal. Brenka, Miénk a világ.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Mesi üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a P kollégájának, Szabinak kíván rajtunk keresztül boldog születésnapot. Szóval kedves Szabi, remélem, hogy jól telt a napod. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Már csak néhány perc és kezdődik a Kultúrfitness Szani Rolanda, a kívánságműsor pedig holnap is lesz a Petőfi Rádióban, akkor is számítok rád. Én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Viharos széllel, esővel megérkezett a hidegfront. Megszűnt a pályázár az M1-esen, de még mindig több kilométeres a sor. Egyeztetés indult a MOL vezetésével az üzemanyagárak megfékezéséről.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Korábban kamionnal ütközött két autó az M1-esen Mosonmagyaróvárnál. Hegyeshalom felé a 163-as kilométernél a pályázár ugyan véget ért, és a forgalom egy sávon megindult, de a torlódás még most is meghaladja az 5 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ma ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt idehaza a lakossági állampapír állomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra emelkedtek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré. Múlt heti alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei Gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Pétert, volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatná a vizsgálóbizottság. A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg. Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérése, amire az időközben parlamenti képviselői tisztségéről lemondott Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front, az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adta ki. Éjjel 13-19 fok lehet, majd holnap napközben 21-29 fokig melegedhet a levegő, akkor már felhős idő jöhet, de több órás napsütéssel és csak néhol lehet eső, zápor, a szél több felé megerősödik.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. 10. alkalommal kerül megrendezésre idén az Independent Label Fair a Magyar Zeneházában. Ebben az órában az Independent Label Fair alapító főszervezőjével, Pentelényi Pállal beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.
1: Kultúrfitness.

0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni oly módon, hogy beszélünk majd kazettákról, CD-kről, vinilekről, és persze digitális hanghordozókról is. És már itt ül velem szemben a stúdióban az Independent Labor Fair alapítója, Pentelényi Pál. Köszöntelek, de jó, hogy jött el. Hello!
2: Hello, sziasztok!
1: Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy említettem vinilt, vagyis hogy bakelitet, nem tudom melyik a helyes, szerintem mind a kettőt használja az urbánus szakzsargon, a kazetta az nyilván kazetta, szóval ezek tényleg a reneszánszukat élik?
2: Hát a vinil lemez az már az elmúlt 10 évben azért elég szépen a reneszánszát éli. Az elmúlt 5 évben megfigyelhető a kazettának a újra a nagy hatása, és most az elmúlt 1-2 évben pedig a CD is szépen jön fölfele. Tehát, hogy a meghatározó piac nyilván mondjuk egy amerikai piacon, a CD az meghatározóan jön fölfele.
1: Azon gondolkodom közben, hogy egy olyan világban, amit ma élünk 2026-ban, vagy az elmúlt években, amikor minden egy tized másodpercre van a telefonunkban, az akármilyen elektronikus kütyünkben, akkor van még létjogosultsága ezeknek a lassú műfajoknak, vagy direkt vissza akarnak lassulni az emberek? Mert hogyha egy vinilt fölteszel a kazettán, a B oldalon, a 6-os számot kezded el keresgetni, az nem ugyanaz, mint amikor csúszkát húzgálod, és már meg is vagy azzal, hogy akkor melyik dalt, vagy melyik részletet szeretnéd a dalból.
2: Nyilván vannak egyébként olyan profi kazettalejátszók is, ami, hogyha B6-os szeretnéd, akkor oda tekeri, és azt
1: létezik,
2: hallgatod meg.
1: Ilyen?
2: Persze, hogy ne, igen. Hát érzékeli a szüneteket a mágnes szalagon, és akkor tudja, hogy hányadik szám következik. Hát. Úgyhogy ez ilyen szempontból működik, hogy egy bizonyos számot akarsz meghallgatni fizikai hordozón is, mondjuk kazettán, a lemezen könnyű ugratni a tűt, ugye. De az előző kérdésedre a válasz, vagy az eredeti kérdésre a válasz az az, hogy igen, pont ezért szerintem, mert hogy egy kis belassulás, az arra mindenkinek szüksége van, vagy van, akinek van erre igénye, és az egy-egyre szélesebb kör, akár a fiatalabbak részéről is, de nyilván az idősebb korosztály is ide sorolható.
1: Tényleg létezik ilyen, hogy megtalálja a szüneteket, vagy fizikailag érzékeli, és akkor egyből a B oldal 6-os számához teker. Abból a korszakból, ahonnan én jövök, ott még nem volt ilyen.
2: Tehát, volt akkor is, csak nem Magyarországon, vagy hát kevés ilyen volt, tehát kevés ilyen készülék. Nyilván ezek tetemes összeget kérnek el egy ilyen lejátszóért, amilyeneket tud, de igen, van ilyen.
1: Mert szerintem mi kb. Egyidősek vagyunk, úgyhogy szerintem te is átéltel azt a korszakot, amikor a Walkman-en így hívták, tekergetni kellett, forward, reverb, stop, izé, egyik
2: persze,
1: oldal, másik
2: esténként
1: oldal.
2: Esténként a kazettára vettem fel a rádióból a számokat.
1: Erre ez majd egy későbbi topik lesz, beszélünk majd erről is a későbbiekben. Szóval, hogy akkor belassulás, és akkor jön vissza ez. És akkor te pedig fogtad magad pár évvel ezelőtt, és úgy gondoltad, hogy akkor mi lenne, hogyha egy ilyen vásárt, vagy kiállítást létrehoznánk ezeknek a hanghordozóknak az életben tartására?
2: Igen, mondhatjuk így. Egyébként én 2008-ban alapítottam a Budabic kiadót, és azt és 15-ben az digitális kiadóként indult, és 15-ben adtuk ki az első vinil lemezt, és abban az időben ez egy kezdet, ez tényleg életre kelni itthon is, hogy egyre több kiadó lett, és így a baráti körben, akiket ismertem, más kiadókat, más műfajokba mozogtak, de tök érdekes volt leülni és beszélgetni, hogy kinek melyik lemezgyár vált be, ki milyen maszterelési technikát visz, tehát ilyen szakmai kérdések előjöttek, hogy kinek mi volt a buktatója egy-egy kiadványnál, mi pedig tök jó bevált. És akkor egy ilyen társalgás folyamán jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy helyre egyszerre összecsődíteném azokat a magyar független kiadókat, akik ezen a piacon mozognak, és egyrészt megmutatnánk, hogy a közönségnek, hogy a magyar lemezkiadás évről évre hogy néz ki. A másik meg, hogy egy közösségépítés induljon el, és ezek a kiadók kezdenek el egymással kommunikálni, és az egymás tapasztalatait megosztani.
1: Mit jelent az, hogy független? Akkor a nagy kiadók, amelyek nemzetközi vállalatok kezeiben vannak, ők, köszönjük szépen, ne gyertek, ne hozzátok a Shakirát meg a Bruno Marsot.
2: Igen, nekünk... itt alapvetően arról szól a dolog, hogy azért főleg underground műfajokról szól ez a vásár, illetve nyilván Magyarországon vannak olyan nagy kiadók, akik hasonló elvben működnek, mint a nagy major kiadók, és őnekik is itt nem tudunk így helyet adni. Tehát így is, mert hál' Istennek olyan sok magyar kiadó van, idén rekordszámú 65 kiadó lesz jelen, de hát több száz ilyen kiadó van Magyarországon, tehát hogy egyszerre bemutatni ennyi kiadót így is nehézkes, hogy egy végigjárni az összes pultot, és ezeket akár belehallgatni ezekbe a kiadványokba, de a cél az az, hogy olyan kiadókat mutassunk be, akiknek nem az az elsődleges célja, hogy minél nagyobb hallgatottságot, minél gyorsabb pénzmozgást elindítani, hanem hogy idő és értékálló műfajokat teremtsenek vagy segítsenek.
1: Számtalan kérdésem van az iménti mondatait kapcsán alapvetően, hogyha az ember egy független kiadót vagy bármilyen kisvállalkozást létrehoz, és akkor most direkt nem használom még azt, hogy underground, előbb-utóbb úgyis az lesz a cél, hogy ne nullszaldós legyen, vagy ráfizetéses, hanem hogy valamennyi pénzt azért ki tudjak szedni belőle. A legnagyobbak is így indultak több tíz évvel ezelőtt. Tehát, hogy nyilván akik megjelennek nálatok, ők is azon vannak, hogy legalább egy kis pénzt ki tudjunk belőle szedni hónapról hónapra.
2: Persze, de tényleg ez nem ez a meghatározó cél. Tehát, hogy itt általában ezek mögött a kiadók mögött egy vagy két ember áll. Ezek nem nagy projektek, ezek garázsprojektek mondjuk, és a legtöbben ezt hobbiból csinálják, van egy rendes munkájuk, amiből bejön a havi szükséges pénzmennyiség, aminek egy részét arra fordítják, hogy az adott előadó támogassák azzal, hogy megjelenik lemezen, elintézi a kiadó, hogy legyen terjesztve ez a lemez különböző helyeken, akár csak Magyarországon, vagy nemzetközi szinten is. Ez mind csak igazából időkérdése és energiakérdése, hogy ki mennyit tud ebbe beletenni, vagy az a műfaj hol tud megélni.
1: Underground, na térjünk ki erre. Abból a korszakból, ahonnan mi származunk, az underground nagyon más jelentett, mint amit manapság jelent. Létezik még egyáltalán ilyen, hogy underground?
2: Hát én ezt arra használom, ezt a jelzőt, hogy
1: nem
2: sikerorientált feltétlen. Aha. Nyilván mindenki sikeres szeretne lenni, nyilván mindenki azt akarja, minél többen hallgassák egy koncerten, vagy egy DJ szettjét, vagy a producernek a dolgait, de nem az az elsődleges tényező, hogy akár trendeket kövessen, vagy más olyan, hanem inkább az, hogy saját utat találjon magának. És ez a kiadó, ezek a kis kiadók ebben segítik ezeket az előadókat, és nem gátolják. Tehát nem meghatározni akarják, hogy mégis milyen irányt kéne nagyjából vinni, hogyha mondjuk te punk előadó vagy, akkor kb. Mi a trend mostanában, na ezre kéne ráülni, és legalább három olyan szám legyen ezen a nagy lemezen, ami ebbe belefér, és tudják játszani az itt ilyen-olyan punkrádiók, hanem teljesen szabad kezet kapnak az előadók.
1: Volt ilyen régen korábban, 20-30-40-50, a 70 évvel ezelőtt, amikor a kiadó meghatározta, de látva a mai fiatalok zenéjét, vagy a mai korszak zenéjét, szerintem már nincs fiatal, vagy feltörekvő zenész, aki azt mondaná bármilyen ilyen zenei megmondó embernek, hogy akkor, ha te azt mondod, akkor én olyan dalt fogok csinálni. Most már mindenki olyat csinál, ami neki tetszik, és hogyha nem jut be semmilyen kiadóhoz, akkor majd magának az akármelyik közösségi média.
2: Persze, sok lehetőség van már, hál' Istennek, viszont azt azért érdemes látni, hogy fizikai hordozót az ember ki akar adni és el akarja adni, akkor vagy óriási tábora kell, hogy legyen alapból, hogy mondjuk egy Bandcamp oldalon van egy zenekarnak egy Bandcamp oldal, ahol el tudja ezeket adni, vagy pedig szüksége lesz valamilyen kiadói segítségre, hogy ez nemzetközi szinten életképes tudjon maradni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Independent Labor Fair alapítója, Pentelényi Pál. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig az Independent Labor Fair alapítója Pentelényi Pál ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: Hello, hello.
1: Még mielőtt folytatjuk a zenei eszmefuttatásunkat, jó, magad is ebből a körből jössz egyébként. Te is ilyen underground zenész vagy, aki egyszer csak létrehozta a saját kis kiadóját, aztán utána DJ-zni kezdett, vagy fordítva, és aztán erre az egészre. Lehet, hogy pont azért, hogy akkor saját magadat ismertesd, meg minél több emberrel létrehoztál egy ilyen vásár.
2: Igen, mivel nem voltam annyira jó DJ sose, ezért gondoltam, hogy más utakat is választok. De egyébként, ahogy indult az Buda Beats, az tényleg arról szólt, hogy digibe kijött, mondjuk néhány szám csak egy előadótól, és azt addigra már elért DJ, nemzetközi DJ ismerőseimnek, rádiós kollégáknak, stb. Szétküldtem, és igazából ez egy dobbantónak indult. Aha. Ez a kiadó, hogy találjak nekik egy nemzetközi jó kiadót. Tehát, hogy ez a pár szám, ami megjelent, egy LP mondjuk, amit szétküldtem, és volt is ilyen, hál' Istennek, ilyen siker, de aztán rájöttünk, hogy igazából is ki tudjuk adni, és már szuperül működünk, mint kiadó, úgyhogy a Budabiznek egy ilyen érdekesebb vonala van.
1: De egyébként ez neked B-vonal volt az életedben, vagy neked tök másképp indult az életed. Jó, hogy nem tudom, középiskolában, általános iskolában te is foglalkoztál azzal, hogy akkor playerezt felveszem a rádióból, de hogy te nem a zenei szakmából jössz, hanem gyerekpszichológus, vagy mi szerettél volna lenni?
2: Igen, eredetileg az akartam lenni, aztán művészettörténetet tanultam, úgyhogy kicsit más, meg inkább fotóval foglalkozom, de igen, ez egy másodirány az életembe, annak ellenére ugyanolyan fontos, mint az első.
1: Honnan jössz, a mai manóházból? Vagy?
2: Robert Kappa fotográfia.
1: Ráadásul a Kappa központban indultál. Mint teremőr, jól mondom? Vagy...
2: Igen, voltam teremőr is, persze, igen. Aztán szépen felfele elindultam.
1: És a fotózással hogy? Jó magad fogod a kis fényképezőgépedet, és úgy, vagy
2: hobbi
1: a
2: módon fotózgatok,
1: által?
2: De igazából a fotókiállításoknak a gyakorlati lebonyolítás és az kapcsolódó programokat, kulturális programokat szervezek.
1: A zene hogy jött az életedbe, a DJ-skedés? Pál, Pali, melyiket szereted jobban?
2: Mindkettő már ment, minden, Pali, Pál, Palkó, minden van, úgyhogy különböző társaságok különböző módon hívnak. De kiskoromban hegedülni tanultam, 68 évig, már nem is emlékszem. Édesapára emlékszem, hogy bejött a szobánkba, és akkor úgy altatott minket, és Strauss-keringőket játszott a altatáshoz. És az eléggé megfogott, és akkor hegedülni tanultam, és akkor utána kimaradt pár év, és aztán maga a formátum, a hanglemez az elég érdekelt mindig is. Nyilván te is gyerekkorodban rakosgattad otthon a lemezjátszóra a lemezeket, szóval ez a formátum ez mindig megragadott, és akkor bekerültem egy ilyen, megismerkedtem tilos DJ-kkel, és akkor ők mutattak így dolgokat, és teljesen megfogott, és akkor elkezdtem lemezeket gyűjteni, és vele párhuzamosan egy idő után DJ-zni is.
1: Ami azt jelenti, hogy akkor te klasszik DJ vagy, hogy akkor vinillel, bakelittel DJ-ztél rendesen, tehát hogy nem az volt,
2: igen,
1: hogy akkor
2: a
1: Pioneer korszakba kerültél, vagy akkor a jogtárcsákat tekergeted.
2: Vannak persze CD-im is, meg volt időszak, amikor néhány pendrive is bekerül, de alapvetően vinill, és ma újra csak vinillek játszom, igen.
1: Hogy indult? Mi volt az első, emlékszel még rá? Mert az, hogy az ember saját magának otthon, miután megvan a lemezjátszója, valahogy begyakorolja, és akkor ott gyakorolgat, az egy dolog, de utána, amikor az első rendezvényre, eseményre elhívják, hogy akkor itt kellene csinálni valamit, akkor kicsit azért megremegnek az ujjai.
2: Meg. Ez a Dohány utcai Katapult nevezetű kocsmában volt, a zsinagógával szemben, azt hiszem szilveszter este volt, és emlékszem is, hogy ment a lemez, és hát gondolkoztam, hogy most melyik oldalra is kell rakni a következőt, azt le is zártam azt, ami szól, úgyhogy nagy siker volt, de persze jól sikerült, de hát ezek fontos tapasztalatok szerintem, szóval az elsőtől az utolsóig, persze, igen.
1: Akkor te úgy járkáltál az ilyen helyekre, vagy jársz még mindig, hogyha még mindig csinálod, hogy akkor viszed magaddal azokat a hatalmas ládákat, amikben ott vannak a bakelit lemezek.
2: Igen, de hál' Istennek sok ilyen DJ van, aki még mindig ezt csinálja.
1: Hát mostanság jön vissza divatba, mert az elmúlt pár évben meg az volt, hogy még csak számítógép sem kellett hozzá, hanem egy ilyen, nem tudom, 3 centiszer 10 centis kütyüt eltettek, meg 3 pendrive-ot, és akkor már meg is voltak vele.
2: Hát ez főleg a 10-es években volt, igen, akkor ez ugye nagyon elterjedt, aztán van, aki visszatért, van, aki meg most kezdi, és lemezeket vesz, és úgy akarja elkezdeni ezt.
1: Igen, és annak idején még az úgy zajlott, hogy akkor fülre kellett megtalálni a BPM-et, manapság meg már azt is kírja a számítógép, hogy akkor ez bizony 112, és akkor úgy áll is be a másikat.
2: Hát van ilyen is, olyan is.
1: Megy még ez mindig? Még mindig csinálod? Előfordulsz még néha DJ pultokban?
2: Igen, szoktam. Már azért kevesebbet, két kisgyerek mellett ez egy nehezebb műfaj, de igen, azért van ilyen.
1: Mi a DJ neved? Mi a művész neved?
2: DJ Gandharva.
1: És ez honnan jött?
2: Ez a buddhizmusban a lélegzenejét jelenti. Volt egy időszak, amikor elég érdeklődtem a buddhizmus iránt, és ez megtetszett, mint szó és mint jelentés, úgyhogy ez lett. Aztán sokszor akartam váltani, mert senki nem bírja megjegyezni, de ez már így marad.
1: Még egy kérdés a lemezekhez, aztán foglalkozunk majd ezzel a bizonyos kiállítás és vásárral, ami a Magyar Zeneházában lesz most a hétvégén, Independent Labor Fair. A lemezek, van egy ilyen hátulütője, hogyha az ember úgy foglalkozik ezzel a szakmával, hogy beáll a DJ-pult mögé, és akkor mindenféle bakeliteket pakolgat fel A oldal, B oldal, hogy akkor azokat gyűjteni kell, azok ott kell, hogy legyen fizikailag, nagy hely kell nekik, hogyha pendrive-on, akkor viszont nem tudom, egy kis polcra felteszed azt, nem tudom, 6 pendrive-ot, és akkor meg is vagy vele. Mekkora a lemezgyűjtemény? 3 garázs kell hozzá? Család mit szól hozzá, kedves párod?
2: Nagyon örül, most pont elmúlt hónapokban kellett egy újabb szobába, egy újabb lemez állványt felállítani, hogy elférjenek a földre is a lemezek. Hát ez egy elég végeláthatatlan sztori, de hát egy nagy fal tele van, meg ahova tudom, dugdosom őket.
1: Megtartasz mindent, vagy cserélgeted? Mert ez a két lehetőség van, ugye alapvetően, hogyha valaki nagyon nagy rajongó, akkor sosem szabadul meg azoktól a lemezektől, amiket 30-40 évvel ezelőtt vásárolt, meg van, aki úgy gondolja, hogy ezt már eleget hallgattam, itt az ideje, hogy másé legyen.
2: Van, amit cserélgetek, vagy eladok, és úgy veszek, és akkor kibejön, de van, amit eladtam, és utána megbántam, úgyhogy újra megvettem. Szóval, hogy ez nehéz ez, és ez szerintem egy ilyen 30 év, szerintem, hogy utána el tudja dönteni az ember, na ezt lehet, hogy már tényleg nem fogja az ember újra hallgatni.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Independent Labor Fair alapító főszervezője Pente Légyi Pál. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pentelényi Pál, az Independent Labour Fair alapító főszervezője ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Sziasztok.
1: Na, foglalkozunk ezzel a bizonyos vásárral, vagy fesztivállal, vagy kiállítással. Igazából szerintem mind a három helyes lehet. A lényeg az, hogy akkor a független kiadók, illetve az általuk kiadott lemezek, kazetták, CD-k, mindjárt megválaszolod, megjelennek egy bizonyos helyen, és nem azon a helyen, ami 10 évvel ezelőtt volt, hanem a Magyar Zeneháza befogadott benneteket.
2: Igen, ez a 10. jubileumi év. Sokáig jártunk helyszínről helyszínre. Aztán most már 3. éve a Zeneházában van az esemény, és... Hát igen, első körben ez egy vásár, úgy indult 10 éve, hogy ez egy vásár, és kipakolják a magyar független lemezkiadók, ahogy mondtad, lemezeiket, CD-iket, kazettáikat, de volt már zenélős paklitól kezdve VHS kazettáig mindenféle formátum, sőt floppy lemezek is voltak.
1: Floppyra zenét? Azt hogy?
2: Hát rá lehet rakni ugyanúgy.
1: Hát értem, rendben van, de hogy lejátszásra...
2: Persze megkapod valóba is mellé, de hogy a fizikai hordozó az a floppy.
1: Az milyen szép lett volna, valaki úgy megy el, nem tudom, DJ-sként, hogy a Commodore 64-et viszi magával, és akkor floppyról próbálja azt lejátszani, az akármilyen riszulott lejátszó.
2: De persze a mágnes szalagok is, igen, ugye különböző formában, tehát hogy változatos a fizikai hordozók világa, de ez a vásár erről szól, hogy ez bemutassa, hogy Magyarországon milyen kiadók vannak, milyen műfajokkal foglalkoznak, és milyen fizikai kiadványok vannak.
1: Hogyha zenei fesztiválról, vagy vásárról beszélünk, vagy egy ilyen megmozdulásról, mint a tietek, akkor csak az van, mintha elmennék egy zsivvásárba, és akkor ott megnézem a használt lemezeket, és akkor azt tetszik, megnézem, belefordítva a fénybe egyik oldalt, másik oldalt, jó, akkor ez nincsen megkarcolva, vihetem is haza, vagy egyáltalán használt, vagy új, vagy hallgatni is lehet, és itt a kérdés, mert hogyha az ember elmegy egy olyan helyre, ami a Magyar Zeneházában van, és ott vannak a lemezek, akkor mindenki visz magával egy ilyen kis CD lejátszót, vagy bakelit lejátszót, és akkor meg is lehet hallgatni.
2: Hál' Istennek készülünk ezzel, tehát, hogy vannak hallgatóállomások, és ott vannak vinil lejátszók, és ki lehet használni. Egyrészt, aki még soha életében nem hallgatott így lemezen zenét, az ki tudja próbálni, de arra van alapvetően ez, hogyha megtetszik valakinek valami, akkor oda tudja vinni a lemezhallgatóállomásra, fölrakja a lemez saját maga, és meghallgatja. Tetszik, akkor elviszi, ha nem, akkor nem.
1: Ki a törzs közönség, a célközönség?
2: Ma már alapvetően a fiatalok egyébként, tehát, hogy 20-tól szerintem 60-ig ez a fő korosztály, és a 20-tól 40 az nagyon erős. Szóval, hogy egy csomó új lemezkiadó van, akiket ilyen korosztály indít, ez nyilván a közönsége is ebben található, de a kiadványok, illetve előadók iránti érdeklődés az mindig is alapvetően azért megmozgatta a fiatalokat.
1: A Magyar Zeneházában lesz egy magyar srác, Pentelényi Pál, te hoztad létre ezt az egészet. Ez magyar kiadóknak szól, magyar együttesek, magyar zenéinek, vagy az elmúlt 10 évben azért változott annyit, hogy esetleg jönnek külföldiek is?
2: Ez a kiadókról szól, szóval ezek magyar kiadók, vagy részben mondjuk 50%, tehát hogy valami kooperációval, de hogy mindenképp van magyar tagja, és a kiadványok maguk azok nem feltétlen, mint magyarok. Tehát nyilván egy magyar kiadó kiad külföldi előadót is. A célja ennek az, hogy a magyar kiadóknak láthatóságot biztosítson ez a vásár, évente megmutassa, hogy néz ki a magyar lemezkiadás.
1: Minőségi szint van.
2: Ez a kiadókról szól, hogy mit szeretnének kiadni, de azt hiszem, hogy ilyen kiadói minőség nincs a vásáron, amiről te beszélsz. De ami érdekes, és hogyha már ez így szóba került, ugye, ahogy említettem, a 10. jubileumi év van, és készülünk extra programokkal, ami eddig nem volt az előző években. Az egyik ilyen a karcoló vinil műhely, ami egy olyan eljárás, hogy nem vinil préselés, mint a sorozatgyártás, hanem egy olyan vinil gyártás, ami belekarcolja konkrétan a teljesen sima lemezbe a hangot, és utána meg lehet hallgatni, ez egy-egy példány készül. És ez a műhely 12 darab ilyen lemez tud elkészíteni a vásár alatt, és bárki, aki szeretné, az oda megy a pendrájával a saját zenéjét oda viszi, beregisztrál, és ott hazaviheti a saját vinillemezét, a saját zenéjét, és otthon meghallgathatja. Szóval aki ilyen típusú, hogy szeretne, azért nem áll olyan szinten, hogy egy kiadó mondjuk kiadja, de szeretné, hogy legyen egy vinyl kiadvány a saját zenéjével, az egy ilyen utat bejárhat, és eljöhet hozzánk ezért.
1: Arra a kérdésre még nem válaszoltál, vagy ezt a kérdést még nem válaszoltuk meg, hogy Independent Labour Fair vásárnak indult, azt említetted, hogyha elmegyek egy zsivvásárba, vagy nem tudom, egy akármilyen fonyódi piacra, tök mindegy akárhová, ahol vannak hanglemezek, azok általában használt hanglemezek. Itt nálatok.
2: Ezek csak mind újak.
1: Mind újak. Valaki egy gyűjteményével nem mehet ki, hogy akkor nekem
2: nem. Nem, itt csak kiadók tudnak kitelepülni, tehát hogy előadók se tudnak, hanem maguk a kiadók. Nyilván a kiadók mögött ott vannak az előadók, jelen is vannak sok esetben, meg dedikálnak is, de ez csak új kiadványokról van itt szó. Sőt, olyan új kiadványokról, ami lemezboltokban nem is kapható, olyan gyűjtői kiadásokra, ami egy-két-három példányba készül, mondjuk egy extra borító, vagy egy extra kazettát csinálnak olyan verziókkal, ami egyébként piacon nincsen, az ezen a vásáron megtalálható. Tehát, hogy érdemes ezért is a gyűjtőknek jönni, mert olyan kiadványokat találnak, amit máshol nem.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Independent Labor Fair alapító főszervezője Pentelényi Pál. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: látszik, hogy ég. Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pentelényi Pál, az Independent Labor Fair alapító főszervezője ül velem szemben a stúdióban, de jól jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk.
2: Hello.
1: Most lesz a hétvégén a Magyar Zeneházában. Lemezek, kazetták, CD-k, VHS-ek, azok lesznek, vagy azt elfelejtjük?
2: Meglepetés.
1: Jó, azt már említetted, hogy ha esetleg valakinek van egy saját gyártású zenéje, és megvan neki pendrive-on, akkor oda mehet a bakelit nyomó eszközhöz, vagy nem tudom.
2: Karcoló.
1: Igen, beregisztrál, és akkor a saját kis zenéjét bakeliten hazaviheti. Ez az egyik program, de számtalan programmal készültök erre a pár napra.
2: Igen, ez a tizedik ugye ilyen eseményünk, és ez az egyik kiemelt eseményünk, de van két másik kiemelt is. Az egyik az, hogy augusztusban nyílt egy fotókiállítás a Zeneháza aulájába, ami az Independent Labor Fairnek a kapcsolódó eseménye. Ez a Vaku viharban a 2000-es évek parti fotójáról szól. A 2000-es éveknek a legendás klubjai, meg fesztiváljai, és ott meg lehet nézni azt az időszakot, amikor még nem szelfik és mobilok által lettek készítve fotók saját magunk által, hanem volt egy parti fotós, aki elkészítette ezeket a fotókat, és ebben a fotókiállításban lesz egy tárlatvezetés, többek között Szabó Simon rendezőszínésszel, meg Turán Eszterrel, de lesz nagy, az első nagy zenei kvízünk is, itt mutatkozik be a vásáron, ahol lesz 12 kérdés, és aki a leggyorsabb és legügyesebben válaszol, az vinillemezeket meg CD-ket fog nyerni. De egész nap zenei programmal is készülünk, tehát, hogy a hip-hopon át, a jazz, az avantgárd, a techno, mindenféle műfajok fel fognak sorakozni ezen a napon, lesznek koncertek, DJ-szettek és live-ektek is, és hát azt tényleg kiemelném, hogy ezen a vásáron 65 kiadó lesz jelen, tehát írtósok, aki szeretne kicsit előre kutakodni, hogy milyen kiadványok, milyen kiadók lesznek itt, és milyen műfajokban, az az ilf.hu weboldalunkon megtalálja a kiadókat, megtalálja a portfóliójukat, és ott már előre tud böngészni egy kicsit, mert azért 65 kiadót ott átnézni, az emberes dolog.
1: Egy dologról nem beszéltél még, vagy pár dologról nem beszéltél még, hozzuk be azt gyorsan, hogy mindenféle kategóriák vannak, ahol mindenféle nyertesek lehetnek és lesznek is nálatok.
2: Igen, harmadik éve adjuk át az ILF díjat, ami arról szól, hogy a lemezkiadókat támogassuk, és kis muníciót adjunk nekik a következőkhöz, és ez 5 kategóriában van ebben az évben is. Van egy közönségdíj, van az év kiadványa, az év kiadója, az év digitális díja és az év lemezborítója. És viccesen hangozhat, hogy egy fizikai kiadványokkal foglalkozó vásárnak van egy digitális kiadvány díja is, de ennek pont az a célja, hogy olyan magyar kiadók tudtak ide jelentkezni, akiknek még nincs fizikai kiadványa, mert mondjuk nem volt lehetőségük ilyen anyagi terhet magukra vállalni, és ezzel, hogyha ezt megnyerik, akkor 300 darab vinilt fognak tudni nyomni abból az anyagból. Tehát be tudnak lépni a fizikai kiadóknak a piacára.
1: Említetted, hogy zenei programokkal is készültök, persze, hogy készültök, hiszen alapvetően mégiscsak egy zenei eseményről van szó, bármennyire is a kiadókról szól, meg a hanghordozókról szól. Szóval, hogy a zenei fellépők között, vagy a DJ-k között. Jó, magad fellépsz?
2: Nem. Úgyhogy mondom azokat, akik fellépnek. Jó? Van a Diamond Haze, a Dust Latvorajok, egy punk zenekar, az Akurov, aki az AR Fanny, az egyik legjobb futballistánk idehaza, Lorin Frost, aki Azerbajdzsánból érkezik, és ő az, aki első magyarként fellépett a Boiler sorozatba egyébként. Aha. Ilyen avantgárd jazzes elektronikában utazik. Lesz hip-hop Zsolával és Heilig Tomival, lesz free jazz a Kada Ad Libitum fellépésével, és lesz Salai Laci DJ set, aki alter rockból érkezik. Úgyhogy elég színes szerintem a zenei program, de lesznek egyébként úgymond szakmai előadások és kerekasztalok, amik nyilván az egész közönségnek érdekesek lehetnek, sőt azok is szerintem. Például lesz szó a legújabb lemezboltokról, amik itthon indultak az elmúlt években, akik nem azt a koncepciót követik, hogy használt lemezeket bezúdítanak egy üres térbe, és akkor lehet ott mazsolázni, hanem alapvetően a lemezboltnak a vezetője az már egy erőkurációt végez. Aha. Szóval azt mondja, hogy mondjuk foglalkozik punkkal, hard rockkal és metallal, és abból a legjobbakat találja, aha, meg ott az ember.
3: És ez egy teljesen másfajta üzemeltetési, meg minden szempontból kommunikációban is egy teljesen új irány, mert ez eddig nem nagyon volt, most nemzetközileg ez kezd fölépülni, de itthon is vannak már példái, és ez egy nagyon érdekes beszélgetés lesz.
1: Jó, hát ez egyébként nyilván szubjektív, tehát hogyha valaki egy ilyen helyet létrehoz, akkor a saját szűrőjén keresztül szűri át, hogy neki azt tetszik, vagy nem tetszik, aztán utána, hogyha talál olyan embereket, akik hasonló érdeklődéssel, tetszési indexel rendelkeznek, akkor megtalálják azt a pánkot, vagy rockot, vagy akármit, de lehet, hogy más meg azt mondja, hogy hát akkor én maradnék a Scorpionsnál, legyen old school, vagy retro inkább.
3: Lehet.
1: Igen. Szóval Independent Labor Fair most tehát a hétvégén a Magyar Zeneházában. Ezen kívül neked van még valami az életedben zeneileg, Pali? Te, aki ugye hegedűvel kezdted, aztán mindenféle DJ pultokban álltál, néha megszervezed ezt a vásárt évről évre, meg Buda Beats, most ezen kívül zeneileg van még valami?
3: Hát ami ide köthető, az persze a Buda Beats-et, ugye ketten visszük Fonyori barátommal, és ő vele

0: kazetta, meg a CD, stb. Stb. Azt értem, hogy ezek a bizonyos vinil lejátszók, a bakelit lejátszók azok. Egyébként, hogyha kiteszed a polcon, még jól is néz ki a féle dísztárgy, meg tudod hallgatni.
1: Használati.
0: Igen, használati, és dísz is. Na de hogy, akkor ezzel együtt jön vissza a Discman, meg a Walkman is a divatba, mert én fiatalokat nem látok, akiknek az övén ott lógna egy ilyen akármilyen lejátszó.
1: Én pont az utóbbi hetekben futottam bele, hogy új Walkmaneket gyártanak, és azokat reklámozzák, úgyhogy szerintem ez átlátszó, nagyon, nagyon jól néz ki. Úgyhogy szerintem ez működik, nekem is még megvan a régi Walkman, ami működik is, úgyhogy szoktam is használni, meg kazettát azért nehezebb otthon hallgatgatni, főleg gyerekek mellett, szóval. De persze, szóval szerintem CD lejátszó is, Discman is elérhető, úgyhogy sőt a régi darabokat, azokat felújítják.
0: Aha.
1: Szóval, hogy ennek ugyanúgy, mint a régi lemezjátszókat is, ugye mai napig használják az emberek az ilyen régi lejátszókat is.
0: Pali, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
1: Köszönöm szépen, várunk mindenkit a vásáron szombaton.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában az Independent Label Fair alapító főszervezőjével, Pentelényi Pállal beszélgettem, a következő órában pedig Szabó Viktória gazdikóccsal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megérkezett a hideg front, most az M6-oson történt baleset. Egyeztetés indult az üzemanyagárak megfékezéséről.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Korábban kamionnal ütközött két autó az M1-esen Moson-Magyaróvárnál, Hegyeshalom felé a 163-as kilométernél a pályázár közben véget ért, és a forgalom két sávon megindult. Baleset történt az M6-oson Szászhalombattánál, Budapest felé a 32-es kilométernél a belső sáv zárva. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány, a szülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ma ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és a benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Hazugsággal vádolta a miniszterelnököt és a Tisza pártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral, államadóséges államháztartási hiánnyal kapcsolatban. Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampányigéreteit, nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a Tisza. Jelentette be a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a holnapi ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. A századvéges megbízásokról döntő titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak. Egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés Illetékes Eseti Bizottsága. Az alakuló ülésen Hantos István elnök elmondta, hogy a 14 pályázót nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7 tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front, figyelmeztetést adtak ki az ország nyugati és középső területeire. Éjjel 13-19 fok lehet, majd holnap napközben 21-29 fokig melegedhet a levegő. Akkor már felhős idő jöhet, de több órás napsütéssel, és csak néhol lehet esőzápor. A szél több felé megerősödik majd.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a felelős állattartás és egy születésnapi parti is. Szabó Viktória gazdikóccsal beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello,

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúrfitness, amiben ma a kutyákról, illetve a felelős állattartásról is fogunk beszélgetni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Szabó Viktória, gazdi coach. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Viki.
2: Szia, Roland. Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Nagyon rég találkoztunk legutóbb, szerintem egy 1,5-2 évvel ezelőtt, és most megint kutyával, ugyanazzal a kutyával, kutyussal érkeztél. Nem tudom, mondtam-e, vagy nem mondtam neked annak idején, hogy az ő nevéről nekem mindig a Men in Black, nem tudom, első vagy második része jut eszembe, mert a galaxis az Orion övön van. Viszont ott az Orion egy macska volt.
2: A gyerkőcöknek mindig az Orionra, mint csillagképre utalni szoktam, amikor találkozunk velük. Mindig felmerül, hogy honnan kapta az ő kis nevét. És hát felnőtteknek, akik már azért velem egykorúak körülbelül, te még nem, Roland, te szemérmetlenül fiatalnak tűnsz hozzám képest, szóval
1: nekik köszönöm, mindig... de szerintem egy idősek vagyunk, vagy én vagyok az idősebb.
2: Nekik mindig elmondom, hogy igazából, ha emlékszünk még a fekete-fehér tévékre, az Orion márkájú tévékre, mivel hát a kutya, ugye nem látják, aha, a kedves hallgatók, hogy fekete-fehér színű, nem látják, de ha eljönnek majd a rendezvényre, akkor ott láthatják.
1: Igen, és erről az Orionról még azért úgy is meg kell emlékezni, hogy a képernyő közepére fölül mindig belógott a horgolt terítő, és még a Grand Kapitány gyermekeit néztük, hétfőn meg áramszünet. A áramszünet adásszünet volt.
2: Úgy van, igen,
1: hozzá.
2: Igen.
1: Na, Orion, 7 éves, vagy 7 éve került hozzád?
2: Mivel a pontos születési dátuma nem ismert, és nagyjából 1,5 éves volt, amikor 7 évvel ezelőtt örökbe fogadtam, és így a családom tagja lett, ezért neki az újjászületés napját, tehát az örökbefogadásának a napját ünnepeljük.
1: Egy ilyen kis rendezvénnyel, amiről majd nagyon sokat fogunk beszélgetni, viszont 7 évvel ezelőtt került hozzád. Egy huskyról van szó. Most 2026-ot írunk, és hát 7 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt a husky divatban volt még. Sajnos kell ilyen szavakat használnom a kutyatartással, illetve a kutyákkal kapcsolatban, mert mint ahogy a divatban, a gasztronómiában, a kutyatartásban is van divat. És majd beszélünk a későbbiekben a rendezvényről, de egyelőre egy felülről nézzünk rá a kutyatartásra, illetve a házi állatokra.
2: Én, ami ott az eszemet tudom, gyerekkorom óta a husky a nagy szerelem fajta számomra, és én nem is emlékszem, hogy valaha is kiment volna a divatból ez a fajta, mert annyira szeretik, annyira különleges a megjelenése, a kisugárzása, a szeme színe, tehát ahogy így kiáll és megjelenik, vonul az utcán is, vagy bárhol, így annyira magával ragadja a tekinteteket és az embereket is, hogy sokan emiatt is tartják, és nem néznek utána sajnos, hogy egyébként mi jellemzi a fajtát, milyen körülményeket kellene megteremteni neki, hogy tökéletes, boldog, kiegyensúlyozott életet éljen. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, szerintem folyamatosan divatban van, jelenleg is, mert nagyon sokat mentenek utcáról, nagyon sok huskyt keresnek különböző közösségi média csoportokban, ami árt is a fajtának, hiszen ugye minél többen tartanának, annál több szaporító bukkan fel a semmiből, és kezd el ugye kiskutyákat világra hozatni ugye szülőpárokkal, és hát sajnos ez a fajtának a hátrányára is válik.
1: Azért volt a kérdés, mert szerintem egy 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 25 évvel ezelőtt egyszer csak megjelent az állattartók körében a husky, és akkor 1-2-3 éven keresztül divat volt. Előtte talán pont a dalmata volt divat, aztán utána jöttek majd a kis testű kutyák a csivavág divatba, most éppen ezek az uszkár jellegű kutyák mennek, ha minden jól megy, de mintha huskyból én kevesebbet látnék, és arról nem is beszélek, hogy valamikor a 90-es évek elején közepén meg a dobermannok voltak ugye divatban.
2: Igen, igen, egyébként én vidéken éltem, tehát én vidéki gyerkőc vagyok, vagyis voltam kisalföldi lány, és érdekes, hogy ott a 90-es évek elején látni lehetett azért huskykat, főleg ilyen kis állatvásárokban, ugye nagyon különlegesnek számított ugye a kék szemeivel, ahogy arra már utaltam, de ahogy mondod, én a gyerekkoromból emlékszem, hogy nagyon sok skót juhász volt, hiszen a Lassie, hát igen, a Lassie volt az álomkutya mindenkinek, illetve a Rex felügyelő, hát a német juhász, tehát mindig fel-fel kapnak egy-egy ilyen fajtát, vagy én még emlékszem, hogy nagyon sok volt a lakótelepen ebből a Westie rövid nevén, aha, ez a West Highland White Terrierből, de egyébként a tacskó is nagyon sok volt, a Fox Terrier Szegednél is nagyon sok volt, és most megint nagyon sok tacskót látni, elvétve Vesztiket, most Hótyúházt is nagyon sokat láttam az imént a kiállításon, de most is vannak ugye még emellett divatos fajták, például a Border Collie-t is nagyon felkapták, úgyhogy igen, mindig van egy-egy ilyen hullám, amit így nagyon felkapnak, és akkor mindenki ilyen fajtát akar tartani, és hát ugye, ahogy utaltam rá, nem igazán néznek utána, hogy egyébként ezt a fajtát mire szelektálták annak idején, tehát hogy milyen igények, szükségletek kellenek, hogy kielégítve legyenek egy
1: ez
2: adott
1: egy nagyon egyedmény. Jó fölvetés, menjünk tovább ezen, amire létrejöttek, vagy létrehozták ezeket a kutyákat, kitenyésztették őket, azok így sok tíz év, sok száz év távlatából, hogyha veszünk egy akármilyen vizslát például, amelyik már nem tudom, 150 évvel ezelőtt is vadászkutya volt, ugyanazok a tulajdonságok, ugyanazok a személyiségjegyek, hogyha fogalmazhatok így, azok benne vannak még a ma született kutyákban, mint amik egyébként 50-100 évvel ezelőtt benne voltak?
2: Elég összetett a kérdés, és nyilván nem akarok hosszasan válaszolni rá. Vannak olyan kutyák, vagy kutyafajták, inkább így mondom, ahol el lehet különíteni a küllem vonalat, tehát ahol nagyon-nagyon jellegzetesen szépen előjönnek, mondjuk a fajta standard alapján a különböző jellemzői, mondjuk akár egy magyar vizslának, de ez a kutya, aki küllemre tökéletes, és tökéletes, szinte tökéletesen megegyezik a fajta leírással, az nem biztos, hogy mondjuk egy munka kapcsán jól teljesítene, tehát nem biztos, hogy hozza azokat a vadászathoz szükséges képességeket, amik pedig egy jó vadász embernek, ahhoz, hogy egy jó társa legyen, egy vadászkutya, ahhoz szükségesek. Nyilván a társasági fajtáknál azért ott egészen más volt a cél, tehát más volt a tenyésztési cél, de én inkább azt látom ma Magyarországon is, és talán mondhatjuk azt, hogy Európa szerte, vagy akár világszerte nagy problémának, hogy elfelejtjük azt, hogy egy tacskó vadászkutya. Elfelejtjük azt, hogy egy Border Collie terel. Tehát, hogy őket eredetileg ezért hozták létre. És amikor hozzám fordul egy kedves gazdi, és elkezd arra panaszkodni, hogy mindent is terel a Border Collie-ja, vagy nem bír a tacskójával, mert ugat, neki megy a nagyobb kutyáknak, akkor néha nyilván együtt érzek velük, de azért próbálom őket rávezetni arra a vonalra, hogy talán nem ártott volna egy picit jobban tájékozódni, mint amikor megláttuk és megszerettük, és azt mondtuk, hogy nekünk tacsi kell, mert annyira cuki. Igen, nagyon cuki, csak én tudom, hogy az én életvitelembe nem férne bele egy ilyen munkakutya.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Viktória, gazdikócs. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a kutyák világában. Kalandozunk velem szemben a stúdióban továbbra is Szabó Viktória gazdikócs. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Én is köszönöm. Szia.
2: Nem sokára beszélünk az Orion 7 nevű rendezvényről, ami a hétvégén kerül megrendezésre, és hát nyilván hozzád és a kutyádhoz kötődik elsősorban. Az egyik kutyádhoz jut eszembe egy ilyen közbeékelt kérdés.
3: Igen, igen, ő az első volt, akit hosszú idő után újra az életembe engedtem, ugyanis neki volt egy előzmény kutyája, vagy egy előfutára, még gyerekként, amikor a szüleim végre hosszú könyörgés után megengedték, hogy kutyát tartsak, vagy hát nem is megengedték, illetve igazából ez úgy nézett ki, hogy hazavittem egy kutyát, kérdezés nélkül, amit kedves gyerekek, senkinek nem ajánlok, hogyha valaki gyerekként hallgat minket. Szóval tessék megbeszélni ezt a szülőkkel, mielőtt ilyen dologra szánnánk el magunkat. Tehát én hazavittem őt, és hát késztények elé állítottam a szüleimet, és hát nem volt mit tenni, maradt a családban a kutya is, én is, nem küldtek engem el melegebb éghajlatra, viszont komoly szabályrendszert kaptam a nyakamba, hogy akkor innentől kezdve akár eső, akár hó, bármi szél, bármi történik, nekem ott a kutya, és tessék felelős állattartóként felelősséget vállalni, és sétáltatni, és gondozni, és tréningezni, és lefárasztani, és megadni neki azokat az igényeket, szükségleteket, amiket én meg tudok neki adni.
2: Folytassuk ezen a vonalon. Manapság 2026-ban vagy az elmúlt években mennyire felelősek a gazdik vagy az örökbefogadók, bármelyik helyes lett, végig gondolják, hogy mi jár egy kutyával, vagy végig gondolják azt, hogy valami tetszik nekik, valamelyik kutya tetszik nekik, kicsiként, nem tudom, 6 hónaposan, aztán utána lesz belőle egy dándog méretű kutya, szóval, hogy végig gondolják a következő 12-15 évüket, vagy hazavisszük, aztán majd lesz valami.
3: Inkább úgy válaszolnék a kérdésedre, hogy próbálok azért nagyon sokat tenni, hogy az emberek felelősebben döntsenek egy kutya örökbefogadásával kapcsolatosan, vagy akár a családba fogadásával, tehát lehet itt vásárlásról is beszélni természetesen, mert nagyon feketén látom a magyarországi helyzetet. Sajnos nagyon sokan úgy ugranak bele egy állat megvásárlásába, egy kutya megvásárlásába, vagy örökbefogadásába, hogy nem ül le előtte a családi kupaktanács, nem gondolják át, hogy ez egy 10-15 évre szóló felelős döntés, nincsenek azzal tisztában, hogy milyen igényei, szükségletei vannak a kutyának, hogy bizony fenekestül felforgatja az életvitelünket, az életmódunkat, a napirendünket, tehát be kell ékelni bizony a kutyával eltöltött időt, a sétát, azt, hogy nem várt egészségügyi kiadások is járnak együtt a kutyával, nem csak a kötelező évi, akár két oltás, illetve a táplálása, hanem bizony, ha toklász megy a láb, vagy kullancsfertőzést kap a kiskutya, akkor ott elég húzós állatorvosi költségek is vannak. Tehát ez egy komplex olyan dolog, ami megváltoztatja azért az ember életét, és nagyon sokan azt látom, hogyha van egy probléma, vagy bármilyen elakadás az életükben, akár munkahelyváltás, akár lakhatási problémák, vagy párkapcsolati problémák esetleg széthullása a családnak, akkor a kutya az, akiről nagyon sokan, nem állítom, hogy mindenki, de látom a felületeken, a média felületeken, hogy nagyon sokan lemondanak, és ez nagyon szomorú.
2: Olyan szempontból egyébként bele lehet ebbe gondolni, vagy olyan irányba elvihetjük a beszélgetést, az, hogy kiadás, nyilván persze, hogyha esetleg nem tudom, kullancs, vagy bármi orvoshoz kell vinni, azok húzós százezres kiadás, több százezres kiadások néha, de hogy abba is bele kellem gondolni, hogy és ilyen szempontból bele gondolnak, hogy akkor itt ülünk néha kettesben, hármasban, négyesben a tévé előtt a kanapén, hogy akkor itt azért, hogyha egy kutya megnő, meg kicsiként hazavisszük, az még aranyos, aztán előbb-utóbb lesz belőle egy ilyen, nem tudom, 40 kilós, akkor hoppá, elférünk, nem férünk el?
3: A második kutyám pont hasonlóképpen került hozzám, őt is mentettük, őt egy külföldi országból hoztuk el, lemondott róla a gazdája, mert hogy ő megvette egy szaporítótól kicsiként, amikor még egy ilyen hófehér kis hógolyó volt, nagyon cuki, nagyon aranyos, két gyönyörű szép szem, hófehér szempillák, ő is egy husky egyébként, és azt mondta, hogy hát ez neki kell, ez neki cuki, stb. El volt a kertben, csak amikor már nőt nődögélt, akkor már foglalkozni kellett volna vele, már nem volt olyan cuki, aki természetesen kölyökként is kellett volna vele foglalkozni, de egy idő után azt mondta ez a jó ember, hogy neki már nem kell, ő neki már felnőtt a kutya, már nem annyira aranyos, kedves, stb., és ő inkább megválna tőle. És aztán jöttem én a képbe, mert hogy láttuk, hogy rossz körülmények között tartották, nem adott neki enni, nem volt a megfelelő állategészségügyi ellátásban része, volt egy óriási seb az egyik lábán, és amikor rákérdeztem akkor, hogy mi történt a lábával, akkor azt mondta, hogy hát nincs baj, a lábának nem sántít. Ennek ellenére pedig egy nagyon csúnya, mély seb volt a lábacskáján. Nem tudta, hogy tüzelte, ugye 7-8 hónapos kutyáról beszélünk, tehát hogy igazából úgy tartotta, mint tulajdonképpen tényleg egy kerti dísz.
2: Hogyha már arról beszélünk, hogy a kutyáknak a termete, a kisebb kutyákat, francia buldog, angol buldog, stb., ezeket értem, meg kb. Mindenki tudja, hogy mekkora lesz belőle, és nyilván azért gondolom, hogy azért sokan vannak, akik így is odafigyelnek a kutyaválasztásra. A kicsivel nagyobb kutyák, a dándog és a hasonló jellegű, ők mennek, divatosak még egyébként? Bevállalják még azt a gazdik, hogy akkor itt lesz velünk egy ilyen, hát 1 méter 20 centi magas kutya, amelyik, hogyha a hátsó lábára áll, akkor inkább 2,5 méter?
3: Érdekes a kérdés. Nem tudom, hogy mi okozza azt, hogy mondjuk egy molosszer típusú kutya, vagy éppen egy bernáthegyi, mert ugye a Beethoven kapcsán is elég sok bernáthegyi volt annak idején. Tehát, hogy miért nem tartanak az emberek nagy testű kutyát? Lehet, hogy valahol ennek egy picit örülhetünk, mert legalább egy társasházi kis szuterénben nem él velük együtt mondjuk egy nápolyi masztif, mert hát azért mondják, hogy kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Nyilván ez valahol azért a kutyák termetével összefügghet ez a frázis, de én azt gondolom, hogy nem a testméret az, ami meghatározza azt, hogy egy kutya jól van-e tartva, vagy nincs jól tartva. Akár egy társasházi lakásban is lehet együtt élni, akár két huskyval is úgy, hogy azok a huskyk, azok tökéletesen le vannak fárasztva, megvan adva nekik minden olyan fizikai és mentális kielégítés, tehát olyan fárasztás módok, amikkel ők tökéletes és boldog életet tudnak élni.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Viktória gazdikócs. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést. A

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Viktória gazdi coach ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Szia, Roland.
1: Orion 7, nem sokára rendezvény, viszont még mielőtt elkezdünk beszélni a programokról, nem csak ketten vagyunk a stúdióban, hanem hogy magát Oriont is elosztott, szóval itt van a pult alatt, valahol fekszik nyugodtan, meg sem szólal, meg sem vakkan. Ő egy nyugodt kutya?
2: Igen, nagyon nagy szerencsém van vele. Ugye neki az a története, hogy őt 7 évvel ezelőtt Nógrád megyéből egy traktor alól törött lábbal nagyon rossz körülmények közül szörnyű állapotban utcáról mentették, és úgy került hozzám, hogy egyenesen az állatorvostól, mert én megláttam az ő posztját, az ő kis szemeit, és valami nagyon megragadott abban a tekintetben. Elbögtem magam, és akkor a párom mindent tudta, hogy akkor itt nincs mese, lesz egy kutyánk. Nekem érdekes felismerés volt ez, mert tudom, hogy ez extrém hosszúnak tűnik, de nekem 10 év kellett, még meggyászoltam azt a kutyát, akiről már itt beszéltem korábban neked. Azt, akivel felnőttem, aki 12 évig az én legjobb barátom, társam volt, és nagyon sok mindenre megtanított engem. Tehát nekem ez kellett, hogy ezt így helyre rakjam magamban, túltegyem magam rajta, bár még mindig nem vagyok teljesen túl rajta. És aztán jött Orion, aki egyébként nyilván nem ezzel a névvel mutatkozott be abban a ominózus posztban, viszont valami miatt őt úgy éreztem, hogy nekem küldte az ég, a sors, vagy bármi, és aztán elmentünk, ott szerelembe estem, és azóta is velünk él.
1: Orion 7, ez egy ilyen születésnapi parti, kisebb program, vagy nagyobb programokkal összekötve?
2: Az egész úgy indult, hogy 4 évvel ezelőtt szerettem volna a barátokat meginvitálni egy ilyen közös kutyázásra, közös bandázásra, és mivel én nem tudok elég hálás lenni az alapítványnak, aki megmentette ezt a kincset az utcáról, és látott benne valamit, és összeszedte ugye kóborként, és aztán így tulajdonképpen megváltoztatta, fenekestül felforgatta az én életemet. Én szakmát váltottam, én médiából, marketing területről jövök, de ő volt az, aki inspirált engem, és aki így a kutyaoktatás felé terelt, amiért szintén hálás vagyok neki, mert ennél boldogabb soha nem voltam, mint most a munkámban. Szóval 4 évvel ezelőtt tulajdonképpen mi csak úgy összejöttünk, és igazából elkezdtek a barátok hozni mindenféle felajánlást, és mondták, hogy mi lenne, ha tomboláznánk, mert akkor meg lehet ezeket nyerni, és akkor a befolyt összeget pedig lehetne az ő fajta mentőszervezetének felajánlani, és tulajdonképpen így kezdődött 4 évvel ezelőtt.
1: Ehhez képest most egy egész napos, vagy hát egész délutános, kora délutános, illetve délelőtti program veszi majd kezdetét nem sokára. Szintén lesz benne tombola, lesznek előadók, érkeznek állatorvosok, stb. Egy magad pakoltad össze a programot, vagy segítenek a Rexnél?
2: Én voltam az egyetlen, aki ebben szerepet vállaltam. Imádok rendezvényt szervezni, és ugye hát rutinom is van az előletemből kifolyólag, mert ugye a marketing területen nagyon sok nagy rendezvényt kellett szerveznem, és igazából úgy kezdtem hozzá, hogy megvolt a koncepció a fejemben, hogy a gazdikat, vagy esetleg leendő gazdikat, nagycsaládosokat, kiscsaládosokat, gyerekteleneket, gyerekeseket mindenféle olyan programmal szeretném megkínálni, ami hasznos, amiből tanulnak, amiből tudnak fejlődni, a gyerekek jól érzik magukat, tehát itt tényleg lesz a kutyagazdi fotózástól a kutyatortázáson át olyan, hogy jogázhat a kutyájával, csinálhat szimat, szőnyeget a saját kiskutyájának, a fotókat szépen hűtőmágnes formájában elviheti a gyerkőc, lesz színező sarok, lesz játszótér, és mindenféle olyan kutyás előadás, kiállító, rengeteg kiállító érkezik majd, akik mindenféle kutyás sportékát fognak kínálni azoknak, akik érkeznek, és számos-számos kutyás sportbemutató, rendőrkutyás bemutató, és minden olyan érdekesség és különlegesség, evőverseny, természetesen kutyáknak, nem gazdiknak, és szépségverseny szintén kutyáknak. Tehát minden olyan dologgal készültünk, ami esetleg csábító lehet, és az emberek azt tudják mondani, hogy igen, én ezen a kellemes szombati napon akarom eltölteni a szabad időmet, és hát természetesen tombolával is készülünk, eddigi rendezvényeknek a legnagyobb mennyiségű tombola felajánlása érkezett. Most tartunk olyan 70 cégnél, illetve magánszemélynél, akik olyan 1,5 millió forintért összértékben ajánlottak fel, és éppen most hoztam el a fődíjat is, ha ez érdekes lehet. Egy nagyon híres divat tervező cég, aki készít nagyon híres parfümöket is, vagy hát ugye az ő márkája filmjelzi ezeket a parfümöket. Na, az ő egyik kis kutyájának, Fefének a kis kutyaparfümje lesz ez. Ez nagyjából egy ilyen 50 ezer forint értékű fődíj.
1: Létezik ilyen, hogy kutya parfüm?
2: Tudtam, hogy meglepődsz rajta. Hát képzeld, igen, most már tulajdonképpen minden kutyapesgő is van, kutyasör is van, mindenféle, amit csak a kedves gazdik megvásárolnak.
1: Ezeket
2: a kedvenc...
1: Ezeket én találom ki? Mindig vannak olyan kis szeletek, ami egyébként még betöltetlen, amit még senki nem talált ki. És persze lehet mindenféle hámokat, meg akármilyen új pórázokat kitalálni, de az, hogy kutyasör, vagy kutyapesgő, hát akinek ez eszébe jut, a világ legnagyobb agyával rendelkezik.
2: Igen, mondjuk természetesen ezek alkoholmentesek, de tulajdonképpen a kutyasör is egy ilyen almás ízű kis itóka, tehát hogy, de egyébként nagyon vicces, nagyon buli a kis megjelenése, tényleg úgy néz ki, mint egy sör, és hát nyilván a kedves gazdik minden, tehát én is azért nyilván veszek mindenféle nyakörvet a kutyáimnak, mert tetszik a koala mintás, az ausztrál juhász kiskutyámnak, tetszik az unikornis mintás, a hófehérház Kimnak, tehát hogy én is igazából megértem ezt a kutyasör dolgot, bár mondjuk sosem vettem még kutyasört.
1: Azon gondolkodom közben, hogyha nem tudom, az emberek elmennek a kis barátaikkal, hogy akkor most beülünk valahová és megiszunk egy-két italt és beszélgetünk egyet, akkor már készülnek rá, ugye itt buli lesz. A kutyák vajon tudják, hogyha meglátják azt az üveget, vagy nem tudom, miben van a kutyapesgő vagy a kutyasör, hogy akkor hoppá, itt akkor most születésnapot ünneplünk, most akkor mást kapok, mint amit eddig, most ez nem víz lesz.
2: Nem hiszem, nem hiszem. És nagyon jó, hogy felhoztad ezt a témát is. Ugye ezek a gazdiknak fontos dolgok. Aha. Tehát az, hogy én ki tudjam pakolni a közösségi felületekre, hogy az én kutyám kutyasört iszik, meg kutya fagyit, kutya joghurtot, kutya smoothit, mert tényleg minden van már. Tehát ez valahol én azt gondolom, hogy egy gazdinak fontos. Aha. Tehát itt ezek az én érzéseim, ezek az én prioritásaim. A kutyának mindegy. A kutya velem akar lenni, a kutya gondoskodást szeretne, figyelmet, azt, hogy kommunikáljak vele, foglalkozzak vele, lefárasszam, ugye megadjam neki az igényeket, szükségleteket, és nagyon sok esetben én azt látom, hogy itt csúsznak el a dolgok, tehát amikor jön egy viselkedés problémával hozzám egy gazdi, akkor nagyon sokat beszélgetek vele, hiszen ez a gazdi coachság lényege, hogy én a coaching eszközeivel, speciális anamnézis felvétellel, kérdezés technikával rájövök arra, hogy valójában a kutya viselkedés problémája az, hogy mondjuk szétrág valamit, akármilyen cipőt, vagy nem figyel a gazdára, vagy esetleg valamilyen kellemes kis csomagot hagy a kedvenc kanapénkon, vagy bármilyen probléma, az tulajdonképpen abból származik, hogy valami történt változás a gazdi életében, és kevesebb figyelem jut a kutyára, nem tud annyi időt vele tölteni, vagy esetleg nem megfelelően neveli, nem megfelelően gondozza. Gondolok itt például arra, amikor ne adj Isten egy gazdi fejében egy picit átkattan az állattartás, és a kutyát, mint saját gyereket kezdi el pozícionálni, és innentől kezdve nyilván a kutya is egy kicsit másként viselkedik, hiszen anyuci pici szőrös bogárkája egészen más előjogokkal rendelkezik, és talán itt is vannak azért problémák, mert a gazdi itt szintén az ő saját szükségleteit nézi, és tartja fontosnak, és azt nem, hogy a kutyának az kell, hogy kutya lehessen, hogy kutyákkal legyen, hogy megadjuk neki azt, amitől ő boldog kutya lesz.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Viktória gazdikócs. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Szabó Viktória gazdi coach ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Szia, Roli!
1: Szóval nem sokára szülinnapi parti, Orion 7, ami egy ilyen jótékonysági szülinnapi parti, ugye, mint ahogy említetted, a Füdi már megvan, tombola is lesz, és hát alapvetően ugye én már kimondtam, hogy Rex nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy neked kutyád lehet, pontosabban az Orion ott lehet nálad. Ott lesz náluk ez a bizonyos buli, ha minden jól megy.
2: Így van, tehát a legfontosabbat még talán nem mondtam, de akkor szeretném kiemelni, hogy ez szeptember 12-e, tehát szombati nap, 10 órától 16 óráig várunk mindenkit szeretettel, és a Rex Kutya Otthon Alapítvány területén, ami 4. kerületben, tehát Újpesten található. És kiragadnám azt, hogy jótékonyság, ide gondolom erre szerettél volna rákérdezni. Ugye mi fontosnak tartjuk, hogy a tombolákból származó adomány, illetve anyu által beígért 200 darab házi barack lekváros palacsinta, most ha valaki kedvet kapott, akkor remélem a palacsintától, ez mind-mind adományért cserébe adatik meg, szóval az adományokat mi Orion saját alapítványának szeretnénk majd felajánlani, ugyanis ez a menő gyerek, akit ugye 7 éve még az utcán kergettek, gyakorlatilag egy évvel ezelőtt egy nagyon kedves rajongója létrehozta az Orion felelős állattartásért oktatási alapítványt, és több célja is van ennek az alapítványnak, de a legfőbb célja, ami most egy ilyen misszióvá vált számunkra, hogy olyan oktatási intézményekben tudjunk megjelenni, és kutyás bemutatót, interaktív előadást felelős állattartásról és állatvédelemről tartani, ahol nem tudják megfinanszírozni ezeket az előadásokat, és eddig az elmúlt egy évben sikerült nekünk több mint 800 gyermekhez eljutni, 2600 kilométert megtéve ezzel, és nagyon-nagyon tetszik az, hogy nagyon kedvezően fogadnak minket, nagyon boldogan visszahívnak minket egy-egy helyszínre, és ahhoz, hogy ők is úgy érezzék, hogy valamit adtak nekünk cserébe, nagyon kedvesek mindenhol, felajánlották több helyen, hogy akkor ők gyűjtenének nekünk adományt, tápot, kutya, macska, stb. És mi azt nagyon jó szívvel fogadjuk minden helyen, elvesszük, átvesszük, és elvisszük olyan alapítványoknak, ahol nagyon sok rászoruló árva kutya és macska van.
1: Egy-két kérdés még a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Viki, ez pedig az, hogy alapvetően gazdi coach vagy, tehát hogy próbálod felkészíteni a leendő gazdikat, vagy akik már gazdikká váltak, hogy akkor mi az, amit másképp kellene, miért változott meg a kutya viselkedése, stb. Stb. És persze lehet, hogy rossz az eszmefuttatás, de hogyha valaki szeretne egy kutyát, akkor elképzeli magát, hogy akkor én majd így, meg amúgy fogok viselkedni. És bármennyire is határozott, vagy nem határozott, vagy bármennyire is vannak akármilyen prekoncepciói ezzel kapcsolatban, úgysem úgy fog viselkedni, hogyha megérkezik a kutya a családba.
2: És ez a nagy probléma. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy hogyan kellene egy kutyával viselkedni, tessék jól érteni, amit mondok, kedves hallgatók. A kutyát lehet hasonlítani, vagy párhuzamba állítani a gyerekneveléssel. Tehát nem, a kutya nem gyerek, attól még, hogy szörös gyerekként beszélnek róla sokan, ugyanakkor nagyon fontos, hogy következetesek legyünk. Tehát bárki, aki kutyát tart, a következetesség az egyik legfontosabb a türelem mellett a kutyatartás során, mert ha én nem vagyok következetes, és a kutyát nem következetesen nevelem, vagy tanítom, vagy nem ennek a szabálynak, az egyszerű szabálynak a mentén élek vele együtt, akkor a kutya nagyon könnyen kezd el olyan viselkedés problémákat produkálni, ami ebből fakad, hogy én nem tudom vele betartatni éppen például a kanapészabályt, mert egyik nap felengedem, másik nap nem engedem fel. Na most a kutya ebből nem fogja érteni, nem fogja tudni, hogy most itt innentől kezdve mi a szabály. Ugyanúgy, ha egy gyerkőc mondjuk ebéd előtt megkapja a csokit, mert sokáig hisztizik érte, akkor másnap ugyanúgy el fogja várni, hogy odaadjam a csokit, és itt nyilván én nem tudok leülni egy kutyával és megbeszélni vele, hogy figyelj, de ez most csak egyszeri alkalom, hogy feljöhetsz a kanapéra, mert éppen születésnapon van, és szeretném, ha együtt összebújva néznénk az egyik streamelő oldalt. Tehát ő nem fogja ezt megérteni, és ez a probléma.
1: Legutolsó kérdés a végére, hogyha körbenézzünk most ma 2026-ban a világban, és beszéltünk valamikor egy jó 3-4 órával ezelőtt, hogy a kutyatartásban is vannak divatok. Most a kis barna szőrgombócok mennek?
2: Barna szőrgombócok?
1: Az már Oscar jelenik, ugye?
2: Jaj, értem, bocsánat. Igen, hát erről is megvan a véleményem, és erről is szerintem elég sokat
1: minden
2: tudnánk.
1: Minden harmadik embernek ilyen kutyája van.
2: Jaj, ez abból a szempontból szörnyű, és tényleg egy mondattal szeretném ezt így zárásképpen, hogy ezek keverékkutyák, ezek designer keverékkutyák, itt kiszámíthatatlan az, hogy milyen genetikai betegségeket fog hordozni az én cuki-muki, drága kis keverék, uszkár keverék kutyám, vagy bármilyen keverék kutyám, tehát itt tessék abba belegondolni, kedves gazdik, hogyha ilyen kutyát szeretnének, akkor az egy genetikai lutri, mert senki nem fog felelősséget vállalni azzal kapcsolatosan, hogy milyen fajta jellegű olyan megbetegedésekre lehet számítani, vagy egyáltalán ki hordoz, mit hordoz, míg egy megbízható jó helyről, egy jó tenyésztőtől vásárolunk fajta tiszta kutyát, mert hogy ez nem tenyésztés eredménye, ez kutya közönséges szaporítás, itt nincs törzskönyv, itt nincs származási lap, itt semmi nincsen, itt van egy egészségügyi kiskönyv, mert természetesen az oltások általában rendben vannak, de itt is hallom, hogy mindig kap valami ajándékot, valamilyen parazitás fertőzést a kedves gazdi, aki megvásárolja elképesztő pénzekért ezt a kutyát, és szerintem ez egy rossz irány, annyi gyönyörű fajta tiszta kutya van, és hogy azokból is lehetne választani körülbelül legalább 400. És nem értem, hogy miért kell arra felé elmenni a világnak, hogy különböző fajtákat kevergessünk, és eladjuk elképesztő pénzekért, aztán néhány hónaposan pedig lehet, hogy elpusztul az a kutya, mert egy olyan betegsége van, amire nem szűrt senki, mert hogy nem lehet.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére. Orion 7, nem sokára szülinnapi jótékonysági part, egészen pontosan szombaton, ha minden jól megy. Kutyasör és kutyatorta lesz Orionnak?
2: Hát kutyatortája lesz. Az volt eddig minden évben, azt nagyon szeretik. Nyilván ez kutyáknak megfelelő, velük tökéletesen harmonizáló táplálékokból van, tehát hogy olyan alapanyagokból állítják össze, szarvashúsos lesz, ha jól emlékszem most az idei, ami tökéletesen fogyasztható egy kutya számára, tehát sem

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most elérkeztünk a mai programajánló pillanataihoz. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már mit hoztál? Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában lesz Bércesi Robi, Robi 50 című születésnapi koncertje, mivel a Hiperkarma énekese fél évszázados jubileumát ünnepli egy szerzői esttel. Bércesi Robert egyébként 1976. szeptember 12-én született Gyulán, és egyébként gyermekéveit Koblón töltötte, és itt döntötte el 14 évesen, hogy dalszerző lesz. Hát, Roli, a többi pedig történelem, Hiperkarma, ha csak ennyit mondok, de éppen most csinált jazzzenekart, egy nagyon-nagyon termékeny előadóval van dolgunk, úgyhogy szeptember 12-e Magyar Zeneháza, Robi 50.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában az Independent Label Fair alapító főszervezőjével, Pentelényi Pállal, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Szabó Viktória gazdikóccsal beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Sunny Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal vendégem Méringer Marci, akivel új lemezéről beszélgetek. Ez a Szabadság, Szerelem, izgalmas beszélgetés lesz, úgyhogy mindenképp tarts velünk!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Méringer Marci, akivel új lemezéről beszélgetek, ez a Szabadság szerelem. Köszöntelek a műsorban.
1: Üdv mindenkinek, sziasztok.
0: Na hát itt a második nagy lemezed, erről fogunk beszélgetni, viszont azért így nyár végén talán ildomos rá kérdezni, hogy hogy érzed magad lélekben, testben, koncertekben.
1: Jó, köszönöm szépen. Hosszú volt a nyár, nyomtunk szerintem egy ilyen 40-50 bulit addig az évben, és még azért lesz is idén egy pár. Úgyhogy alapvetően nagyon fáradt vagyok, de közben meg egy nagyon hálás helyzet, hogy ezt csinálhatjuk meg, hogy ilyen volumenben csinálhatjuk ezt, úgyhogy igazából panaszkodni nem tudok. Az egyetlen problémám az, hogy el vagyok fáradva, de ez meg egy olyan dolog, hogy majd kipihenem magamat 24 évesen, még azért van annyi energiám, hogy ezt bírjam, meg rengeteges sportolok, jól alszom, úgyhogy valahogy majd csak túl leszünk rajta.
0: Na és akkor most áttérünk a Szabadság szerelemre. Én olvastam róla egy pár cikket, sőt, hát jó pár cikket, és én pontosan tudom, hogy mi mögötte az inspiráció, több dolog is van, viszont kérlek, mesélj te róla, én ide felírtam idézeteket, hogyha valamit kihagynál, hát mesélj, mi volt az inspiráció.
1: Jó, akkor majd ki tud segíteni, ha úgy van.
0: Persze.
1: Igazából, és ez májusban jelent meg, szóval most már kicsit, mint 3 hónapja
0: igen,
1: kint van, úgyhogy nagyjából most már egy a fogadtatását is ismerem, meg úgy érzem, hogy ez mondjuk mit is jelent így a közönségnek. Alapvetően nekem ez a ennek a lemeznek a gondolatisága sokféleképpen elmagyarázható. A legegyszerűbb verziója az tényleg az, hogy ez két olyan gondolat, ami a fiatalságot szerintem aktívan foglalkoztatja, és egyébként mondjuk foglalkoztatta mondjuk az elmúlt másfél évben. Uh-huh. Van ennek egy aktuál politikai vonulata is.
0: Abszolút.
1: Meg van egyébként egyfajta nem feltétlenül aktuál politikai vonulat, hanem sokkal inkább egy ilyen gondolatébresztő vonulata szerintem annak, hogy elkezdtek zenészek, művészek aktívan foglalkozni azzal, mi történik körülöttünk, ez ami nem kell, hogy csak a politikát jelentse. A szabadság része, ez a szabadság része és a szerelem része, az meg sokkal inkább mondjuk az én magánéletem, vagy a barátaim magánélete, és az tulajdonképpen 18-on keresztül kifejtve. Szóval, hogy az van, hogy túlfejteni azért nem szeretem, hogy azért nem érdemes egyébként mindezt, mert nagyon sokat tudok beszélni arról, hogy nekem ez mit jelent, viszont sokkal jobbnak gondolom azt, hogyha mindenki meghallgatja, és amúgy úgy interpretálja ezeket a dolgokat, ahogy egyébként az neki fekszik, és ahogy az neki valóságos, meg ahogy neki jelenti az igazságát, mert szerintem az a jó, hogyha egy dalban mindenki megtalálja a maga helyét. Uh-huh. És hogyha én túlságosan megmagyarázok dalokat, hogy na ez erről szól, ez róla szól, ez rólad szól, ez erről szól, akkor az van, hogy senki nem tudja használni a fantáziáját, és ugyanolyan, mint egy könyv meg egy film, hogyha egy könyvet elolvasol, akkor elképzeled, ha meg már láttad a filmet, akkor úgy fogod elképzelni, ahogy a filmben láttad. Anyukám ezért nem engedte gyerekkorom, majd megnézem Harry Pottert, az volt, hogy elolvastam Harry Pottert, akkor utána megnéztem a filmet. És amúgy tényleg tök jogos, szóval, hogy legyen az embernek képzelő ereje.
0: Egyébként én Gyűrűk urával és Harry Potterrel pont ugyanúgy voltam, mint te, abszolút. Egyébként én még ezt írtam vele, Petőfi verse mentén forradalmi hangulat, közéleti feszültség és az emberekben az elmúlt évek során felgyülemlett stressz.
1: Amúgy ez is teljesen helytálló, nyilván a Petőfis vonulat az maximálisan. Véletlenül sem szeretném, hogy bárki azt higgye, hogy én magamat Petőfi Sándorral azonosítom. Azt viszont szerintem tök jó látni, hogy milyen áthallások voltak mondjuk a két korszak között, meg mik azok a gondolatiságok, amik abban az időben is tök jól működtek, és a mai napig aktuálisak.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendége Méringer Marci, akivel új lemezéről beszélgetek, ez a Szabadság szerelem. Mondtál egy érdekes dolgot, hogy ugye ez májusban jelent meg, már eltelt azóta pár hónap, és az érdekes dolog, hogy már láttál visszajelzéseket, tapasztalod. Na, ezek mik?
1: Hát egyfelől csináltunk egy Budapest Parkot július 16-án, és ez 12 000 embert jelent, ami egy nagyon nagy előrelépés minden értelemben, így produkciós szempontból, meg nekem is egy mérföldkő, meg egy visszajelzés annak ellenére, hogy maximálisan elhatároztam, hogy ha eljutok idáig, ahová eljutottam, akkor nem mérföldkövek alapján fogom élni az életemet, szóval az, hogy csináltunk egy sold out parkot, az egy rettentően hálás és megtisztelő dolog, és egy életre szóló olyan élmény, amit nem hiszem, hogy valaha amúgy így fel lehet úgy olyan értelemben dolgozni, hogy ez ilyen természetessé váljon, viszont ettől függetlenül az is igaz, hogy azért, mert mi ezt megcsináltuk, az nem azt jelenti, hogy ez innentől magától értetődő, hogy mindig meg fogjuk csinálni. Szóval, hogy annak ellenére, hogy ez így van, én úgy élem az életemet, mint hogyha mi sem történt volna, és ugyanazzal az elánnal dolgozunk tovább, szóval, hogy semmi sem állt meg, és nincs készen semmi. Szerintem ez egy ilyen kicsit olyan valami az egész zenélés, hogy így mindig mész egy irányba, és történnek dolgok, és hogyha te bármikor is hagyod, hogy az egód az így fölét kerekedjen, akkor nagyon hamar be lehet abba bukni. Van erre sok példa. Minden esetre én azt gondolom, hogy a lemez fogadtatása különben nagyon jó. Nem csak a park miatt, hanem egyébként is, tehát én mondjuk látom azt, hogy tényleg ezt, hogy meghallgatták 30 millióan csak Spotify-on. Ez egy olyan mérőszám, szerintem egy magyar viszonylatban is, hogy ha valakit ilyen sokan hallgatnak, mint mondjuk minket, vagy ezt a lemezt, az onnantól kezdve már egy olyan valami, ami nekem is egyfajta legitimizáció azzal kapcsolatban, hogy jó az, amit csinálok.
0: Pont erre akartam rátérni, csak nem a Spotify, hanem a YouTube viszonylatában, és kérlek a klipekbe még majd ne menjünk bele, majd később belemegyünk, mert imádom őket. Vannak itt közreműködések, ezekről mindenképpen mesélj, Presser Gábor, Indigo, Sosehol, Somodi, stb.
1: Igen, egyébként nem sok, alapvetően Somodi, Sosehol, ők producerek, szóval igen. Az ilyen értelemben nem közreműködés, alapvetően az egész lemezt nagyjából ők csinálták meg, a Szabi, a billentyűsünk. Igazából közreműködés szintjén, ahogy említetted, a Balkánban Indigo, meg Pici bácsi, pont ma megyek amúgy Pici bácsihoz, van egy-két közös projekt, úgyhogy most ma megyek hozzá, nem innen, mert innen még megyek boxolni, és meg utána. Szóval elég érdekes nap. Petőfi Rádió, box, Pici bácsi, ez a mai nap.
2: Sose rosszabb volt,
1: figyelj. Sose, igen. És akkor igazándiból az van, hogy a Balkánnal csináltuk azt az életet, ami amúgy, nem tudom, lementem úgy valaha Petőfi Rádióban, vagy azt nem, nyilván korábban nem, most már fel nem tudja. De az egy elég erős track volt, elég nagyot is ment, azt a mai napig nagyon szeretjük játszani, meg visszük is mindenhova, az emberek is nagyon szeretik, szóval az egy tökre olyan valami volt, ami nagyon betalált. Tavaly ezen van a Balkán, jó barátaink, egyébként velük is folyton van közös termek, közös ötlet, és egyébként egy kollektívában is dolgozunk, úgyhogy egy brigád is. Az Indigo szerintem jelenleg talán a legkülönlegesebb, hanem a legkülönlegesebb egyértelműen női hang. Én nagyon szeretem az Mese hangját, szerintem egy zseniális előadó, és szerintem nagyon, nagyon üde szín volt ezen a magyar zenei palettán, ahol egyébként szerintem neki sokkal feljebb kéne kerülnie, mint ahol most van, de hát ezt még nyilván majd megítélje a közönség, de rettentően tehetségesnek gondolom. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt összehoztuk, ezt a dalt, és úgy tűnik, hogy az emberek is szeretik. És ezen kívül pedig ugye van Pici bácsi, és a Szabadság dalt azt hiszem, hogy játszátok is. Na most ez Pici bácsi szerzeménye, ezt a dalt én nagyon szeretem. A dalok a Színházból lemezén szerepel, ez Pici bácsinak nem tudom, hogy hány éve szerezhette ezt, de én nagyon, nagyon szerettem ezt a lemezt gyerkőc koromban is. És igazából én nem ismertem Pici bácsit, csak a Marsalkó Dávid jól ismerte, csak a Dávidon keresztül igazából megkerestem az a Pici bácsit, hogy hát van ez a dal, és akkor szerettem feldolgozni, és bátorkodtam írni neki egy ilyen regény hosszúságú e-mailt, és válaszolt rá, találkoztunk, elmentünk stúdiózni, meg kávézni, és akkor igazából bármilyen VM vagy furán hangzik, összebarátkoztunk, és végsősorban megcsináltuk ezt a dalt, újra gondolva, és abban a világban, amiben mondjuk én is jobban érzem magamat, vagy közelebb áll hozzám, úgyhogy egyébként megőriztük a dalnak az eredeti struktúráját, és egyébként utána előadtuk együtt a parkban, úgyhogy ez így kb. A non plus ultra, meg a kis cseresznye a torta tetején, hogy egyébként még elő is adtuk élőben, ez egyszer történt meg, ott a parkban, szerintem nagyon sok ember nagyon meglepődött. Az van, hogy azóta vannak olyan booking megkeresések amúgy, hogy nem lehetne, hogy pici bácsival együtt gyertek? És akkor így elgondolkozom, hogy így elég viccesen, hogy pici bácsi beülnek közénk a buszba, és akkor így mennénk együtt.
0: Gondolj vele!
1: De amúgy nagyon király lenne, és az az igazság, hogy amilyen jó ember ő, meg amilyen figura, amúgy én szinte maximálisan biztos vagyok benne, hogy amúgy ő ezt nagyon élvezné. Úgyhogy nem tudom, hogy lehet megkérdezem.
0: Mindenképpen figyelj, csak tényleg egy mondatban, én még vele soha nem interjúztam és nem találkoztam. Milyen karakter ő a való életben?
1: Nem gyakran ad interjút, ezt jól csinálja. Szerintem, hogyha idősebb leszek, akkor ezt majd én is alkalmazni fogom. Igen, én most még abban a korszakban vagyok, amikor szívesen adok interjút, meg úgy érzem, hogy még így van, mit mondanom. Talán többször érdemes elmondanom még dolgokat. Talán abból adódóan is, hogy azért én még a pályám elején vagyok. Vagy van egy ilyen paradoxon egyébként, hogy mindig azok az emberek a legaláthatósabbak, meg a legszerényebbek, akik egyébként a legnagyobbak valamiben szakmailag. Szóval általában azok a legnagyobb egoisták, akiknek egy körülbelül 2 éves zenei karrierjük van, és akkor utána mennek a süllyesztőbe, akik meg lehúznak gyakorlatilag 60 évet, úgyhogy rock legendákká válnak, általában tök szerény, tök normális emberek. És pici bácsi, én egy rettentően szerény és aláthatós embernek ismerem, aki amúgy szakmailag olyan szinten top, hogy nem tudom, nagyon nehéz hozzá hasonló magyar legendát mondani, és minden mellett egyébként nagyon humoros figura, akiről meg nem mondanád, hogy különben lassan 80 éves. Szóval együtt ebédeltünk a parkban is például, és ott ültünk egy zenekar, meg ő így együtt, és ugyanolyan, most ez hülye hangzik, hogy ugyanolyan volt, mint hogyha igazából így egy lenne közülünk. És ez egy nagyon jó élmény, mert az embernek ez egy visszaigazolás arra egyébként, hogy soha semmilyen szituációban nem érdemes elszállni. Szóval az elszállás az azoknak az embereknek a fegyvere, akiknek igazából más fegyvere nincsen.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pet.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Méringer Marci, akivel új lemezéről beszélgetek, aminek a címe Szabadságszerelem. De nekem egyik személyes kedvencem egyébként a szeptember végén, ami egyrésztről egy tök jó dal, másrésztről, hogy drum and bass verzióban csináltátok meg. Ez honnan jött? Én ezt imádom.
1: Hú, az van, hogy örülök, hogy neked ez a dal tetszik. Én is nagyon szeretem. Nagyon szeretem ezt a dalt. Szerintem egyébként egy kimondottan jó dal.
0: Erős.
1: Igen, és hogyha arra gondolok, hogy politikai zeneszerzés, meg véleménynyilvánítás, amiben most azért azt gondolom, hogy így tényleg kell egyfajta megállj, tehát hogy most uh-huh. akkor, hogyha ez eddig erről szólt sokaknak, akkor most akkor lehet másról is beszélni. Ez abban az időszakban íródott, amikor a szar az élet is, és az az igazság, hogy szerintem ez egy sokkal erősebb dal, mint az. Szóval, hogy az egy sokkal punkabb, és egy sokkal nyersebb verziója annak, amit ott el akartam mondani, ez meg egy sokkal kifinomultabb, meg sokkal előremutatóbb megfogalmazása annak, amiben mondjuk van egy valódi útmutatás, és nem csak az, hogy mi a probléma. És ebből adódóan én nagyon szeretem ezt a dalt, és egyébként mint zenei mű is szerintem jól működik. Ellenben azt gondoltam, hogy amúgy azt a kutya nem fogja meghallgatni. Mármint, hogy tényleg ezt tök őszintén mondom, hogy ez volt az a dal, amiről azt gondoltam, hogy ha ezt amúgy valaki meghallgatja, ez kizárt, mert hogy nincsen igazából ilyen hagyományos struktúrája, nincsen hagyományosan felépítve így szerintem, mint ahogy mondjuk a legtöbb ilyen klasszikus popdal, hanem ez egy ilyen össze-vissza nyiszált valami idézetekkel, gondolatokkal, kis betétekkel, és végsősorban amúgy nagyon összeáll a végre, pláne most a klippel együtt nézitek, az egy kimondottan erős vizualitás párosul hozzá, úgyhogy hogy hogyan íródott igazából, mondhatom, hogy ugyanolyan őszintességgel, meg ugyanabból a felindulásban, mint a többi ehhez hasonló dalunk. Örülök, hogy szereted.
0: Nagyon. Én ugye is. Ehhez van az a klip, amikor a tévé előtt ülnek.
1: Igen.
0: Na hát az nagyon erős.
1: A Dízguszi van benne, és Füsti Molnár Éva, aki egyébként, ha jól gondolom, amúgy Elszai Mari Díjas. Úgyhogy
0: megéri megnézni klippel együtt, úgy igazán, és ha már ilyen mindketten szépen átkötöttünk a klippekre, ugye mondtad a Spotify számokat, én ezt a YouTube felől akartam megközelíteni, ugyanis ez az anyag nekem klippekkel együtt üt igazán, és valahogy nagyon fontos nekem a vizualitás, az esztétika, és a te klipjeidben nagyon átjön.
1: Igen, mi sokat adunk erre.
0: Óriási.
1: Azon, hogy alapvetően ez most már mai napig nagyon drága dolog egyébként, de hogy már közel sem olyan drága dolog, mint mondjuk nem tudom, 20 éve volt, szóval most már egy telefon és sok mindent lehet forgatni. Most azért, hogy a projekt már így ilyen magasságban emelkedett, most én még többet szeretnék majd erre szánni, időt, energiát és pénzt, és amúgy ez az egész vizualitás, ami így csatlakozik zenei projektekhez, amúgy nagyon nagyban meghatározza azt, hogy az emberek azt hogyan látják. Szóval mondjuk nem tudom, külföldön amúgy az egy tökre bevett szokás, hogy igazából úgymond a branden, meg a klippeken, meg a vizualokon keresztül tudod azt közvetíteni, amit szeretnéd, igen, hogy az emberek lássanak rólad. Itthon meg ez egy picit ilyen, nyilván sokkal kisebb iparág, sokkal kevesebb pénzből, de hogy itthon azért ez még sok esetben elmarad, és sok esetben csak ugyanazokat a dolgokat gyártják le ugyanazok az emberek. Én szeretném, hogyha ebben lenne egyébként előrelépés, és rengeteg nagyon ügyes szakember van, aki ilyesmiken dolgozik. Itthon rengeteg nagyon jó filmes van, és nagyon jó klippes van, meg operatőröktől kezdve egyébként mindenki, úgyhogy érdemes erre mindenki, amennyit tud rászenni.
0: Színekben, képi világban mindegyik üt, és azt tetszett benne, hogy van konkrétan olyan komoly, ami teljes mértékben egy sztorit mesél el, és olyan is van, amit fel is írtam ide magamnak, hogy valamit meggyújtottatok, és csak a tűz lobog, talán visszafelé. De az is úgy kapcsolódik a nagy
1: az
0: egészhez.
1: Az a parlament amúgy. Az egy, mármint, hogy az egy parlament makett. Igen, megvan fordítva a videó, szóval igen, visszafele van lejátsz a videó. Igazából egy parlament makettet lefújtunk feketére, és ezt lelocsoltuk olajjal, és ez kevés ekkora makett amúgy, lelocsoltuk olajjal, meg lefestettük feketére, és felgyújtottuk, és igazából úgy van megcsinálva, hogy az végre amúgy elporrad, és igazából megfordítottuk a videót, és ebből adódóan az van, hogy a porból tulajdonképpen, meg a lángolásból, igazából a lángokból igazából így vissza áll így a parlament így az eredeti formájába, csak fekete.
0: Na és ennyiből áll az egész klip, de talán még hát mással is volt ilyen.
1: Kis szösszenetek, igen.
0: De hogy pontosan, tökéletesen a nagy egészhez hozzá illik, figyelj már, csak egy Személyes kérdés, megengedsz?
1: Persze.
0: Az egyik klipben, már nem tudom melyikben, azt nem írtam fel, van egy Porsche 944.
1: Nem egy... az enyém, sajnos. De...
0: Ezt akartam kérdezni, a tiéd? Mert...
1: Nem, basszus. De azt, nem egy, azt hiszem, hogy ez nem is egy ilyen drága Porsche, ilyen. Nem, vezettem azt az autót különben, nincs benne szervókormány. Tragédia, tehát no. amúgy nem, te nagyon rossz, úgyhogy nem ajánlom senkinek, nagyon stílusos, gyönyörű, de nagyon alacsonyan ülsz, és igazából rettentően nehéz vezetni, és egyáltalán nem kényelmes, de nagyon szép, nagyon szépen, tényleg.
0: Én is ültem olyanban, de nem vezettem. Na de, figyelj, elkalandoztunk. Úristen.
1: Ha esetleg lenne egy ilyenem a következő 20 évben, akkor szólok.
0: Mindenképpen. Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.
2: Remélem egyszer majd jobb lesz. Remélem megjavulok.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendégem még pár percre Méringer Marci, akivel új lemezéről beszélgetek. Ez a Szabadság szerelem. Gondoltad volna egyébként, hogy ekkora megtekintése lesz ezeknek? A Spotify oké, mert mindenki azt hallgatja, de hogy a klippeknek is YouTube-on. Bődlet a számokról beszélünk.
1: Nem tudom, gondoltam, igen, vagy nem gondoltam. Sok nem gondolok amúgy annyira ebbe bele. Az van, hogy szeretném persze, hogy sokan hallgassák, de közben meg az is benne van már, hogy egyébként sokszor ezek nem tükrözik a valóságot. Szóval a mi esetünkben például tök jó, hogy lehet, hogy egy klipet mondjuk megnéznek 1-2 millióan, és nem nézik meg mondjuk 20 millióan, de eljön 12 ezer ember a koncertünkre. Uh-huh. Szóval az van, hogy szerintem ezt érdemes látni, hogy annak, aki nem ezzel foglalkozik mondjuk, és nem annyira van ezzel képbe, hogy a YouTube-on, meg a Spotify-on lévő mérőszámok, azok nem tükrözik azt, hogy egyébként milyen mértékben tudsz te mozgósítani. Szóval sok olyan artist van, akinek meghallgatják a dalait 10 millióan, és nem tud megcsinálni 1000 ember Budapesten. Aha. Mert vagy annyira fiatal a közönsége, mondjuk, vagy egyszerűen az emberek csak nem veszik eléggé komolyan ahhoz, hogy elmenjenek egy koncertre. Én annak örülök, hogy nálunk van egy erős hallgatóbázis, és van egy nagyon-nagyon lojális közönség, ami nem csak közönség, hanem egyébként közösség is, és én ezt pontosan tudom, és teljes mértékben szándékos, hogy hozzánk, ha eljön 12 ezer ember a parkba, és minket meghallgatnak, ők onnan úgy fognak hazamenni, azon a koncerten még 3 napig gondolkodni fognak. Uh-huh. És nekem ez jelenti a legtöbbet, szóval az, hogy tényleg húsvér emberek arra pénzt adnak ki, és egyébként nem csak pénzt, mert az egy dolog, hogy kifizetik a nem tudom a 8000 forintos egyet, hanem az, hogy fölülnek a vonatra, följönnek vidékre, és eljönnek a parkba, és ezt amúgy nyilván megcsinálják nagyon sokan vidékről, nagyon sokan megcsinálják Pesten belül, de hogy az, hogy az emberek, akik ezeket a dolgokat hallgatják, tényleg ezt meghallgatják élőben is, az amúgy nekem személy szerint sokkal többet jelent, mint az, hogy most 5 millióan vagy 6 millió hallgatnak meg valamit, azért, mert amúgy ennek tényleg van jelentősége, és tényleg van hatása. A hallgatottság az sok esetben egyébként csak egy szám, attól függetlenül, hogy nyilván legyenek ezek a számok minél nagyobbak, és tényleg tök jó, hogyha sokan hallgatják, mert akkor azt gondolom, hogy betalál. De ez a konverziós ráta azért ez sok esetben amúgy hazudik, és nálunk hál' Istennek nem. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon jó.
0: Marci, még egy záró kérdést engedj meg. Kint van a Szabadság szerelem lemez. Uh-huh. Mikkel készültök még csapatszinten? Te mesélj.
1: Az van, hogy most lezártunk egy körülbelül, hát tényleg nem tudom megmondani, hogy hány koncert lesz ezen, mert április óta vagyunk úton, és most szeptember van. Úgyhogy egy kicsit a végét járja mindenki. Most fogunk tartani egy kb. Egy hónapos pihenőt, uh-huh. ami annyit jelent, hogy nem megyünk koncert, ezen minden más egyébként ugyanúgy történik a háttérben. És tervezünk most még őszre egy meglepetést a közönségnek, amit azért nem mondok el, mert még nem jelentettük be, majd uh-huh. vasárnap fogjuk. Ezt ha mondhattam, ha nem, kimondtam. Lényeg, hogy igazándiból nem állunk meg most. Azt gondolom, hogy most vagyok azon az érzelmi, meg emberi síkon is egyaránt, hogy most kell nagyon sok jó dalt írni a következő, tudom, másfél-két évben. Annyi kell ahhoz, hogy egy nagy lemezt megint összehozzunk, és igazából most újra vissza kell találnom az alkotáshoz. Ennyi. Leturnéztunk egy ekkora szezont, az folytatódik jövőre, és addig meg dalokat kell csinálni, meg szépen észnél maradni, pszichológushoz járni, boxolni járni, focizni járni, és normálisan csinálni egy kis életemet, és nem foglalkozni semmi olyannal, amivel amúgy nem akarok. Úgyhogy igazából ennyi, tényleg dalokat fogunk csinálni, és szeretnék egy-két közreműködést is csinálni jövőre, kisebb artistokkal, nagyobb artistokkal is. Valójában ennyi, zenélni fogok, tehát nem nagyon tudom ezt extrázni, zenélni szeretek, azt csinálom, azt is fogok, hála a szituáció. A diplomám az nem lett meg, úgyhogy végső soron majd lehet, hogy utána megcsinálom.
0: És ahogy te mondtad, zárásként ne szálljunk el, ez a legfontosabb.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehet.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában Méringer Marcival beszélgettem Szabadság Szerelem című új lemezéről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Megi

0: Autó Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az írás világában, a misztikus, romantikus és angyalokkal teli regények világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban egy szerzőpáros, Sophie Garone vagy Garone művésznéven alkotnak, és ők nem mások, mint Makkai Kássa Tima és Makkai Gábor. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, hello!
3: Sziasztok, köszönjük, hogy itt lehetünk!
1: Na akkor gyorsan tegyük helyre, Garone vagy Garone?
3: Garone.
1: Az italról van szó, vagy kicsit franciásabban ejtjük?
2: Kicsit franciásabban, de nem az italról.
3: Igen.
1: Ja, hogy jött a művésznév? Hogy jött az írás?
2: Hogy jött az írás?
3: Kezdem én. Én igazából már kislánykorom óta imádok olvasni, falom a könyveket, igazi könyvmajnak számítok, és nekem már voltak korábban próbálkozásaim, kisebb novellákat, sőt regényt is írtam már, de az így a fiókban maradt. Viszont igazából, amikor ezt a történet így kipattant a fejünkből, miután megszületett a kislányunk, akkor először én voltam, aki elkezdtem rajta dolgozni otthon, és aztán egyre inkább bevonódott Gábor is ebbe a projektbe, és idővel rájöttünk, hogy megvan mind a kettőnknek a saját szerepköre, amit jó megírni, meg amit szívesen megír, és így alakult ki végül az, hogy ketten tudtuk összerakni ezt a történetet.
1: Milyen visszatérünk oda, hogy neked korábban már voltak próbálkozásaid, és írtál ezt, azt, viszont akkor Gábor hozzád. Ezek szerint akkor te szimplán csak szemlélted ezt a történetet kívülről, aztán egyszer csak beleszóltál a Timinek a gondolataiba, hogy nem, szerintem, hogyha a főszereplőről van szó, akkor inkább annál az útkereszteződésnél balra kellene kanyarodnia. Erre mondta a Timi, hogy tényleg, neked írói vénád van, nem segítesz?
3: Egyébként ez hasonló a történet.
2: Hasonló a történet, illetve hogy én belevonultam ebbe az egészbe, mert ugye nagyon sokáig csak beszélgettünk róla, aztán Timi elkezdte írni, én elkezdtem segíteni a kreatív oldalával, mert én is azért mozogtam egy kicsit így a fantasy világában, inkább filmeket néztem, stb. Tehát Marvel, DC, stb. Játékok, konzol, PC, tehát én sem voltam azért kezdő ezen a téren, de ugye Timi sokkal jártasabb volt belőle, pláne ugye a romantikus szában. És amikor ugye beszélgettünk, hogy milyen sztorinak kéne lennie, mondta, hogy legyenek benne harcok, mert mégiscsak egy harcos angyalról van szó, és amikor elérkeztünk az első olyan jelenethez, amikor egy nagyobb harcjelenet lett volna, következett, akkor mondta Timi, te ezt írd már meg. És akkor elkezdtem ugye elképzelni, hogy milyen lehetne, hogy hol történne, hogy néznek ki. Én ugye nagyon sokat thaiboxoltam, judoztam, tehát van ilyen irányú tapasztalatom, és így elkezdtem összerakni így a koreográfiát. És annyira jól sikerült, amikor Timi elmondta, elolvasta, megjelent az ajtóban, amikor írtos, mondta, hogy te ezt folytassad, mert ez nagyon jó. Ez és így kezdtem belevonulni.
1: Valahogy így nézett ki, nem tudom, így csak elengedem a fantáziámat, hogy egyébként a bőrbe öltözött angyal, aki egyébként a bal lábát kicsit előrébb tette, mint a jobbat, és a jobb szemével villámokat szort, egyszer csak ugrott egy nagyot, és megérkezett az ellenség nyakába.
3: Szerintem benned is van egy kis igazi véna.
2: Szeretném majd felkérni téged, hogy adjam majd tanácsokat az elkövetkező, mert kiváló volt, és nagyon szemléletes, és amúgy nem jártam messze a valóságtól, mert ugye úgy kellett megírni minden ilyen jelenetet, hogy az is el tudja olvasni, az is el tudja képzelni, aha, aki ugye nem jártas ezekben. Tehát az, hogy én most így, hogyha nagyon sok és nagyon sűrű mozgás kombinációt raksz egymás után, akkor elvész benne az egész, mert az ember nem tudja elképzelni, hogy most a könyököt feltéled, leülsz, akkor ráugr, nem. Elkezdett felépíteni magát ugye a mozdulatsort. Ugye ő támadott, én alábuktam, de ugyanazzal lendülettel kapott egyet a gyomorszájában, mitől kicsit megtántorodott, amikor én maga össze tudtam szedni magam is, rá kontráztam egyet, akkor stb. És úgy felépíteni, hogy mégis azért izgalmas legyen, de érthető.
1: Akkor ezt kb. Úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, mint amikor Thor verekszik a vasemberrel, és akkor, amit látok a filmben, akkor te azt fogtad magad, egy kicsit nem tudom, hátrébb léptél a képernyőtől, becsuktad a szemed, és elkezdted leírni.
2: Pontosan így történt. Elképzeltem egy harcjelenetet, elképzeltem, hogy hányan vannak ott, megpróbáltam elképzelni, hogy egy több száz éves harcos angyalról beszélünk, akinek ugye az ereje ugye elveszett, de a rutinja megmaradt, attól még a kombinációk, a technikák, a több évszázados rutin, nem mint hogyha több évszázados lennék. De azért láttam nagyon sok filmet, meg játékot ahhoz, hogy azért össze tudjak rakni ilyen jeleneteket.
1: Ez neked jó, mert nyilván te azokon szocializálottál, vagy azokon a játékokon, pontosan, amelyek nem tudom, az elmúlt 5 évben, 10 évben készültek, és akkor az már mindenféle hiper-szuper látványvilággal, meg különböző elemekkel keveredik. Én, aki a Street Fighteren nőttem föl az eredetin, az nem biztos, hogy vissza tudta volna adni
2: azt. Nagyon jó alapok, nagyon jó alapok. Én erre tudnék építeni a helyedben.
1: Szóval így történt, hogy akkor egyszer csak szóltál a Gábornak, hogy jó, most megírtam a romantikus részt, és akkor itt az ideje a harcnak. Ahhoz nem értek, mert nem szoktam verekedni, meg nem játszom ilyen játékkal.
3: Tényleg egyébként így volt, és el is olvast, és mondta is, hogy milyen szép ez a romantikus szelvenet, de hát ez, hogy most már jöhetne egy kis izgalom. Mert én még akkor úgy csináltam, hogy minden egyes fejezetet, amit megírtam, azt neki odaadtam, és elolvasta egyes, és akkor átbeszéltük. És akkor mondta, hogy jó, jó, de hát most már valami történjen.
1: Kicsit az jut eszembe, nem tudom, hogy jó fele kapizsgálok-e, a Schwarzeneggernek van egy ilyen filmje, az Arnold Schwarzeneggernek, amikor egy ilyen barbárt alakít benne.
2: Conan a barbár.
1: Há, igen. Nézd meg, és tudja.
3: Ez, ó, filmekben nagyon.
2: Igen. Persze.
1: Ez kb. Ugyanaz a világ, csak ugye egy pár tíz évvel ezelőtti kiadásban.
2: Így van.
1: Na jó. Szóval, hogy akkor így született meg az első könyv, vagy valami ilyesmi forgatókönyv alapján, és olyannyira jól sikerült ez a közös munka nektek, hogy a Gábor egyszer csak azt mondta, hogy te Timi, én írnék még ilyen harcos jeleneteket? Nem gondoltál egy második könyvre?
3: Nem, igazából ez a könyv a második, ez ennek a folytatása. Tehát úgy lett vége ennek a történetnek, hogy a második az ott kezdődik, ahol ennek vége. Úgyhogy összekapcsolódik a két szál. Viszont amikor mi még itt tartottunk ezen a szakaszon, amit most elmesélt Gábor, akkor mi még nem hittük, hogy ebből könyv lesz. Mi még csak így a saját kis szórakozásunkra elkezdtük írni. Otthon esténként leültünk, akkor alakítgattuk a történetet, a karaktereket, hogy hogyan fejlődjenek, mit csináljanak, mi legyen a ilyen motivációjuk. És aztán nagyjából, amikor a vége felé járhattunk, hogy az utolsó nagy
2: meg hát ugye nagyjából megvolt, hogy ez hova akar kifutni, és ugye próbáltuk úgy fűzni a szálakat, illetve nem mindet elvarni, hogy ugye a folytatásban majd ezek valamilyen oknál fogva ugye előjönnek és el lesznek varva, vagy folytatva lesznek, hogy ugye hova akar ez az egész kifutni.
3: Igen, és aztán ugye ez akkor fontos
2: volt, nagyon fontos ott lefektetni, mert ugye, hogy tudjuk egyáltalán, hát írunk, de hát hova akar ez az egész kicsúsosodni, majd csak egyszer vége lesz.
3: Na igen, és akkor ott a végén volt az, hogy realizálódott bennünk, hogy hát ebből tényleg lesz egy könyv, ebből és hogy ez tényleg. És aztán, amikor kész is lettünk vele, és pozitív visszajelzéseket kaptunk azoktól, akiknek elküldtük, meg a kiadóktól is, akkor realizálódott bennünk, hogy hát ebbe lehet valami, még így a jövőben.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Szofi Gáron szerzőpáros, ők nem mások, mint Makkai Kása Tímaja és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Szofigáron szerzőpáros, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket, sziasztok, hello!
2: Köszönjük,
3: sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
1: Az imént már beszéltünk arról, hogy kb. Milyen forgatókönyv alapján írtok, vagy hogy hogyan jött a közös munka, ugye férj és feleség egy pár vagytok, és nem Sophie Garone, hanem Garom. De honnan jött egyáltalán a név? Ezt nem beszéltük meg, hogy ezt hogy találtátok ki? Te találtad ki a Sophie-t, nem tudom, Zsófinak hívják a kislányotokat, te pedig ott volt kitéve egy üveg ital, tegyük még ezt hozzá!
2: Egyébként nagyon jó tippezd az első körben is. A Sophie az nekem a második keresztnevem, a Zsófia, és akkor így jött a Sophie. Aha. De a Gábort nem tudtuk, hogyan csatoljuk hozzá, úgyhogy...
3: A Garonát hozzá legközelebb.
2: És egyébként a Gábornak majdnem minden betűje benne van.
3: Igen, ja. Úgyhogy próbáltuk
1: a B
3: így.
1: Hiányzik.
2: Igen. Úgyhogy ezért csak a B-t sehogy se tudtuk belerakni, úgyhogy maradt a Garon.
1: Egyébként mivel foglalkoztok? Tehát, hogy nyilván nem ez a fő csapás irány az életetekben. Kezdjük veled, Gábor. Mivel foglalkozol, mi az eredeti szakmád?
3: Én igazából, nekem közgazdász diplomám van, de én az elmúlt másfél-két évben én otthon voltam a kislányunkkal, tehát igazából nekem főállás most. Én most fogok majd visszatérni ugye a munkahelypiacra aktívan, hogy ugye a kislányunk ugye elmegy óvodába. Tehát én igazából vele voltam otthon, és ugye őt neveltem, és vele foglalkoztam.
1: Főállású apa voltam.
3: A legszebb
1: foglalkozás is.
3: Igen. Hála Istennek, Timi nagyon jó szakmát választott magának, és nagyon jó helye van, nagyon jól el tudott benne helyezkedni, és nagyon ügyes is benne. Úgyhogy amikor elérkeztünk odáig, hogy na, akkor most valamelyikünk, akkor mondtam, hogy ez egyetem, hogy én leszek, mert nekem nem sikerült még egy olyan vonalat kierőszakolnom ebben a munkaerőpiacon, amit szerettem volna. Úgyhogy remélem, most az következik.
1: Szóval közgazdász lettél, azt mondtad, ez neked ugye a professziód, a hivatásod és a szakmád.
3: Hát így van.
1: És említetted, hogy judo, meg Muay Thai, vagy Thai box, meg ilyenek is voltak az életedben.
3: Így van, hát én ugye nagyon sok mindent kipróbáltam az életemben, aikidoztam, de főleg judoztam, Thai boxoltam nagyon sokat, egy kevés ideig boxoltam, és ez ilyen nagyon sok évet átölelt az életemben, volt, amikor párhuzamosan is csináltam, többet egyszerre, de volt, amikor csak egyet, ilyen sportos beállítottságú vagyok.
1: Arcodon nem látszik, hogy ilyen brutális sportokat üztél.
3: Mert nem találtak el. Vagy legalábbis nem annyiszor.
1: Tümi, te?
2: Igen.
1: Neked mi az eredeti szakmád? Nyilván nem tudom. És persze lehet, hogy tévedek, de szerintem te nem az LTBTK-n végeztél irodalom szakot.
2: Nem, de kíváncsi vagyok a tippedre, ha már ilyen jól tippelsz.
3: Nagyon jók a tippjei.
1: Nem tudom, hogy rád nézek. Nem mondom azt, hogy közgazdász vagy, jogász sem vagy. Azt sem mondom, hogy szakács vagy. Szerintem neked valamilyen kommunikációval kapcsolatos diplomád van, ha egyáltalán.
2: Szoftverfejlesztő vagyok.
1: Szoftverfejlesztő, azt nem mondtam volna meg.
2: Tényleg?
1: Nem.
2: Hát, pedig nagyon szeretem. Egyébként ez is egy érdekes történet, hogy jutottam el idáig, de az élet meg az őrangyalok irányítgattak. Kicsit azért mi hiszünk is ebben a vonalban. Úgyhogy azóta én megtaláltam a helyemet a szakmámban.
1: És ez hogy jött neked? Nem tudom, 15-16 éves korodban, amikor a csajok, a kisbarátnőid mentek nem tudom, moziba, vagy a ligetbe, akkor te otthon a számítógép előtt még gyorsan ezt a két programsort megírom, és menjetek nyugodtan, majd csatlakozom?
2: Nem, azért annyira nem. De igazából világéletemben nagyon szerettem a számítástechnikát, vonzott is így akkoriban így még a szemlékem a számítástechnika rejtségim is, és akkor még ilyen kis doszos rendszerekbe kellett kódolgatnunk nagyon.
3: Mekkora volt.
2: Úgyhogy ez így eléggé viccesre sikeredett, de én nekem volt régebben is már vállalkozás ötletem, és akkor kezdtem el utána kutatni, hogy hogyan lehetne saját honlapokat fejleszteni, alkalmazásokat, és nagyon tetszett ez a világ, és akkor kitaláltam, hogy én szeretném ezt megtanulni. És így kezdődött ez az irányultságom.
1: A szoftverfejlesztő az azt jelenti, hogy nullából létrehozol megrendelésre valamit, vagy valaki elkezd megírni valamit, kicsit még kezdetleges, és akkor megtalált téged, hogy figyelj, nem jutok vele tovább, mit kell még csinálni, hogy ez működjön rendesen.
2: Így van, pontosan. És akkor ez a weblapokra, mobil alkalmazásokra és játékokra is vonatkozik, de én inkább weblapokat és alkalmazásokat fejlesztünk.
1: Ez most nagyon nem keresett, senki nem foglalkozik ilyesmivel, senkinek nincs weblapja.
2: Hát tényleg?
1: És ti hogy találkoztatok egyébként? Belemeltünk ilyen kicsit személyesebb, szubjektívebb dolgokba?
2: Nyugodtan.
3: Simán belemeltünk, persze. Én 2015-ben, amikor vége lett az előző kapcsolatomnak, én elköltöztem egy saját kis lakásba, és elkezdtem így online ismerkedni, amikor már úgy éreztem, hogy nyitott vagyok rá, és hogy, és hogy oda tudom tenni magam.
2: Volt be, egy társkeresőn találkoztunk.
3: Egy társkeresőn találkoztunk, igen. Romantikus sztori vége. Nem, igazából, de tényleg azon találkoztunk, csak én ugye ott kezdtem el ismerkedni. Lányokkal, hölgyekkel, volt egy-két randim, és ugye megtaláltam Timit, már éppen fel akartam adni, mert mondtam, hogy igazából ez nem egy olyan pálya, ami ahol szerintem összejönne az, mert én őt kerestem, tehát én a nagy őt kerestem, én már nem akartam ezekkel a dolgokkal foglalkozni, randizgatás, mert mindenkinek udvarolgatni, nagyon-nagyon fura volt akkor ez a világ. És én megtaláltam Timit, ráírtam, és amikor én úgy írtam mindig a nőknek, hogy nagyon szép a mosolyod, nagyon kedves az arcod, nagyon dekoratív vagy, és megírtam Timinek is, hogy szia, nagyon szép a mosolyod. És ő volt az egyetlen, aki azt kérdezte vissza, hogy szia, ezt mégis hogy érted? És ott ültem, és a kreativitásnak soha nem voltam hiányában, beszélőkém is van, de így ültem, na most én erre mégis mit írjak? És akkor elkezdtem neki kifejteni, hogy igazából a mosolyod az, ami az amúgy is szép arcodat szebbé tesz, és a többi. Jól van, rendben, akkor mesélj magadról, tőled. És akkor mondom, megvan akkor az első kapu. Jól van, és így a többi igazából már így követte magát. Tehát beültünk az első randin a Starbucksba, sosem felejtem el a West Endbe, és majdnem ránk zárták, mert
2: nem, olyan késő volt.
3: Konkrétan már zártak. És mi ott ültünk, beszélgettünk, nem vettük észre, és pakolta a srác az azokat, mondom, ne arra, hogy már mondom, zártok, azt mondom, hát bezártunk volna, hogy fél órája. Tudod, és akkor, bocs, ne haragudj, tudod, és akkor gyorsan megittuk, kivettünk, na végre elmentek, mehetünk akkor haza.
2: Igen, és így elkezdtek tapcsolni, meg újongani, nagyon annyira kellemetlen volt.
3: Na, de hát azzal kezdődött ugye minden. Ott találkoztunk először.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Szofigáron szerzőpáros két tagja, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor, a Szofigáron szerzőpáros ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
3: Szia!
4: Üdvözlet a hallgatók!
2: Az imént a Gábor elmesélte,
5: Garon
2: elmesélte, hogy már a Szofi meg te vagy, ugye?
3: Igen, igen.
2: Megbeszéltük. Szóval elmesélte, hogy találkoztatok, és azt mondta, hogy rád írt egy ilyen internetes társkeresőn, hogy milyen szép a mosolyod, és te meg visszaírtad neki, hogy ezt mégis hogy érted. De nem tudom, lehet, hogy én gondolom rosszul, de ezt hogy lehet érteni, hogy szép a mosolyod? Másképp, mint hogy szép a mosolyod. Ennyi, nem?
3: Igazából megmondom őszintén, hogy én nem nagyon...
2: Kicsit cukkolni
3: akartad. Igen, tehát hogy nem terveztem ott komoly ismerkedést, és arra voltam kíváncsi, hogy erre hogy reagál. Berobbant az életembe.
2: Ja, és berobbant Szofi Gáron is. Létrehoztátok ezt a nevet, elmeséltétek, hogy akkor hogy kapcsolódott be Gábor a folyamatban, mert hogy egyébként tetti mi, már korábban foglalkoztál ezzel. Milyen jellegű novellák, esszék íródtak korábban? Jó voltadból.
3: Főleg romantikus egyébként. Én nekem nagyon fontos, és nagyon érdekel az emberi pszichológia, az érzelmi fejlődés, és az előző történeteimben és itt is nagyon fontosnak éreztük, hogy a karaktereinknek legyen valamilyen motivációja a fejlődésre. Itt is például a fősünknek az a lényege, hogy ő valamit elveszít, és teljesen újra kell felépítenie az életét, új életszituációkba kerül, új embereket ismer meg, és hogyan képes erre alkalmazkodni. És a régebbi történeteimben is hasonló kérdéseket dolgoztam fel, mint például az újrakezdést, hogyha például volt egy olyan történetem, ami arról szólt, hogy valaki megbánja az egyik döntését az életében, és hogy mi lenne, ha lehetőséget kapna, hogy megváltoztassa azt. És arról szólt a történet, hogy visszamegy az elmúlt 10 évben, és ugyanazokat az eseményeket átéli, és megpróbálja megváltoztatni, de aztán rájön, hogy igazából nem kell megváltoztassa, mert azokhoz a dolgokhoz, hogy megtapasztalja a jövőben lévő életét, ahhoz ezeket meg kell most tapasztalja.
2: Egy trilógia szól arról egyébként, hogy mi történne akkor, hogyha visszamennél az időben, és megváltoztatnád az akkori valamelyik döntésedet, vagy valamelyik, nem tudom, tevékenységedet, vissza a jövőbe 1-2-3.
3: Igen, de az más jellegű, mert itt romantikus szál volt a fő motívum.
2: Igen, romantikus szál.
3: Igen, igen. Itt ugye az volt a lényeg, hogy az adott párkapcsolatnak milyen hatása van az életedre, és hogy mennyire megváltoztatja az embert. Mindegy, hogy jó vagy rossz irányba.
2: Ez a bizonyos könyv ég és föld között, és akkor most térünk rá arra, ami aktuális. Az ugye már napvilágot látott, nem sokára jön a második része.
3: Igen.
2: Az a felhők felett, jól
3: igen.
2: Emlékszem a címére, igen. Szóval, hogy elkezdted írni, és akkor egyszer csak nem jutottál tovább, és akkor szóltál a Gábornak, és aztán kialakult belőle a végleges könyvformátum?
3: Így van, igen, igen. Igazából az elején nem terveztük, de szépen, ahogy haladtunk a történetben, rájöttünk, hogy nekem sokkal jobban mennek a romantikus szálak, az ilyen párbeszédek, a kialakítani ugye ezeket a motivációkat, és amit beszéltünk, viszont neki meg sokkal jobban jönnek az ilyen akciódúsabb jelenetek.
4: A vicces beszólások, igen. A csipkelődések.
3: Igen, igen. És akkor igazából akaratunk is így alakult ki, hogy elkezdtük így megírni a különböző jeleneteket. És végül is így írjuk együtt a könyvet, tehát nem egy adott jelenetet írunk meg ketten, hanem nekem is megvan a saját részem is, neki is, amit aztán összefonunk.
2: Szoktak, hogy igen, mondj csak.
4: Nyilván azért próbáltuk, bocsánat, úgy megírni az egészet, hogy ne jöjjön át az embereknek, vagy az olvasónak az, hogy ugye ezt két különálló ember írta, hanem olyan nyelvezetet használni, és úgy megcsinálni az átkötéseket, hogy mint a visszajelzések is adták, hogy hát én ezt meg nem mondtam, hogy ketten írtátok, mert hát nincs az, hogy ez most nagyon brutális, az most ugye nagyon előtt, az most, hanem hogy itt szépen így folyik.
2: Az van, hogy bármennyire is két különálló ember írja, és utána egy könyv lesz belőle, ugyanabban a nyelvezetben, gondolkodásmódban, azért még részt kell venni az egyik alkotói folyamatban, meg a másik alkotói folyamatban is, hiszen te nem tudod folytatni, Gábor, a történetet, hogyha nem tudod, hogy Timinek mi jár.
3: Persze.
2: A fejében, és fordítva.
3: Így van, ezért is ugye nekünk megvan előre a séma, hogy mi szerint szeretnénk haladni, hogy jönnek a történések egymás után, csak egy-egy jelenetre vonatkozik ez, hogy megírjuk. Tehát mit tudom, mondjuk a szerelmi vallomást én megírom, de ő megírja a harc jelenetet, és aztán a kettő közötti átmeneti rész pedig együtt megírjuk, vagy összevonjuk.
2: Olyan van-e, hogy folytatnád valahogy, Gábor, nézek rád a történetet, mert éppen jön egy akciójelenet, most valakivel küzdeni fog. Szóval, hogy csak úgy tudod megírni, hogyha a Timi valami 15 oldallal korábban átír, vagy te csak úgy tudod majd folytatni, hogyha a Gábor nem azt az akciójelenetet írja meg, amit megírt. Szóval, hogy ilyenek vannak, hogy akkor egyik oda szól a másiknak, vagy egyik ötök oda szól a másiknak, hogy át kell írni az előző 20 oldalt.
3: Volt, de sőt olyan is volt egyébként, ahol nem értettünk egyet, hogy az egyikünk szeretett volna beleírni, vagy kivenni. mondani valamit, a másik pedig nem, és akkor olyankor hát ki nyer.
2: És ki nyer?
3: Változó.
4: Külpapírolló, de változó volt. Nem, tehát ilyenkor nyilván ugye, mivel közösen írjuk a könyveket, ezért ugye ezt nyomatékosan, ezt nyomósan meg kell indokolni, hogy miért igen, vagy miért nem, miért venném ki belőle, miért írnám át, mert ugye vannak olyan szálak és olyan alaptörténetek, alapinformációk, amik ugye hatással lehetnek, hanem vagy az aktuális, vagy a következő könyvre is. És ugye ezeket nem lehet csak úgy félváról odépöckölni, hogy hát az figyelj, majd kifut valahova. Mert ez nagyon, mert ez fontos. És ugye ezért olvassuk el egymás munkáját, hogy képbe legyünk az, és megértsük, hogy a másik azt meg azt miért írta bele.
3: Egy kéziratot szerintem 10-15-ször biztos végigolvasunk ketten.
4: Annyiszor biztosan.
3: Az a minimum.
4: Annyiszor biztosan.
2: Az jár a fejemben egyébként, most életünkben először találkozunk, hogy Témi, belőled kinézem azt, hogy te leülsz, és akkor nyomogatod a különböző betűket a klaviatúrán, és akkor hosszú órákat ezzel eltöltesz. De Gábor, belőled nem nézem ki azt, hogy te ugyanezt megcsinálod 4-5 órán keresztül.
4: Egyetértek veled, én sem néztem ki magamból ezt, de mégis így adta ki. És én se értem egyébként, hogy hogyan. És ugye azt vettem észre egy idő után, hogy ezt egyre jobban élvezem. Uh-huh. És volt olyan, hogy felkeltem, és mondtam tényleg, hogy figyelj, mondom, ezt meg ezt bele kell tenni. Most üljél le, most ülj le, írd bele, nem érdekel, addig megcsinálok mindent, mert ez benne kell legyen.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Sophie Gáron szerzőpáros két tagja, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Nem magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Sophie Gáron szerzőpáros két tagja, egyébként férj és feleség, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok!
2: Sziasztok, köszönjük!
3: Üdvözlet a hallgatóknak, sziasztok!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, a művész nevetekről, hogy hogy találtátok ki, az írási technikátokról, a kőpapír ollóról, stb. Stb. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor itt térünk rá a könyvre, ami már megjelent korábban, és nem sokára jön ugye a második része, az első az ég és föld között, a második pedig a felhők felett. Na, ég és föld között, kezdjük ezzel. Van nekünk egy Kira nevezetű angyalunk, meg van egy Matt nevű srác, akiről majd kiderül valami a későbbiekben.
2: Igen, így indul a történet valóban. Kira egy 600 éves őrangyal, egy katona igazából, akinek az a feladata, hogy segítsen, hogy a kijelölt úton tartsa a védencét, akit éppen megkap magának. Matt pedig egy egyetemista fiú, aki így éli a maga világát valamilyen kicsi sötét háttérrel, de semmi különösnek nem tűnik első ránézésre a fiú. Viszont a könyv elején történik egy eset, amivel Kira hibázik. És ő sose szokott hibázni, és a hibájának az a következménye, hogy emberként kell tovább védenie Mattet, úgyhogy elveszíti minden előtte való képességét.
3: Csak hogy értsék a hallgatók, olyan őrangyalokról beszélünk, akik ugye nem materializálódnak, és nem lehet őket látni, nem lehet őket felismerni, nincsenek ott, nem tudunk rájuk ülni, nem tudunk nekik menni, hanem egy olyan síkon léteznek, hogy ők érzékelnek és látnak minket, és mindent, de mi nem érzékeljük azt a síkot.
1: Mint a Ghostban a Patrick Swayze.
2: Kicsit, igen. Pontosan. Meg mintha úgy, mint a belső sugallatok, egy kicsit mi úgy képzeltük el Kirát, hogy mind, amikor azt érzed, hogy most ki kell lépned az útra, vagy ezt most nem kell megtenned, hogy ezt igazából egy őrangyal suttogja neked, amit a tudatalattit közvetít.
3: Igen.
1: Amikor kitaláljátok ezt a történetet, vagy kitaláltátok ezt a történetet, és mind a ketten elég stabil és masszív számítógépes ismeretekkel rendelkeztek, akkor Kira, nekem most így eszembe jut valami, és nem tudom, elsősorban Xena harcos hercegnőből indulok ki, valami ilyesmi hölgyképe jelenik meg, de hogy amikor ti ezt kitaláljátok, vagy kitaláltátok, akkor lerajzoltátok magatoknak, számítógéppel megszerkesztettétek, hogy akkor kb. Hogy néz ki, mert hogy akkor mit kell elképzelnünk róla, és akkor neki milyen kalandokba kell majd keveredni, és Kira ugyan így.
2: Mi színészeket kezdtünk el keresni, akik hasonlíthatnának rá, és olyasmi pont ugyanolyat nem találtunk, de úgy próbáltuk egymásnak elmagyarázni a karaktereket, akiket kitaláltunk, hogy valami ilyesmi lehet.
1: Én Xena a harcos hercegnőt mondtam Kirának.
2: Ez egyébként nem rossz, annyi, hogy Kira nagyon világos szőke hajú, mi majdnem fehér.
1: Akkor az nem nyert.
2: De a harcos része az rendben lehet.
3: De amúgy izmos, képzett, harcos, igen, nagyon imádja a késeket, fegyvereket, tehát hogy nála van sok, ráadásul, mert ugye nyilván van ugye démonfenyegetettség is a világon.
2: Kicsit inkább ilyen
3: Tom Raider-es szőkében. Mondjuk igen. És ugye mivel ezt az egészet ugye modern, mostani világba ültettük bele, ezt az egész sztori vonalat, ezért ugye nyilván bőrdzsekki, farmernadrág, csizma, stb. Mindenhol kések, elrejtve szépen, nem mint hogyha szükség lenne rá, de...
1: Ez azt jelenti, mert azt említettétek, hogy akkor a regény elején ez a Kira úgy jelenik meg, hogy nem jelenik meg, csak tudjuk, hogy ott van, de nem lehet látni. Aztán történik valami, nem mondom el, hogy mi, tudom, hogy mi, mindegy, és akkor utána pedig már rendesen megjelenik, mint amikor Arnold Schwarzenegger megérkezik a Terminátor első részében, és bemegy mesztelenül a kricsmibe, hogy akkor add ide a ruhádat. És akkor
3: annyiban, hogy ne menjünk át ebbe a vonalba, mert rajta van ruha, és így jelenik meg, hogy van rajta ruha.
1: De hogy ember lesz belőle, és
2: igen,
1: akkor
2: pontosan.
1: Tehát, hogy
2: igen,
1: utána már tud találkozni Mattel.
2: Igen, sőt, igazából onnantól már nem is tud elbújni.
3: Igen.
2: Annyi a különbség, hogy ő ugyanúgy látja viszont a démonokat, meg a természet feletti lényeket, mint korábban.
3: Őket,
2: és érzékeli is őket.
1: Annyit még áruljunk el, hogy akkor egymásból lesznek szerelmesek?
3: Bármi történhet.
1: Köszönjük szépen a nyíltságodat és az összetességedet. És aztán kiderül majd valami Mattről egyébként a regénynek a végén, vagy a következő regénynek, ami jön nem sokára, az elején, hogy akkor őt azért kell védeni, mert pont.
3: Nyilván ez az, amit már ugye említettünk, hogy ugye vannak szálak, amiket elvartunk, vannak, amiket direkt nyitva hagytunk, mindennek oka van, és mindennek meg lesz ugye a magyarázata. Vannak, minek már a könyv végén, van, aminek a következőnek az
2: sok
3: elején.
2: Sok minden azért már ebben kiderül, igen, egyébként. Igen. A második részben sokkal több mindent beszélünk a világfelépítésről, amit mi elképzeltünk. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk már arra a világra.
1: Mi az, hogy világfelépítésről?
2: Hát, mert igazából ez egy modern világ, mintha a mi világunk lenne, aha, viszont ugye itt a könyvünkben különböző mitológiai lények is vannak. Hierarchiában élnek démonok, angyalok. Itt egy kicsit máshogy kell elképzelni a mennyet és a poklot, mint a mai mi világunkban. És akkor ezt egy kicsit jobban kifejtjük a kettőben.
1: Jön a második része, a felhők felett, talán ez lesz a címe. Ezzel vége is, vagy vannak távlati terveitek, hogyha megvan az első kettő, akkor mi lenne, a trilógiát csinálnánk ebből?
2: Ó, rengeteg tervünk van.
3: Nagyon sok tervünk van.
2: Csak időnk nincs megírni.
3: Igazából nem is tudom, hogy ez számolni, még nem számoltuk össze, hogy mennyi tervünk van. Sőt, ugye jöttek olyan visszajelzések, hogy ez a karakter, ez nagyon jó, nagyon izgalmas, nem akarjátok, hogy esetleg, vagy az a másik, én azt nagyon megkedveltem. Belőle is szívesen olvasnék egy könyvet. Vagy, és akkor igen, ezekre mi... Oké, na, jó, nem tudjuk.
2: Igen, okay. Tehát egyébként ez trilógia lesz, úgyhogy a harmadik részt hamarosan elkezdjük ugye már azt is szerkeszteni, és utána pedig szeretnénk két karakternek ebből a könyvből mellékszálat csinálni, azok a következő terveink.
3: Valamelyik két karakternek.
2: Igen, az titok, hogy melyik. Egyébként azt mondják, ők a legérdekesebbek karakterek az olvasóink visszajelzései alapján, de ezen kívül egyébként különböző teljesen elrugaszkodott történetszálak is vannak, amiket szeretnénk ettől a világtól különállóan. Tehát, hogy már nekem is lenne, meg Gábornak
3: nekem is. Nekem is van, igen.
2: Amit szeretnénk megvalósítani.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Azért ennek a bizonyos fantasy irodalomnak elég nagy a merítése, számtalan ilyen könyv jelenik meg. Nyilván ebben a bizonyos kultúrkörben azért valahogy valami újat kell mutatni, gondolom én, hogy ott tudjatok maradni. Tehát, hogy azért

0: következik apa első könyve, és abban már nem lesz anya.
1: Nem, igazából pont a kettőt azt úgy írtuk, hogy én írtam, tővetti mi kevésbé, ott már jobban kivettem én is a szerepemet, nem csak a harcjelenetekből, hanem úgy mindenből. Tehát a kettő az inkább én, kevésbé Timi, de a saját projektemmel annyira még nem foglalkoztam, azt is elmondtam Timinek, de csak így az alapokat fektettem le, így az alap gondolatokat, de én azt sem csinálnám nélküle, mert valahogy oké, az én sztorim, az én elgondolásom, de mi egy szerzőpáros vagyunk, tehát azt nélküle én nem fogom megírni akkor sem.
0: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, hozzád, Timi, visszatérsz még valamikor a csak romantikus esszék novellák írások világába, vagy annyira bejött ez a misztikus irodalom, hogy akkor maradsz ebben?
2: Ez egy jó kérdés egyébként. Vannak ötleteink általános romantikus történetekre is, amiket nem spékelünk meg, vagy fűszerezünk meg ilyen fantasy elemekkel. Úgyhogy én szeretném hosszú távon, hogyha olyan jellegűeket is írhatnánk, de még a szerzőtársam az kell a beleegyezésre.
1: Én pártolom, csak sokat nem fogok tudni hozzátenni.
2: Annyi, hogy én nagyon élvezem a közös írást, ez ami lett a mi közös hobbing.
1: Így van.
0: Timi, Gábor, Timi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét.
2: Nektek is, köszönjük a lehetőséget, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Úr.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfit.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
2: Itt egy újabb óra